0: Ez a Paks FM. Paksi előadóval a folytatásban.
1: Paks FM.
2: Úgy is van. Kész csoda.

Nektek azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket.

0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Andrea. Fogytán az üzemanyag az ukrán atomerőműben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség a tegnapi napon jelentette be, hogy közvetítésével helyi tűzszünet lépett életbe annak érdekében, hogy helyre tudják állítani a zaporizsiai atomerőmű külső áramellátását, írja a Portfólió. Zelenszkij ukrán elnök jelezte, hogy kézbe tartani a tervezetten háromnapos tűzszünetet. Az orosz elnök Vlagyimir Putyin viszont azt egy nappal később rendelte el, és jelezte, hogy nem számítanak a háború lezárásáról szóló új elgondolásokra. Három iráni olajszállító tartályhajóra mért csapást az amerikai hadsereg a tegnapi napon. Az USA szerint Irán rakétákkal célba vette két hadihajójukat, erre válaszoltak. Az iráni iszlám forradalmi gárda haditengerészete szintén tegnap jelentette be, hogy három a Hormuzi szorosban engedély nélkül haladó olajtankert vett célba, emellett három további amerikai hajót is megtámadott más térségekben. Kitüntetést ad a paksi védekezésben résztvevőknek a miniszterelnök. Ezt maga Magyar Péter posztolta a tegnapi napon a Facebook oldalán. Mint írja, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. A kormánynak azt javasolja, hogy minden résztvevő részesüljön kitüntetésben és jutalomban az október 23-ai nemzeti ünnepen. Szeptember közepén megkezdődik a Hajnal utca felújítása Pakson. Ezzel kapcsolatban tartott lakossági fórumot szeptember 2-án este a Városházán Nagy Balázs alpolgármester, a 2. számú választókörzet önkormányzati képviselője. Az összejövetelen ismertették a tervet és válaszoltak a lakók kérdéseire is. A lakossági fórumot követően Nagy Balázs rádiónknak elmondta, gyakorlatias dolgokról esett szó többségében az összejövetelen.
2: Hogyha gáz, villany vagy vízellátásban szünetek vannak, akkor szórólappal pár nappal korábban ki lesznek szórva. Vagy például probléma volt olyan, hogy a kandeláber kiosztása arra, hogyan reagálunk, hogyan reagáltunk. Már van, amit egyébként a tervben változtattak is. Van olyan, aki a dupla kapu kiosztást szeretne. Olyan apró dolgot is, mint például a hulladékszállítással mi történik. Ugye ezt jeleztük is, hogy ez a kivitelező feladata például a házak elől kihúzni a kukát egészen a Rosti utcáig vagy a Rákóczi utcáig, de nagyon jó, mert a lakók jelezték, hogy ők ezt bizony megteszik, ezzel is hozzájárulnak a munkavégzés minél lendületesebben haladjon. Illetve hát probléma volt ugye a több kis köz, például az Ősz utcánál, ugye, hogy egyirányú lesz, vagy nem lesz egyirányú, most még egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz egyirányú. A présházaknál szóba jött az ugye, hogy a vízbekötése, hogy történik, volt, aki azon aggódott, hogy eddig a terveztetést nem indította el, azok remélem, hogy ez hamar megkezdik most már. És például olyan is felmerült, hogy a Hajnal utcai kisközbe, ami ugye az Ősz utcára megy, az a Google Maps nem találja, úgyhogy át kellene esetleg nevezni.
1: Az Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházás nettó 195 millió forintból decemberre készül el, folytatta Nagy Balázs alpolgármester.
2: Hát ez egy faltól falig felújítás lesz. Az út az aszfaltos lesz, nem pedig térköves, és egyébként paksi vörös térkő lesz maga a járdaszakasz. Az Orinoco 2002 Kft., akik nekem azt mondták, hogy időszakosan, de olyan 20-25 fővel lesznek jelen. Ez ugye egy top pluszos pályázat. Ez az első top pluszos pályázat, ami így fizikailag elindul. Ez nettó 195 millió forint. Annyi, hogy ezt a városnak elő kell finanszírozni, és utána pedig a top pluszból csak Paks tudja lehívni ezt az összeget, úgyhogy reméljük, hogy minél hamarabb hozzá is jutunk.
1: Üzleti rendelő címmel AI konferenciát szervez vállalkozók számára Pakson az impressive.hu Kft. Az informatikával foglalkozó paksi cég szerint fontos mérföldkőhöz érkezhetnek a kis- és középvállalkozások, és az információkat fontos helyben is átadni, nyilatkozta rádiónknak a cég tulajdonos ügyvezetője, Mózsa Ferenc. Az Erzsébet nagyszállodában szeptember 18-án megrendezésre kerülő mesterséges intelligenciáról szóló konferencia minden látogató, illetve vállalkozás számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az online kkv.hu oldalon lehet.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Sportos nap volt a tegnapi. Befejeződött a kétnapos Morgan Ferdinand emléktorna az ASE sportcsarnokban. A Budapest Honvéd és az MVM Ocean Lions előtt az Albafehérvár végzett a második helyen, a győztes pedig az Atomerőmű Sportegyesület férfi NB1-es csapata lett, miután tegnap este 88-92-re legyőzte az Albát. Az emléktornát immár 14. alkalommal rendezték meg az ASE fiatalon elhunyt játékosa, Morgan Ferdinand emlékére. Szintén a tegnapi napon játszott a Paksi FC hazai pályán a Debrecen ellen. Az OTP Bankliga 2026-27-es szezonjának 7. fordulója a Debrecen javára dőlt el. A végeredmény Paks DVSC 2-4.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Andrea. Három iráni olajszállító tartályhajóra mért csapást az amerikai hadsereg a tegnapi napon. Az USA szerint Irán rakétákkal célba vette két hadi hajójukat, erre válaszoltak. Az iráni iszlám forradalmi gárda haditengerészete szintén tegnap jelentette be, hogy három a Hormuzi szorosban engedély nélkül haladó olajtankert vett célba, emellett három további amerikai hajót is megtámadott más térségekben. Magyar Péter miniszterelnökkel egyeztetett a tegnapi napon Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter a szektor eredményeiről és jövőbeni lehetőségeiről. Mint ahogy arról a miniszter Facebook posztjában beszámolt, hazahozták az uniós forrásokat, kezelték az energiakrízist, és újra megnyitják az utat a szélerőmű fejlesztés előtt. Kapitány István szintén a tegnapi napon jelentette be azt is, hogy az 5 plusz 5 program keretében 800 turisztikai vállalkozás jut egyenként akár 10 millió forint fejlesztési forráshoz. Szeptember közepén megkezdődik a Hajnal utca felújítása Pakson. Ezzel kapcsolatban tartott lakossági fórumot szeptember 2-án este a Városházán Nagy Balázs alpolgármester, a 2. számú választókörzet önkormányzati képviselője. Az összejövetelen ismertették a tervet és válaszoltak a lakók kérdéseire is. A lakossági fórumot követően Nagy Balázs rádiónknak elmondta, gyakorlatias dolgokról esett szó többségében az összejövetelen.
2: Hogyha gáz, villany vagy vízellátásban szünetek vannak, akkor szórólappal pár nappal korábban ki lesznek szórva. Vagy például probléma volt olyan, hogy a kandeláber kiosztására hogyan reagálunk, hogyan reagáltunk. Már van, amit egyébként a tervben változtattak is. Van olyan, aki a dupla kapu kiosztást szeretne. Olyan apró dolgot is, mint például a hulladékszállítással mi történik. Ugye ezt jeleztük is, hogy ez a kivitelező feladata például a házak elől kihúzni a kukát egészen a Rosti utcáig vagy a Rákóczi utcáig, de nagyon jó, mert a lakók jelezték, hogy ők ezt bizony megteszik, ezzel is hozzájárulnak a munkavégzés minél lendületesebben haladjon. Illetve hát probléma volt ugye a több kis köz, például az Ősz utcánál, ugye, hogy egyirányú lesz, vagy nem lesz egyirányú, most még egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz egyirányú. A présházaknál szóba jött az ugye, hogy a vízbekötése hogy történik, volt, aki azon aggódott, hogy eddig a terveztetést nem indította el, azok remélem, hogy ez hamar megkezdik most már. És például olyan is felmerült, hogy a Hajnal utcai kisközbe, ami ugye az Ősz utcára megy, az a Google Maps nem találja, úgyhogy át kellene esetleg nevezni.
1: Az Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházás nettó 195 millió forintból decemberre készül el, folytatta Nagy Balázs alpolgármester.
2: Hát ez egy faltól falig felújítás lesz. Az út az aszfaltos lesz, nem pedig térköves, és egyébként paksi vörös térkő lesz maga a járdaszakasz. Az Orinoco 2002 Kft., akik nekem azt mondták, hogy időszakosan, de olyan 20-25 fővel lesznek jelen. Ez ugye egy top pluszos pályázat, ez az első top pluszos pályázat, ami így fizikailag elindul, ez nettó 195 millió forint. Annyi, hogy ezt a városnak elő kell finanszírozni, és utána pedig a top pluszból csak Paks tudja lehívni ezt az összeget, úgyhogy reméljük, hogy minél hamarabb hozzá is jutunk.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Sportos nap volt a tegnapi, befejeződött a kétnapos Morgan Ferdinand emléktorna az ASE sportcsarnokban. A Budapest Honvéd és az MVM Ocean Lions előtt az Albafehérvár végzett a második helyen, a győztes pedig az Atomerőmű Sportegyesület férfi NB1-es csapata lett, miután tegnap este 88-92-re legyőzte az Albát. Az emléktornát immár 14. alkalommal rendezték meg az ASE fiatalon elhunyt játékosa, Morgan Ferdinand emlékére. Szintén a tegnapi napon játszott a Paksi FC hazai pályán a Debrecen ellen. Az OTP Bankliga 2026-27-es szezonjának 7. fordulója a Debrecen javára dőlt el. A végeredmény Paks DVSC 2-4.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora, a

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén előzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa-György úton a könyvtárral szemben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Andrea. Fogytán az üzemanyag az ukrán atomerőműben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség a tegnapi napon jelentette be, hogy közvetítésével helyi tűzszünet lépett életbe annak érdekében, hogy helyre tudják állítani a zaporizsiai atomerőmű külső áramellátását, írja a Portfólió. Zelenszkij ukrán elnök jelezte, hogy kézbe tartani a tervezetten háromnapos tűzszünetet. Az orosz elnök Vlagyimir Putyin viszont azt egy nappal később rendelte el, és jelezte, hogy nem számítanak a háború lezárásáról szóló új elgondolásokra. Kitüntetést adna a paksi védekezésben résztvevőknek a miniszterelnök. Ezt maga Magyar Péter posztolta a tegnapi napon a Facebook oldalán. Mint írja, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. A kormánynak azt javasolja, hogy minden résztvevő részesüljön kitüntetésben és jutalomban az október 23-ai nemzeti ünnepen. A héten becsengettek, megkezdődött a 2026-27-es tanév. A paksi Bezerégy általános iskolában mintegy 400 tanuló kezdte meg az évet, közöttük 74 elsős kisdiák. Az intézmény idén is 3 első osztályt indított. Szeptember 1-én délután családi nappal indítottak, mely már több éves hagyomány az intézményben, mondta el rádiónknak Kovácsné Pál Krisztina igazgatónő.
3: Nagyon nagy érdeklődés övezi most már ezt a családi napot, negyedszer rendeztük meg az idén, és mindig az első napra időzítjük. Egy kicsit fárasztó ez mindenkinek, a szülőknek, gyerekeknek, de még most nagy lendülettel vetik be magukat az iskola kezdésbe. Jó együtt lenni újra, jó beszélgetni egymással, pedagógusokkal, a gyerekek újra találkoznak ezen a napon, úgyhogy a közösségépítés szempontjából ez egy kiváló alkalom, hogy ezen a délutánon összejöjjünk. Az alkalom a legkiválóbb azok számára, akik ugye eddig egyáltalán nem ismerték egymást, vagy csak részben a csapat egyes tagjai, mivel egy óviból jöttek, ők az elsősök. Számukra ugye az osztálytársak is, a szülők is, a pedagógusok is mindannyian újak. Az idén ismét 3 osztályunk indult 74 fővel. Érdekesség ennek az évnek, hogy most lányos évfolyamunk van. Mindig a fiúk vannak többségben. Ebben az évben minden osztályban 10 fiunk van, és a többiek mind lányok. Nagyon vonzó alkalom ez még a 3. évfolyam számára és az 5. évfolyam számára, akik szintén új pedagógusokat kapnak.
2: A tanévnyitó családi rendezvényre ninja pályát állítottak fel a paksi Bezerégy iskola tornacsarnokában, nagy sikere volt a gyerekek körében. A délután kötetlen beszélgetésekkel és az ismerkedés, valamint az újra találkozás örömében telt. Ingyenes tüdőszűrésre lesz lehetőség Dunaföldváron a Református Pulmonológiai Centrum jóvoltából szeptember 9-e és 14-e között. A helyszín a Dunaföldvári Művelődési Központ lesz, ahol szerdától szombatig reggel 8 és délután 4 óra között előzetes bejelentkezés nélkül érkezési sorrendben történik a vizsgálat. A tüdőszűrés minden 40 év feletti felnőtt számára évente egyszer ajánlott.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Nem sikerült legyőzni a Debrecent a tegnapi napon. A Paksi FC hazai pályán fogadta a DVSC csapatát az OTP Bankliga 2026-27-es szezonjának 7. fordulójában. A végeredmény Paks DVSC 2-4. A két paksi gólt Haraszti Zsolt és Tóth Barna szerezte. A paksi csapat legközelebb a Kazinc Barcika otthonában lép pályára a MOL Magyar Kupában szeptember 12-én, vagyis jövő héten szombaton délután 3 órától.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén előzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irányos irány, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa-György úton a könyvtárral szemben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Andrea. Magyar Péter miniszterelnökkel egyeztetett a tegnapi napon Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter a szektor eredményeiről és jövőbeni lehetőségeiről. Mint ahogy arról a miniszter Facebook posztjában beszámolt, hazahozták az uniós forrásokat, kezelték az energiakrízist, és újra megnyitják az utat a szélerőmű fejlesztés előtt. Kapitány István szintén a tegnapi napon jelentette be azt is, hogy az 5 plusz 5 program keretében 800 turisztikai vállalkozás jut egyenként akár 10 millió forint fejlesztési forráshoz. Szeptember közepén megkezdődik a Hajnal utca felújítás a Pakson. Ezzel kapcsolatban tartott lakossági fórumot szeptember 2-án este a Városházán Nagy Balázs alpolgármester, a 2-es számú választókörzet önkormányzati képviselője. Az összejövetelen ismertették a tervet és válaszoltak a lakók kérdéseire is. A lakossági fórumot követően Nagy Balázs rádiónknak elmondta, gyakorlatias dolgokról esett szó többségében az összejövetelen.
3: Hogyha gáz, villany vagy vízellátásban szünetek vannak, akkor szórólappal pár nappal korábban ki lesznek szórva. Vagy például probléma volt olyan, hogy a kandeláber kiosztására hogyan reagálunk, hogyan reagáltunk. Már van, amit egyébként a tervben változtattak is. Van olyan, aki a dupla kapu kiosztást szeretne. Olyan apró dolgok is, mint például hulladékszállítással mi történik. Ugye ezt jeleztük is, hogy ez a kivitelező feladata például a házak elől kihúzni a kukát egészen a Rosti utcáig vagy a Rákóczi utcáig, de nagyon jó, mert a lakók jelezték, hogy ők ezt bizony megteszik, ezzel is hozzájárulnak a munkavégzés minél lendületesebben haladjon. Illetve hát probléma volt ugye a több kis köz, például az Ősz utcánál ugye, hogy egyirányú lesz, vagy nem lesz egyirányú, most még egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz egyirányú. A présházaknál szóba jött az ugye, hogy a vízbekötése, hogy történik, volt, aki azon aggódott, hogy eddig a terveztetést nem indította el, azok remélem, hogy ez hamar megkezdik most már. És például olyan is felmerült, hogy a Hajnal utcai kisközbe, ami ugye az Ősz utcára megy, az a Google Maps nem találja, úgyhogy át kellene esetleg nevezni.
2: Az Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházás nettó 195 millió forintból decemberre készül el, folytatta Nagy Balázs alpolgármester.
3: Hát ez egy faltól falig felújítás lesz. Az út az aszfaltos lesz, nem pedig térköves, és egyébként paksi vörös térkő lesz maga a járdaszakasz. Az Orinoco 2002 Kft., akik nekem azt mondták, hogy időszakosan, de olyan 20-25 fővel lesznek jelen. Ez ugye egy top pluszos pályázat. Ez az első top pluszos pályázat, ami így fizikailag elindul. Ez nettó 195 millió forint. Annyi, hogy ezt a városnak elő kell finanszírozni, és utána pedig a top pluszból csak Paks tudja lehívni ezt az összeget, úgyhogy reméljük, hogy minél hamarabb hozzá is jutunk.
2: Jótékonysági programot szervez a Pusztahencsei óvoda. A Mihály napi vásár szeptember 11-én pénteken a helyi művelődési ház szabadidő parkjában délután 4 órától kerül megrendezésre. A helyszínen többek között légvárral, körhintával, hordóvonattal és cukorka ágyúval várják majd a kicsiket. A rendezvény bevételéből az óvoda tetőt szeretne építetni a homokozó fölé. Megkezdődött a szarvasbőgés ideje a Gemencben. Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében ebből az alkalomból a Gemenci Ökoturisztikai Központ különleges túrákat szervez, melyek időpontjait már közzétette a központ a Facebook oldalán. A szeptember 12-i szombati túra alkalmával kimondottan gyermekeknek szánt túrára kerül sor, melyen az erdei vasút egyik állomásánál kézműves foglalkozásokkal várják majd a legkisebbeket.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Sportos nap volt a tegnapi. Befejeződött a kétnapos Morgan Ferdinand emléktorna az ASE sportcsarnokban. A Budapest Honvéd és az MVM Ocean Lions előtt az Albafehérvár végzett a második helyen, a győztes pedig az Atomerőmű Sportegyesület férfi NB1-es csapata lett, miután tegnap este 88-92-re legyőzte az Albát. Az emléktornát immár 14. alkalommal rendezték meg az ASE fiatalon elhunyt játékosa, Morgan Ferdinand emlékére. Szintén a tegnapi napon játszott a Paksi FC hazai pályán a Debrecen ellen. Az OTP Bankliga 2026-27-es szezonjának 7. fordulója a Debrecen javára dőlt el. A végeredmény Paks DVSC 2-4.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki Koktél.

0: Ez volt a Suki Koktél, a térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél, minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig
1: a 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel és Schukert Józseffel. Suki Koktél a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
3: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
2: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
4: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
5: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Strasser Andrea jelentkezik. 3 iráni olajszállító tartályhajó, amért csapást az amerikai hadsereg a tegnapi napon. Az USA szerint Irán rakétákkal célba vette 2 hadihajójukat, erre válaszoltak. Az iráni iszlám forradalmi gárda haditengerészete szintén tegnap jelentette be, hogy 3 a Hormuzi szorosban engedély nélkül haladó olajtankert vett célba, emellett 3 további amerikai hajót is megtámadott más térségekben. Kitüntetést adna a paksi védekezésben résztvevőknek a miniszterelnök. Ezt maga Magyar Péter posztolta a tegnapi napon a Facebook oldalán. Mint írja, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. A kormánynak azt javasolja, hogy minden résztvevő részesüljön kitüntetésben és jutalomban az október 23-ai nemzeti ünnepen. Üzleti rendelő címmel AI konferenciát szervez vállalkozók számára Pakson az impressive.hu Kft. Az informatikával foglalkozó paksi cég szerint fontos mérföldkőhöz érkezhetnek a kis és középvállalkozások, és az információkat fontos helyben is átadni. Nyilatkozta rádiónknak a cég tulajdonos ügyvezetője, Mózsa Ferenc. Az Erzsébet nagyszállodában szeptember 18-án megrendezésre kerülő mesterséges intelligenciáról szóló konferencia minden látogató, illetve vállalkozás számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az online kkv.hu oldalon lehet. Ingyenes tüdőszűrésre lesz lehetőség Dunaföldváron a Református Pulmonológiai Centrum jóvoltából szeptember 9-e és 14-e között. A helyszín a Dunaföldvári Művelődési Központ lesz, ahol szerdától szombatig reggel 8 és délután 4 óra között előzetes bejelentkezés nélkül érkezési sorrendben történik a vizsgálat. A tüdőszűrés minden 40 év feletti felnőtt számára évente egyszer ajánlott. A Dominikai Köztársaság szépség királynője, a világ legszebb hölgye. A tegnapi napon Vietnámban zajlott le, immár 73. alkalommal a Miss World szépségverseny döntője, amelyen Magyarországot Végvár Janka képviselte. A győztes dominikai szépség első udvarhölgye a spanyol versenyző, aki egyben Európa legszebb hölgye is lett, a második udvarhölgy helyére pedig a maláj szépség királynőt választották.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
6: Nem sikerült legyőzni a Debrecent a tegnapi napon. A Paksi FC hazai pályán fogadta a DVSC csapatát az OTP Bankliga 2026-27-es szezonjának 7. fordulójában. A végeredmény Paks DVSC 2-4. A két paksi gólt Haraszti Zsolt és Tóth Barna szerezte. A paksi csapat legközelebb a Kazincbarcika otthonában lép pályára a MOL Magyar Kupában szeptember 12-én, vagyis jövő héten szombaton délután 3 órától.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdődik.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Megkezdjük e-heti szabad péntekünket, és itt van velem a stúdióban Strasser Tamás. Szia Tamás!
2: Szia Gabi!
1: Én pedig Harmad Gabi vagyok, ezúttal Józsit, Weiss Józsit nélkülöznünk kell, úgyhogy szomorúak vagyunk.
2: Hát vele csak úgyis sűrűbben szoktunk lenni, tehát.
1: Nem igaz, nagyon szeretjük a Józsit, sok vidám dolgot szokott itt mondani, és sok poént, úgyhogy nagyon szeretjük a gondolatait is, de ma nélkülöznünk kell, úgyhogy ma Tamással fogjuk itt végigbeszélni a hétnek a történéseit, és szerintem kezdjünk egy oktatásügyi kérdéssel, ugye most az oktatás több szempontból is érdekes, egyrészt a pedagógus sok demokratikus szakszervezete ugye itt ultimátumot adott a kormánynak a béremelés kapcsán, de most én nem erről szeretnék elsősorban beszélni, hanem Lannert Juditnak a kijelentéséről, ami viszonylag nagy port kavart itt az elmúlt napokban, ugyanis az oktatási miniszter azt mondta, hogy a pedagógusnak az megy jelenleg, akinek az a fajta oktatás, ami most van, az testhez álló, és ezek nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek a miniszter asszony szerint. Hát azért én ezzel tudnék vitatkozni, de először is kíváncsi lennék a te véleményedre, Tamás.
2: Oké, de mi, hogy hívják, a kivétel erősíti a szabályt, vagy arról beszélünk, hogy nagy átlagban? Mert nyilván mindennel lehet vitatkozni, és minden megállapítás egy kicsit sarkos.
1: Igen, minden megállapítás egy kicsit csak.
2: De miért probléma az, hogy mondjuk bedobja a követ egy miniszter, elmondjuk, hogy mi a helyzet, mert például lehet az egy oktatásnak is a problémája, hogy nem az, hogy nincs elég pénz, hanem például nem a megfelelő emberek mennek. Lehet, hogy mind a kettő, sőt, még 53 más dolog is problémát jelent. De miért nem lehet az, hogy mondjuk van egy felvetés, és arról úgy beszéljünk, ahogyan van. Tehát például abszolút. Miért gondolod, mondjuk ő neki megkérdezzük, hogy miért gondolod, hogy ez így van, ezt tapasztaltad, mik voltak ezek a tapasztalatok. Keresünk olyanokat, akiknek más véleményük van, nem politikai alapon, hogy te mondjuk alkalmatlan vagy, vagy soha életedben nem tanítottál, mert ugye már hallottam ilyet is. Hát nyilván politika nagyon érdekes történet, és nagyon sokszor tényleg nem azt látom, hogy meg akarjuk oldani a közös problémáinkat, hanem hát szeretnénk, hogyha az a narratíva lenne az egyetlen, ami közszájon forog, amit én gondolok a világról.
1: Hát igen, ez szerintem is sokan így vannak. Na viszont akkor visszatérve, tehát amit mondasz, az a teljesen egyet tudok érteni. Igen, beszéljünk róla, és dobjuk be egy kicsit a vízbe, a követ az állóvízbe. De amivel nem értek egyet a miniszterasszony kijelentése kapcsán, szerintem azért alapvetően a pedagógusoknak a nagy része, ők sokkal kreatívabbak, mint amit a rendszer eddig engedett nekik. Itt most nem csak arról
2: de
1: van
2: akkor
1: szó...
2: igaza van. Tehát valahogy
1: nem,
2: mégis...
1: nincs igaza, mert ő azt mondja, hogy azok nem kreatív, innovatív emberek.
2: Nem, szerintem... azt mondta, hogy azok mennek el, akik el tudják ezt fogadni. Tehát hajlandók abba belenyomorodni,
1: ez megint nem igaz.
2: Hát ezt mondta.
1: De ez megint nem igaz, hogy igen, ezt mondta, csak ez megint nem teljesen igaz. Mert most gondolj bele, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt milyen oktatási rendszer volt, gondold végig, hogy 2010 után hogyan próbálták meg átalakítani, akár azzal, hogy a szabad tankönyvválasztást megszüntették, akár azzal a én ezt bátran vállalom, hogy baromsággal, hogy ezt a teljesítményértékelési rendszert, meg portfóliókészítést, meg egyebeket behozták, teljesen fölöslegesen vitte el az embereknek, a tanároknak az energiáját a lényeges dolgokról, és egyébként pedig adminisztrálgathattak, önfoglalkoztathattak a pedagógusok. Tehát azt gondolom, aki 30 évvel ezelőtt belelépett egy rendszerbe, ami lehet, hogy az sem volt tökéletes, de hogy azt még sikerült szerintem még rosszabbá tenni a 2010-es évek után, azt teljesen egyértelmű, és egyébként ezek az emberek, ezek feltették az életüket egy hivatásra 30 évvel ezelőtt, és ezek az emberek egyre inkább azzal szembesültek, hogy szeretik a gyerekeket, szeretnek tanítani, és egyre több gát, vagy egyre több értelmetlen intézkedés kerül a fejük fölé, amire Rétvári Bence például azt találja mondani, ugye miután most eltörölték ezt a teljesítményértékelési rendszert, hogy hát ennek a gyerekek fogják a kárát látni. Hát nem a gyerekek fogják a kárát látni, mert a gyerekekre marad egyébként több idő. Egy, kettő, pontosan azok a korlátok, amiket meg mindenféle ilyen hülye szabályozások, amiket behoztak, amivel csak nehezítik az életet és az adminisztrációt növelik. Tehát pontosan ezek azok, amik szerintem a a tanároknak, a kreativitásának idézőjebben a rovására mentek, mert már nem volt erőd és energiát kreatívnak lenni, és nem azért, mert nem vagy kreatív. Az lehetséges, hogy nem minden pedagógus egyformán tud kapcsolódni a gyerekekkel, tehát hogy vannak különbségek pedagógus és pedagógus között, de azt, hogy így kijelenteni, hogy azok mennek az oktatásba, akik nem önállóan gondolkodnak és nem innovatív emberek, szerintem azért ez egy erős kijelentés. Na.
2: Jó, de azok után azért most, amikor én voltam pályaválasztás előtt, és tulajdonképpen akár ebbe a generációba bele is férhetnék, akkor azt mondták nekünk, ha nem veszik fel sehova, majd jó lesz elmész tanárnak. Tehát azért ez nagyon régóta átszövi a magyar közgondolkodást és kultúrát.
1: De ez mutatja, hogy mennyire primitívek vagyunk, már bocsánat, mert szerintem a legszebb és legfontosabb feladatok egyike az a gyerekeknek a nevelése, és a gyerekeknek a jövő nemzedékek oktatása, és ezzel csak a saját magáról állítja ki egyébként, ha ez így van, 50 éve is akár a bizonyítványt a magyar társadalom, mert bocsi, mind a ketten jogászok vagyunk, és én marha sokat tanultam meg, mit tudom én, nem érzem a jogászi feladatot ugyanolyan hasznosnak és pozitívnak, mint amit mondjuk egy pedagógus el tud érni a társadalmon belül. Mégis mindenki azt hiszi, beleértve akár az én szüleimet is, hogy a világ legjobb dolga az, hogy valaki jogász. Nem.
2: Jó, de ez legyen a te problémád. Akkor fordítva teszem fel a kérdést, és ebben lehet, hogy igaza van. Hány ember lehet ma Magyarországon, aki tehetséges pedagógus lenne, kedve is lenne hozzá, de nem volt hajlandó megcsinálni, miközben mindannyian nyertünk volna vele. Ez lenne az igazi. Mert hogyha ezek kiszorítanák azokat az embereket, akik esetleg mégis úgy vannak, hogy maradékelven csinálták végig és szürkültek bele a rendszerbe, akkor tudnánk, hogy egyébként lehet, hogy ő neki van igaza. Mert igazából a másik oldal dönteni el, hogy hány pedagógust, jó pedagógust vesztettünk el, akik zseniket nevelhettek volna, most bocsánat érte, tegyük fel így a kérdést.
1: Abszolút értem, abszolút.
2: Akkor így ez lenne azért, de ezt nem tudjuk megcsinálni.
1: Hát ezt nem, meg ezt igen, ezt nagyon nehéz, de az viszont szerintem fontos e tekintetben, hogy a társadalomnak a hozzáállása, tehát ahogy, mint ahogy ezt most mondtad, mert nektek is azt mondták, hogyha nem leszel jó semmire, majd elmész tanárnak, tehát a társadalom így áll hozzá, most képzeld el, hogy ez a hozzáállás hány embert kedvetlenített el, és mondta azt, hogy nem megyek tanárnak, holott, aztán elkezd dolgozni jogászként, közgazdászként, mérnökként, nem tudom, és akkor az életének egy pontján 40-50 éves kora között valahol jön az, hogy én ezt nem szeretem, nekem ez nem
2: ezzel tudom. Mindenki így van, tehát ezt elmondom neked, de egyébként azért
1: izgalmas a téma. Hogy fejezem be a mondatomat?
2: Ja,
1: na, és hogy ez a probléma, hogy ezek az emberek egyébként lehet, hogy tök jó tanárok lettek volna, és tök más lenne a gyerekek hozzáállása az oktatáshoz. Az egész világ teljesen más lenne, ha ezek az emberek ott és akkor szülői és társadalmi nyomásra nem a mérnök, a jogász, meg az orvos, meg a hasonlók mellett döntenek.
2: Nem hiszem, hogy nem hiszem azt, hogy társadalmi nyomás a legerősebb. Abba a korban én, ne haragudj, te ma is olyan vagy, hogy semmilyen társadalmi nyomásnak nem akarsz megfelelni, és nagyon sokan vannak
1: én
2: ilyenek.
1: Nem haragszok, én ezt vállalom.
2: Jó, de akkor miért feltételezed, hogy azok, akik egyébként ilyen kreatív és önálló autonóm személyiségek, azok mondjuk engedtek volna. De pont egyébként jól mondott, Finnországban mindenki tanár akar lenni, most jó értelemben.
1: Jó, de azért azt nem felejtsük el, és ez sokat számít szerintem, hogy itt Magyarországon, illetve a döntésnek a hátterében mindig egy egzisztenciális mérlegelés is van. Tehát, hogy tanárrá válj, vagy ne váljál tanárrá. És azért az sem kedvezett szerintem ennek a döntésnek, hogy nagyon sokáig a tanárbérek nagyon-nagyon alacsonyak voltak, és ennél fogva persze, hát ki akar elmenni idézőjelbe ébérért, amikor nincs mondjuk szülői háttér, tehát hogy meg kell teremteni az egész életét. Szerintem ez nagyon sok tényezős dolog, de én minden esetre a miniszterasszonynak azért ezt a kijelentését egy kicsit erősnek tartom.
2: Én azt gondolom, legalább beszélünk róla, hogy mi a probléma, mi kell változtatni. Egyébként lehet, hogy egyszerre mindenen kell változtatni, de lehet, hogy ez szép apránként is lehet, és ne felejtsd el, a magyar társadalom hihetetlenül be van feszülve, amikor arról az az egy darab gyerekről, vagy fél gyerekről beszél, ami ilyen neki van, és hogy hú, ő a legjobbat kapja, és egyszerűen nem képes felszabadultan a gyerek érdekeit nézni, hanem egyszerűen, hogy nehogy később szó érje a ház elejét, megy a tömeg után. És ez nagy baj.
1: Hát ez igen.
2: Tehát így nem fogsz önállóan jó tanárokat választani, és azért volt ott még egy nagyon komoly kérdéskör, amit érdemes végigbeszélni, főleg itt, amivel én soha nem voltam túl népszerű, azért a kisfalvak, amelyek azt mondják, hogy elveszítik az identitásukat, ha az iskola, mert ugye ez is ott van.
1: Igen, csak annyi, hogy egy szünetet tartunk, és utána akkor innen folytatjuk, mert erről is igen, mindenképpen kell beszélnünk, hogy akkor most megszüntessük-e a kicsi iskolákat, és megszüntessük-e a sok tantárgyat.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Folytatódik a Szabad Péntek Strasser Tamással és Harmad Gabival, és ha már Mohácsot említettük, akkor emlékezzünk meg a devecseri mohácsi 500. évfordulójára készült emlékműről, mert hogy nem sokáig vonzotta a turistákat ez a szárnyas fallószra emlékeztető szobor. Ezt a 444 újságírói szúrták egyébként ki, hogy egy ilyen fura formájú faragvány készült devecserben, de hát azóta ugye miután a fél ország ezen röhögött, ezek után úgy döntöttek, hogy átalakítják a szobrot, és most jelenállás szerint ez a szobor már nincs ott. Na most nekem ennek kapcsán azért több kérdés is felmerült, mert hogy egyrészt elképesztően infantilisnek tartom a magyar közéletet, tehát ugye azért a fallosz már eleve, mint jelkép, szóval ez azért egy ősidők óta használt, de még hogyha nem is annak akarták, akkor pláne nem értem, hogy ezen mi a röhögni való, és hogy miért lett ez akkora nagy hír,
2: hát
1: hogy még...
2: Hát az a összehozható a kettő.
1: Jaj...
2: Tehát most, jó, hát érted, mi hát azért azt szoktunk... Hogy szopás volt, hogy nem tudom, hogy... De hát most arra gondolunk,
1: jó, hogy... Jó, itt elvesztettél engem.
2: Jó, hát most akkor egyedül kell végigcsinálni a műsort, ez szörnyű.
1: Jó, hát erre nem
2: vállalkozok, de hát azért arra szoktunk gondolni, hogy amikor egy ilyen tragédia, és egy országnak talán az legjelentősebb, van nálunk nagyobb. Tehát ez a Mohács az annyira
1: hát
2: mindennek
1: az
2: ikonikus, annyira a Mohács. Hát Aditól kezdve, tehát nekünk Mohács kell, és a többi, tehát annyira átivódott, hogy a nemzeti bukta non plus ultra szerintem, tehát semmi nincsen. A Donkanyar nincsen sehol ehhez képest, most ne értsék félre, nyilván egy nagyon nagy tragédia, de alapvetően erről beszélünk azt hiszem mindig, amikor a végletek, a nemzethalál. És azért akkor megszoktuk, hogy ilyen halomban vannak a halottak, a sírás, a nem tudom én, tehát ehhez képest...
1: Igen, de most, hogy őszinte legyek, én ránéztem erre a szoborra, tehát nekem mondjuk spec nem, nekem a szárnyak tűntek fel először, és nem a fallosz alakzat. Na, de most oké, csak mi van annak a fejében, és miért nem arról beszélünk, hogy mi van annak a fejében, akinek egyébként ez tűnik fel először egy ilyen szoborba.
2: Hát tehát miért azért férfi nagyon volt az illető? Valahol. Tehát én azt gondolom, hogy férfi volt az illető jó eséllyel, mert azért a szárnyakkal együtt egy kicsit erős. Tehát vannak kiegészítők, meg egyebek, de azért...
1: Igen, de hogy ennyire ilyen ösztönszinten vagyunk, hogy mindenről, bármiről, aminek semmi köze egyébként ahhoz, vagy nem az volt a szándék vele, ez jut eszünkbe, és ezek után még ugye a fél ország ezen röhög, és akkor a polgármester pedig ugye azzal menti ki magát a helyzetből, természetesen az alpolgármester igen, viszi el a balhét, és akkor, és hogy kötőhártyás ott meg nem volt ott, meg nem látta, meg AI készített, meg... Szóval,
2: hogy... Nézd, én azt gondolom, hogy te is tudod jól, ilyenek vagyunk, tehát a helyzet alakítja, tehát valószínű, hogy ezek...
1: Ilyenek?
2: Nem. Alapvetően azt gondolom, hogy a szereplők balekok. Tehát ezt nem tudom, a Szoboszlai Dominik állította volna fel a kertjébe, mint Mohácsi emlék. Egyszerűen ő nem Balek. Tehát a magyar társadalomhoz képest egy túl sikeres valami. Érted? Uh-huh. Tehát valószínű, hogy az, amit ő csinált, az se lehet bukta. Lehet, hogy lenne egy-kettő, aki megjegyezné, halkan, meg kuncogna, de nem állna mögé a tömeg. Tehát azt gondolom, hogy a áldozat szerep, tehát házhoz mentek a fülesér. Tehát ezeket kell. Tehát ezek mindig akkor jön létre ez a helyzet, amikor egyébként, hogy mondjam, tehát teszel érte, vagy, és te olyan vagy.
1: Én meg egy kicsit úgy érzem, hogy a 444 egy kattintásvadász címet, cikket akart írni, ez megtörtént. És
2: de nem hazudtak egyébként.
1: Most kinek mi? Kinek mi jut róla eszébe?
2: Mondom, szárnyas fejvadászat.
1: Ne a szárnyas fejvadászat, de mondom, tehát ugye az elsőre ránéztem, én nekem így nem ez, hogy hú, hát ez egy fallos.
2: Nekem tehát, se egyébként.
1: De most akkor Érted? Tehát az, hogy így...
2: Hát éhes disznó makkal álmodik, nincs ezzel semmi probléma, ez még mindig így volt, de egyébként, hogyha nem ilyen lenne a társadalom, és egyébként nem tudná beleképzelni, tehát akkor ez egy rosszul sikerült, megpróbáltuk, nem jött be. Na de kellenek, tehát ezért mondom, hogy nem mindegy, nagyon sokszor a szereplők.
1: Igen, egyébként a kedvenc kommentem az ilyen, a cikk alatt, ami arról szólt, hogy most a HVG cikkét olvastam el, de így voltak kommentek a megosztás alatt, és a kedvencem az volt, amikor valaki azt írt, hogy nem is értem, miért távolították el, egy lángosozót kellett volna alatta nyitni, ami jó tejfölös lángos lehet.
2: Igen, hát igen, tehát én azt gondolom, hogy a internet szubkultúra az mindig megtalálja egyébként a hozzáillő, tehát valakinek mindig lesz egy olyan jó ötlete, amit lehet használni. Igen, tehát szerintem is azok, akik meg egyébként ezt túlreagálják, mert mondjuk találva érzik magukat, azt se gondolom, hogy szerencsés.
1: Hát igen, de minden esetre én ezt biztos, hogy el nem távolítottam volna. A legjobb turisztikai vonzerő lett volna szerintem innentől kezdve a térségbe, de hát ehhez is gyávák vagyunk, hogy bevállaljunk egy ilyet.
2: Mert miért? Mert mindenki igazodik. Tehát korábban máshoz igazodtak, most ehhez igazodunk. Tehát mindig a megmondó emberekhez, vagy akik annak tűnnek éppen legerősebbnek, hát ez tök normális emberi magatartás.
1: Na jól van, hát szerintem erről ennyit, most viszont akkor lépjünk tovább a következő témánkra, azt pedig legyen az, hogy megérkezett a várva várt bejelentés a Magyar Péternek, ugye lezárult az uniós pénzekért indított 3 hónapos eljárás, és sikerült ugye minden vállalt mérföldkövet teljesíteni, és szuper mérföldkövet a magyar kormánynak, úgyhogy több 1000 milliárd forint, ha jól emlékszem, 6000 milliárd forint.
2: Hatról volt szerintem.
1: Igen, 6000 milliárd forintnyi, igen, érkezhet ugye helyreállítási és kohéziós forrás érkezhet Magyarországra. Ugye erről korábban azt mondta a Fidesz, hogy ezt már elköltötték Ukrajnára,
2: igen.
1: Tehát ez már nincsen, aztán most majd meglátjuk, hogy lesz-e, mert én ugye Cseh Tamást is kérdeztem, hogy eznek december 31 a felhasználási határideje, hogy ennyi idő alatt le lehet ezeket hívni.
2: Hát azt gondolom, hogy nagyon sokat a szerint változtattak azért, hogyha látod, hogy 500 milliárd elment a villamos hálózatra, meg stb. Tehát én azt gondolom, hogy olyan projekteket próbáltak előkaparni, amikre azért lehet szükség, sőt szükség van, és relatíve egyszerűbb. Tehát nem az volt, hogy több tízezer kisvállalkozó, meg középvállalkozásnak a különböző ötleteire teszünk, aztán majd valami lesz, mert nincs rá idő. Tehát ez teljesen egyértelmű a történet. Én azt gondolom, hogy ezek a kifizetések, meg határidők, tehát ezek mindig olyan, hogy mit értünk alatta, de nyilván az a következő mérföldkő, ez a december 31, nem kell, hogy megvalósuljanak, ezek se teljesen mindegyik, de lesz, ami meg elég lesz. Tehát én azt gondolom, hogy megbeszélték. Nyilván egyébként sokkal érdekesebb az, hogy ami egyébként ehhez valamelyest szól, hogy ugye a következő 7 éves költségvetést lassan össze kéne állítani, és már megy a tapogatózás, és nagyon érdekes volt például, hogy itt most a legutóbbi alkalommal a korábbi Orbán szövetségesek milyen komoly fordulatokat tettek, és hogy Magyar Péter azt mondta, hogy nem, erkölcsileg nem alátámasztható ez a napi 1 millió euró, és reméli, hogy a következő költségvetési ciklusban ez meg is jelenik majd a számlánkon, amit kompenzálnak.
1: Uh-huh. Hát erre kíváncsiak.
2: Hát mindenre kíváncsiak vagyunk, tehát ez nem kérdéses, hogy mindenre kíváncsiak vagyunk. Inkább az a tényleg a nagy kérdés az egész történetben, hogy tudunk-e úgy kezdeni ezekkel valamit, hogy mondjuk egy nemzeti konszenzus jöjjön létre. Hát, sőt, olyan szó,
1: hogy nincs... Az útelágazás.
2: Igen, és az a baj, hogy lehet, hogy azért olyan nehéz kimondani, mert amíg nincs, arról nehéz beszélni, tehát...
1: Igen, szóval bocsánat, konszenzus, ott tartottál.
2: Igen, tehát, hogy lehet egy olyan nemzeti konszenzus, hogy most már ne azon versengjünk, hogy most ez a pénz, mert ugye azért a Fidesznek volt egy másik narratívája is, hogy ő ezt a pénzt már el is hozta.
1: Aha.
2: Tehát attól függ, hogy éppen melyik volt a lényeges, most inkább azt kéne a Fidesznek is ellenőriznie, hogy tényleg úgy legyen felhasználva, ahogyan kell.
1: Hát igen, ez lenne a feladat. Bár most egyébként nagyon eltűnt a Fidesz, nem?
2: Tehát hát az azért a Facebookon nagyon nyomulják.
1: A Facebookon nyomulják, igen.
2: Is.
1: Mondjuk igen, de nem tudom, valahogy én azt érzem, és az egyébként ez azért érdekes, mert minden ellenzéki pártról ezt érzem, tehát nem csak a Fideszről, mert amíg az MSZP volt az ellenzék a Fidesszel szemben, akkor is azt éreztem, hogy eltűnik a tevékenység. Tehát úgy megvannak a kis parlamenti mandátumaikban, jó, így egymás között ugye tartják a saját táborukkal úgymond a kapcsolatot, meg minden, de például kommunikáció, tehát az, hogy akár az MTI-hez eljutassanak napi szinten szakpolitikai kérdésekben anyagokat, ez nincs. És keresed
2: hát
1: a...
2: talán, mert nincsen nekik anyaguk.
1: Szerintem amúgy tudnának mit mondani, az más kérdés, hogy erre bármilyen energiát akarnak-e most fordítani, csak hogy valahol meg én azt várnám el egy ellenzéktől mindenkoron, beleértve a korábbit, meg a későbbieket is, hogy igenis, ha ellenzékbe is vagyok, akkor is hasznos javaslatokat tegyek, és kommunikáljak az emberek felé, kifelé is, azokkal is, akik nincsenek a táboromba, és nem tudom, belső intraneten keresztül a most éppen ugye a Fidesz.hu, vagy a nem tudom én hol tájékozódnak.
2: Intravénásan, igen. Ja. Figyelj, hány éves vagy? Tehát én azt gondolom, hogy a magyar közélet nem erre indult, és még hiszel a mesékbe. Tehát
1: igen,
2: az a baj,
1: én hiszek. Én az hiszem a baj, azt, nagyon képes sokszor... ez az ország. Fejlődni.
2: Nagyon sokszor pont ez a baj, hogy olyan ígéreteket teszünk állandóan, amiket utána, hogyha a hatalomra kerülünk, akkor ugyan szakpolitikailag meg kéne dönteni, de nem lehet, mert azt mondtuk.
0: Szabad péntek Best of összeállítás, most a Paks FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
1: Pölöskei, a családi szörp.
3: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Fox FM.

0: Szabad Péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Akkor folytatódik a Szabad Péntek, az imént Gál István Lászlóval, a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának büntetőjogi tanszékvezetőjével, dékán helyettesével és ügyvéddel beszélgettünk. Itt a vagyon elkobzás kapcsán és a vagyon visszaszerzési hivatalról is szó volt, és azért ezt még dumáljuk ki, Tamás, mert hogy most jön az a rész, hogy elmondjuk a véleményünket. Most eddig meghallgattuk, hogy mi a szakmának a véleménye, vagy mi a tudománynak a véleménye. Te hogy látod ezt az egészet? Érdekes volt, amit mondott, hogy például eddig is volt vagyon visszaszerzési egység tulajdonképpen a rendőrségnek, most lett egy vagyon visszaszerzési hivatal, itt megkettőztük a szerepeket, mert hogy még mondta, hogy más szervezetek is, intézmények is ebbe a vagyon visszaszerzésbe részt vettek eddig is. Tehát, hogy tulajdonképpen most ez megint mi? Egy ilyen színház, amiben eljátszuk azt, hogy valamit csinálunk, de valójában csak burjánzik tovább az intézményrendszer, és majd senki nem tudja, hogy kinek mi a hatásköre és mi a feladata, vagy ez tényleg hatékonyabb lehet egy ilyentől a rendszer, te hogy látod?
2: Szerintem megint kultúra kérdése, amiről beszéltünk, tehát lehet jobb is, és lehet, tehát nyilván a szándék.
1: Hány éves vagy?
2: Ugye? Tehát de nem, miért jól mondta, az tényleg ettől függ. Nyilván, ha arra gondolsz, hogy akkor majd azt fogják mondani, hogy nem szeretem a magyarokat, hát a kulturáltsági szintünk, hát látszik, hogy hol tart az ország, ez alapján nem biztos, hogy sok jóval kecsegtet, de valahol el kéne kezdenünk felkapaszkodni, a megfelelő embereket a megfelelő pozícióra megtalálni, és akkor talán változik az országban sok minden. Tehát, igen?
1: Na igen, bocsánat, fejezd be, és akkor utána mondom.
2: Nem, nagyjából itt van egy pont. Én nyilván azt gondolom, hogy van erre egy igény. Az emberek nem feltétlenül tudják, látják, és azért legyünk őszinték egy kicsit, a nagyon specifikus is az egész, és pikáns is az egész. Tehát ugye azt láttuk, hogy valamennyi feljelentés, ami a korábbi kormány intézkedései, NER-lovagok, stb. Kapcsán esetleg elindultak, azok elég gyorsan megfeneklettek. Tehát ez ugye adott esetben feltételezi azt, hogy most egy új rendszerben egy ilyen hivatal talán ügyesebben fog. Tehát ez egy gesztus.
1: De akkor azt gondolod, tehát hogy mondjuk a rendőrségen belül működő vagyonvisszaszerzési szervezeti egység, az jelenleg is olyan emberekkel van tele, akiken ez megbukna? Ezért
2: nem
1: van szükség.
2: Jó, de akkor miért van szükség? Ezekkel dolgoznak.
1: Hanem mi kell?
2: Hát kis halakkal, közép halakkal.
1: Ja, értem. De most
2: olyan
1: akkor
2: halakkal, akik udva voltak a nagy halakkal.
1: Várjál, és akkor most hogy lesz, hogy a vagyon visszaszerzési hivatal, amit most létrehoztak majd, az akkor az alapján ez egy kis hal, nagy hal. Jó, akkor ez a te ügyed lesz.
2: Igen, azt gondolom, hogy a fókusz,
1: az ügyelosztás lényege.
2: Szerintem a fókusz igen. Tehát most akik csak, hogy mondjam, alap esetben veszélyesek a társadalomra, és nem azért, mert mit tudom én, megpróbálták a rendszert megbuktatni, tehát mit tudom én, egy alkotmányos puccs, ról beszélünk, ugye itt nagyon sokan, nekem az a nagyon izgalmas, hogy mind a mai napig, amit beszéltünk, amikor kiírták a tévénél az első tétülést, hogy hiába írja ki valaki, aki ezt így gondolja. Az, aki nem így élte meg a történetet, az úgy érzi, hogy oktrojálva van ez a dolog.
1: Igen.
2: Tehát azok, akik ma azt mondják, hogy még mindig csak a nemzeti, hogy hívják, burzsuázia összeállítása történik a Mészárosékkal, a Tiborcékkal, stb. Bível, azoknak nagyon nehéz ezt elmagyarázni, hogy itt másról van szó. És továbbra is az a nagyon-nagyon szörnyű történet, hogy nem jutottunk egyébként közelebb. Tehát én azt gondolom már olyan értelemben, hogy a kultúránkban, a vitakultúránkban, hogy továbbra sincs az, hogy én állítok valamit, akkor megvárom, hogy valakit. Tehát nem tudom, nézed a komment falakat nagyon sokszor, egyszerűen nincs érdemi hozzászólás.
1: Hát a komment falon azt ne is várjál.
2: De ez tragédia. Ha feldobsz valamit, akkor jó lenne arról beszélgetni, hanem jönnek azok, akik ráerősítenek és köpnek még egyet. De hát ez nem jó. Tehát ha te ezt akarod, akkor az egy, hát nem akarom mit mondani, mert ugye mindig szoktatok mondani rám, hogy ilyen bizonyos szavakat.
1: Tébetű szavakat.
2: Akár, igen, de ez most egy másik

0: az MNB kapcsán.
1: Matolcsi jelezte is, hogy jön.
0: Igen, igen.
1: Na senki de... nem tudja, hogy hol van, de jön.
0: Jó, na, de a lényeg, hogy na, itt is ezen is azért elgondolkodik az ember, hogy egy ilyen vizsgáló bizottság, amikor vannak hatóságok, felkent hatóságok, amiknek megvannak a jogkörei, a házkutatásra, a bankszámla, a kivonatokba betekintésre, mindenbe, tudod, tehát ők betekinthetnek, megvannak az eszközrend, vagy megvan az eszközrendszerünk, stb. Tehát, hogy mit tud még hozzátenni ehhez egy ilyen bizottság, azon kívül, hogy egy ilyen politikai felhajtás van körülötte.
1: Nem feltétlenül kéne, hogy csak politikai felhajtás, de mondjuk a politikai szempontok, vagy a politikai összefonódásokat is megjeleníthetni. Tehát én azt gondolom, hogy a rendőrség nem feltétlenül fog ilyet tudni mondani, kimondani, hogy itt politikai dolog. Úgy azt mondja, hogy bűnöző, összejátszottak.
0: Uh-huh.
1: Most itt viszont lehet, hogy rá kell mondani, hogy a politikát úgy használták fel, ahogyan az nem arra való. Tehát, hogy egy ilyen többlet tartalma lenne. Nem tudom, így lesz-e. De nem azt gondolom, hogy egy vizsgáló bizottság mindig egy kicsit azért a politikai felelősséget is vizsgálja, mert ugye akkor lennénk előrébb, ha ezeket el tudnánk érni, hogy nyilván nem megy meg lehetetlen, de csökkentsük annak a mértékét, amennyiben ameddig a politika meg tud csúszni, és valami agyrémet akar összehozni.
0: Nem tudom, nekem egyébként mindig erről már az jut eszembe, hogy valahogy annyira szomorúnak tartom, hogy ebben az országban emberek, férfiak és nők, országgyűlési képviselők.
1: És tanszok.
0: Tehát, hogy megelégszenek azzal, hogy ilyen látszott tevékenységet végeznek. Szerintem ez alapvetően látszott tevékenység.
1: Hát de ez egy cinizmus. Tehát amikor már nem hiszel abban, amiben valamikor gyerekkorodban hittél, nem, hogy meg fogod csinálni, de...
0: Már a részemről?
1: Szerintem nem a tied, az ő részükről.
0: Az ő részükről. Aha.
1: És ilyenkor, mivel, hogy mondjam, ez túl jó és túl kényelmes az egész, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy megyek és kezdek egy új életet, és elmegyek tanárnak, mert tanárnak még jó lehetek, és jó értelemben lehetek jó tanárnak, és ott őszintébb lehetek, stb. Nem, túl jó keresek. Valahogyan úgy kell csinálni, mint hogyha.
0: Igen, de ez a baj, és mert hogyha ezt mi elfogadjuk, és ugye onnan indultunk, hogy ki megy tanárnak, meg ki megy, tehát hogy van-e igény arra, hogy más legyen a rendszer, vagy igazából elfogadod a rendszert, de valójában, hogyha életerős emberek így gondolkodnak, hogy szerintük ez egy hasznos tevékenység, amit végeznek ilyen bizottságosdiban, munkacsopiban, meg nem tudom, valójában teljesen, fölöslegesen, tehát önfoglalkoztatást tartom ezeket a dolgokat, hiszen megvannak a hatóságok, akik ezt kivizsgálhatják, akkor azért az egy szomorú dolog, mert az azt jelenti, hogy a szellemi igényeinkről, vagy az igényeinkről nagyon sokat elmond.
1: Hát most erre
0: a szellemi elitünk dokument? Igényeiről, és ez a szellemi elitünk, ugye, elméletileg.
1: Hát elit az egy erős kifejezés, de igen, erről van szó.
0: Hát akkor mondjuk értelmiségi elitnek.
1: Tehát erről van szó, tehát egy társadalom minél nagyobbak a különbségek, és minél nehezebb a közjavakhoz normálisan hozzákerülni átlátható módon, nyilván annál többen azon dolgoznak, hogy ők valahogyan kiemelt státuszúak legyenek. Nem hiteles, vagy nem meghirdetett módon, hanem képmutató módon. Érted? Tehát most mit tudom én, tehát láttuk, hogy hogyan működik az egészségügy. A nereseknek és a nem nereseknek. És egy csomó dolgot látunk, és azt gondolom, hogy ez a baj, és nem tudunk, ugye volt merjünk nagyok lenni. Én azt gondolom, hogy merjünk szerények lenni. És nem merünk. Ugye? Mert nekem ez jár. Nehogy már a másik az értékesebb legyen, mint én. Pedig igen.
0: Na jó, akkor most itt tartunk egy szünetet, és a szünet után még akkor egy etapra visszatérünk, és akkor most a hibátlan következik, ez rólam szól.
2: Szabad péntek! Szabad péntek című műsorunk best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

Ez a Pax FM, a legnagyobb best-of slágerekkel. Ma déltől egyig, egy teljes órán keresztül csak egy előadótól játszunk. Íme egy kis

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárlásra.

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, a híreket Strasser Andreától halljátok. Magyar Péter miniszterelnökkel egyeztetett a tegnapi napon Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter a szektor eredményeiről és jövőbeni lehetőségeiről. Mint ahogy arról a miniszter Facebook posztjában beszámolt, hazahozták az uniós forrásokat, kezelték az energiakrízist, és újra megnyitják az utat a szélerőmű fejlesztés előtt. Kapitány István szintén a tegnapi napon jelentette be azt is, hogy az 5 plusz 5 program keretében 800 turisztikai vállalkozás jut egyenként akár 10 millió forint fejlesztési forráshoz. A héten becsengettek, megkezdődött a 2026-os 27-es tanév. A Paksi Bezerégy általános iskolában mintegy 400 tanuló kezdte meg az évet, közöttük 74 elsős kisdiák. Az intézmény idén is 3 első osztályt indított. Szeptember 1-én délután családi nappal indítottak, mely már több éves hagyomány az intézményben, mondta el rádiónknak Kovácsné Pál Krisztina igazgatónő.
3: Nagyon nagy érdeklődés övezi most már ezt a családi napot, negyedszer rendeztük meg az idén, és mindig az első napra időzítjük. Egy kicsit fárasztó ez mindenkinek, a szülőknek, gyerekeknek, de még most nagy lendülettel vetik be magukat az iskola kezdésbe. Jó együtt lenni újra, jó beszélgetni egymással, pedagógusokkal, a gyerekek újra találkoznak ezen a napon. Úgyhogy a közösségépítés szempontjából ez egy kiváló alkalom, hogy ezen a délutánon összejöjjünk. Az alkalom a legkiválóbb azok számára, akik ugye eddig egyáltalán nem ismerték egymást, vagy csak részben a csapat egyes tagjai, mivel egy óviból jöttek, ők az elsősök. Számukra ugye az osztálytársak is, a szülők is, a pedagógusok is mindannyian újak. Az idén ismét 3 osztályunk indult 74 fővel. Érdekessége ennek az évnek, hogy most lányos évfolyamunk van. Mindig a fiúk vannak többségben, ebben az évben minden osztályban 10 fiunk van, és a többiek mind lányok. Nagyon vonzó alkalom ez még a 3. évfolyam számára és az 5. évfolyam számára, akik szintén új pedagógusokat kapnak.
2: A tanévnyitó családi rendezvényre ninja pályát állítottak fel a Paksi Bezerégy iskola tornacsarnokában, nagy sikere volt a gyerekek körében. A délután kötetlen beszélgetésekkel és az ismerkedés, valamint az újra találkozás örömében telt. Megkezdődött a szarvasbőgés ideje a Gemencben. Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében ebből az alkalomból a Gemenci Ökoturisztikai Központ különleges túrákat szervez, melyek időpontjait már közzétette a központ a Facebook oldalán. A szeptember 12-i szombati túra alkalmával kimondottan gyermekeknek szánt túrára kerül sor, melyen az erdei vasút egyik állomásánál kézműves foglalkozásokkal várják majd a legkisebbeket.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Sportos nap volt a tegnapi. Befejeződött a kétnapos Morgan Ferdinand emléktorna az Ose sportcsarnokban. A Budapest Honvéd és az MVM Ose Lions előtt az Albafehérvár végzett a második helyen, a győztes pedig az Atomerőmű Sportegyesület férfi NB1-es csapata lett, miután tegnap este 88-92-re legyőzte az Albát. Az emléktornát immár 14. alkalommal rendezték meg az Ose fiatalon elhunyt játékosa, Morgan Ferdinand emlékére. Szintén a tegnapi napon játszott a Paksi FC hazai pályán a Debrecen ellen. Az OTP Bankliga 2026-27-es szezonjának 7. fordulója a Debrecen javára dőlt el. A végeredmény Paks DVSC 2-4.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Én nekem ez annyira furcsa megint, ezt az időt utálom a legjobban, amikor reggel hideg van, beöltözöl, mondjuk hosszú nadrág, vagy egy pulcsi. Még a pulcsi az oké, de hogy hosszú nadrág, délután meg lerohadt rólad, és így 27 fok lesz körülbelül, vagy 28-9, nem tudom, és így Noelt is, hogy öltöztessem. Tegnap kimentem, szabályosan fáztam.
2: Reggel?
1: Reggel. Amikor mentünk az oviba, jó hosszú nadrág, pulóver, sportcipő, nem tudom, tettem be nyilván neki rövid nadrágot, minden szandált, meg nem tudom, mert mire kimennek, már lesz annyi idő, vagy lesz olyan időjárás, hogy már nem kell a hosszú nadrág, meg már bent sem kéne egyébként, mert bent az oviban is rohadt meleg van. Szóval ez nem, ma rövid nadrágot adtam rá egy pulcsival, meg egy cipőt, de vittünk szandit, szóval mint a málhások, úgy megyek mindig ilyenkor az oviba, úgyhogy ezt én nem annyira szeretem, vagy a legyen már mondjuk hűvös és egy pulcsi, vagy egy kis kabátka, vagy nem tudom, és akkor az úgy egész nap, jó, de...
2: Ezek azok a hetek, szeptember elején, de most már évek óta így van ez, figyeld meg, hogy amikor délután azok a kisiskolások, akik gyalog mennek haza a suliból 4 óra után, azt látod, hogy ilyen...
3: Lóg rajtuk.
2: Izzadnak, igen, és akkor vagy valóban cipeli magával a pulóvert, igen. Amit meg ne, igen. Tehát, hogy egyszerűen annyira melegük van, igen. Még.
1: De reggel meg kell.
2: De reggel meg kell.
1: Most valaki 7 órakor indul el mondjuk az iskolába, mert az anyukájának be kell érni mondjuk 7:30-ra, igen. Vagy 8-ra a munkahelyére. És hát tényleg én ezen gondolkoztam, hogy úristen, hogy szegények, és ugye ott jövök le mindig a Bezerédinél, majd délután ott oda is megyek haza, tehát hogy arra fele, és tényleg amit mondasz, ez fixen változik, hogy így, mint a kis picikék, ugye még, tehát egy kis picike megy, és tényleg így lóg rajta, rákötve, vizére rákötve, mindenhova rákötve, egy pulóver, vagy nem tudom, farmer jackicske.
2: Igen, csak hogy délután, amikor sétálnak nagyon, haza, gyalogolnak, igen. Haza, akkor tényleg annyira, és még mondjuk 28-29 fokban, vagy esetleg 30, verőfényes napsütésben, 30 fokban nagyon melegnek nagyon, érzed tényleg. Az időt. És
1: tegnap is brutál meleg volt, igen. Így folyt rólam a víz.
2: Ezek azok a hetek, amikor még akkor úgy nézed őket, hogy jaj, úgy sajnálom, igen, őket, hogy szegény. Ilyen melegben, és akkor délután kiengedik őket az udvarra, akkor muszáj focizni, meg hát szaladgálni, és akkor mondom, csatakokban folyik róluk a víz, és így mennek haza, ezt biztos a szülők egyébként jobban tudják. Na de ha már ennél a témánál tartunk, Vivi, ma reggel volt egy nagyon érdekes témám. Szerinted mit jelent a digitális pórász fogalma? Hallottad már ezt a kifejezést? Mert számomra egyébként teljesen új volt.
1: Nem hallottam egyébként. Azt tudom elképzelni, hogy valamilyen szinten védve vagy korlátozva van mondjuk valamilyen valaki. Felület, vagy a gyerek van korlátozva az online felület. Re, való, nem tudom, fellépésre, hogy mondjuk megvan, hogy csak egy órát lehetsz fönt, megvan, hogy mit csinálhatsz, vagy nem tudom, erre gondolnék.
2: Igen. Én most hirtelen nem tudom felidézni, hogy amikor először hallottam a fogalomról, akkor mire gondoltam, hogy ez mit jelent, de mondjuk én velem elég gyorsan szembe jöttek azok a cikkek, amiben ezt kiecsetelték, és valóban szülő-gyerek kapcsolatnál használják elsősorban a digitális pórász fogalma, és annak kapcsán foglalkoztak egyébként nagyon sok szaklapban idén augusztus végén vele, hogy ugye a szeptemberi hónapok, az iskola kezdés, igen. Hónapjai, amikor nagyon sok szülő úgy dönt, hogy na mostantól kap mobiltelefont a gyerek.
1: Világos, igen.
2: Mostantól kap, teljesen mindegy, hogy elsős, másodikos, harmadikos, vagy esetleg negyedikes már a gyerek, de még nem volt eddig, most adok neki, igen. Mobiltelefont vagy felsős, és ugye kialakul ez a digitális póráz, mert ugye azt mondja a szülő, hogy azért akarok mobiltelefont adni a gyereknek, hogy elérhető legyen, értem. Azért akarok telefont adni neki, hogy azonnal tudjon segítséget kérni, hogyha baj van, tehát elérjen engem, vagy a 112-re megtalálom. Illetve azért ad mobiltelefont, mert ugye ma már ugye a mobiltelefonok nagy részén akár a lokátor nevű alkalmazás, ez, vagy bármilyen más, ez a nyomkövető,
1: így
2: ugye,
1: van,
2: hogy
1: így van.
2: Minden pillanatban tudod látni, nézni, hogy hol van a gyerek. Na most ezt nevezik digitális póráznak.
1: Jó, és így érthető.
2: Igen, így szerintem is már érthető, és tudjuk, hogy miről van szó. Egyébként pont azon agyaltam, hogy ha jobban belegondolsz, nem tudom, te kedves férjeddel hogy vagytok, de mi családon belül használjuk a lokátort, tehát, hogy igazából a digitális pórezt mondjuk egy férj feleség is.
1: Igen, mi nem használjuk. Föntartja. Nekem között. Erről, igen, jó, most nálatok gondolom nem az, hogy lessétek, hogy minden másodpercben ki hol jár a Tamással, mert nem tudom, hányszor nézed meg, hogy na Tamás, hol lehet? Én nem tudom. Megmondom őszintén, nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy nem kell nekem mindig tudnom, hogy a Lőrinc hol van. Tehát az, hogyha mondjuk most mit a fesztiválon voltunk, és ott használták, meghasználtuk, hogy na akkor én látlak, hogy itt vagy, nagyon messze vagy tőlünk, gyere a nem tudom hova, és akkor itt találkozunk, és akkor mindenki bekapcsolta, és akkor mindenki nézte, hogy hol van. Vagy legalább egy, és így nem hagytuk el egymást, úgy nagyon egyedül, de egyébként meg a strandfesztivál pont, hogy megtalálod a másikat, mert csak mondod, hogy ennél a fesztivál, vagy ennél a pizza minél vagyok, most mondtam valamit, igen, mert éppen eszek, tudja mindenki, hogy hol a pizza, és én ott ültem, és vártam, hogy odaérkezzenek hozzám. De hogy nálunk ez nincsen, és nem azért, mert nem tudom, ez nálunk így nem jött elő soha. Hogy nem.
2: Tehát nem bizalmatlanság miatt nincs vagy van a történetben, egyébként ezt tudod miért érdekes? Mert most hirtelen az jutott eszembe, így, hogy mondtad, hogy nálatok, ti nem követitek egymást a férjeddel, hogy ki merre jár, hogy szerintem hallod, mert most hirtelen végigpörgettem, hogy nálunk ez miért van, hogy Tamással nyomkövetjük egymást, és rájöttem, rájöttem, hogy egyébként ezt nem mi találtuk ki, hanem a gyerekeink, tehát a 20 éves gyerekeink, igen, akik szóval már használtak, ugye korábban már a Snapchat alkalmazásban is.
1: Igen,
2: cuki, amikor mutatta a gyerekem már pár évvel ezelőtt is, hogy nézd, anya, már ennyi helyen van ismerősöm, és akkor ilyen kis emberkék álltak a világ különböző.
1: Képzeld el, volt egy kicsit ettől ijesztőbb szituáció, a barátnőmnek a gyerekei, ők 12 éves a nagyobb, és nem tudom, mi az alkalmazásnak a neve, lényegtelen is, hasonló, mint ez a lokátor, de még azt is látod, hogy éppen a másik telefonál, fönt van a messengeren, vagy tehát, hogy mindent, amit te a telefonon csinálsz, azt ő majdnem látja, annyi, hogy éppen, hogy most te írsz, és mit írsz valakinek, vagy kivel telefonálsz.
2: Tehát nem a másik telefonjának a kamerája éles, nem, csak az alkalmazást kiírja.
1: Hogy ő éppen most éppen ezt az alkalmazást használja, éppen most telefonál, és látod azt, és hol van? És akkor pont így mondta a barátnőnknek a kislánya, hogy töltsem le én is, és akkor látjuk egymást, meg tudjuk, ott is tudunk üzengetni egymásnak, tehát az is egy ilyen üzenet küldő felület, hát de mondom, miért nem jó az, hogy messengeren írunk egymásnak, hogyha valami kell. Én már nem töltögetek le ilyeneket a telefonomra, már csak azért sem, mert nem az, hogy ő látja, hogy mit csinál, hanem bárki más láthatja, mert egyébként az olyan, hogyha ismerős, és valahogy úgy összekavarodsz bárkivel, ismerősökkel ott azon a felületen, akkor mindent látsz, hogy mit csinál, de hát nekem miért kell azt tudnom, hogy ő telefonál, vagy éppen üzenetet ír, vagy bármi, nem tudom, és kiírja ilyen pontokba, és kipróbáltuk, és tényleg ez ott, hogyha ő hívott a Lőrinc engem, akkor ezt a barátnőm látta, hogy ő hív, szóval egészen elképzelhető.
2: Na hallod? Hát ez a digitális pórász tulajdonképpen,
1: igen,
2: igaz?
1: Csak közben meg így annyira ijesztő.
2: Igen, is, ijesztő, tudom, ugyanakkor
1: ez amik vannak, hogy van egy telefonja mondjuk a gyerkőcnek, ezzel én azért értek is egyet, meg nem is, szóval van egy kor szerintem, amikor úgy lehet, hogy kaphat már telefont, vagy mondjuk egy jobb telefont. A barátnőméknél ilyen 10 éves kor volt az, hogy kapsz egy telefont. Előtte is akár lehet egy telefonja a gyereknek, de akkor biztos valamilyen 1000 forintos nyomógombos valamit vennék, anyának, apának, mamának, nem tudom, benne van a telefonszáma.
2: Butafont.
1: Tényleg, igen, tehát hogy tényleg az, hogy bármi van, fiam, őket lehet hívni. Vagy tudod, még régen volt ez a visszahívó SMS, hogy én küldtem anyának, hogy hívjon vissza, ilyen, nem tudom, akkor régen ez volt, és akkor ő hívott engem. Nekem nem volt pénz a kártyámon, vagy mit tudom, 500 forint, ilyen feltöltőkártyás volt. Akkor mindig mondta anya, hogy ha azt letelefonálod, lányom, akkor annyi volt arra a hónapra. És én sose telefonáltam le, meg ezzel rögtünk, hogy volt ilyen 3 másodperces ingyenes hívás.
2: Na de várja, kezdjük.
1: Na nem, és ez.
2: De várja, hány éves kortól volt mobiltelefon?
1: Nekem 6. osztályos koromtól volt.
2: Jó, igen. De mondjuk lehet, hogy te még ahhoz a generációhoz tartozol, ahol nem adtak elsősöknek, az osztálytársaidnak nem volt elsőtől még mobiljuk.
1: Senkinek
2: tehát
1: nem
2: ott
1: volt.
2: Azért még...
1: Ez a 6. osztály szerintem már azért volt, mert már szinte mindenkinek volt telefonja, és akkor úgy volt anyukám is, hogy jól legyen, ilyen kihajthatós Siemens telefonom volt. Nagyon
2: még ezek
1: imádtam.
2: Butafonok voltak, nem?
1: Hát nem annyira butafon volt.
2: Miért már lehetett internetezni rajta, vagy?
1: Hát volt valami,
2: fényképezni lehetett.
1: Fényképezni, nyomógombos volt, viszont a következő, meg már 7., 8. osan, meg már ilyen fölcsúsztathatós volt, és azon már volt ilyen olyan internet, amivel ingyen lehetett, mit tudom én, tök emlékszem, hogyha egy M betűt elé tettél a Facebooknak, hogy m.facebook.com, akkor ingyenesen fölmehettél a Facebookra. Erre tök emlékszem. És akkor tudtál ott, nyomógombbal, ekkora pici ilyen kis nagyon mini kijelzővel, hát nem ilyen, mint most, hogy teljes képernyős, ami nekünk van.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Tornaikunként ismerték el a Bölcskei víz alatti régészeti emlékeket és az azokhoz kapcsolódó kiállítást szeptember 1-én a megye napon. A vonalban Baranya István Bölcske polgármestere. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a tisztelt hallgatókat!
1: Mindjárt részletesen ki fogjuk beszélni, hogy mik is azok a régészeti emlékek, amik Tolnaikun már lettek minősítve, de előtte kérlek egy kicsit avasd be minket, milyen volt a megyenap, ugye Kakasdon volt, ha jól tudom.
2: Így van, Kakasdi faluházban, ami egy gyönyörű szép épület, ugye félig meddig a sváv, félig pedig a székely hagyományokat őrzi, küllemében ez az épület, és méltó helyszíne volt, én azt gondolom, hogy az idei megyenapnak. És hát maga a rendezvény is egy apró kis momentumot leszámítva, az teljesen jól meg volt szervezve, sajnos a legutolsó díjazott a tornáért díjnak az átadásán, ott tönkrement a számítógép, és nem tudtuk megnézni a kis filmet, ami bemutatta volna azt a lovas bandériumot. Viszont nagyon, nagyon csodásan megcsinálták a szervezők a rendezvényt, és finomak voltak a falatok is a rendezvény lezárásakor. Nagyon színvonalasak volt a műsor, a fellépők nagyon színvonalas produkciókat adtak elő, és minden olyan dolog jól működött, ami egy ilyen rendezvényen kell. Úgyhogy jó volt.
1: Na, hát ezt jó hallani, de akkor beszéljünk egy kicsit a bölcskei víz alatti régészeti emlékekről, amelyek Tolnaikun lettek minősítve, vagy aként lettek elismerve. Miről van pontosan szó?
2: Hát, nagyon, nagyon hosszan lehetne erről mesélni, és biztos, hogy a helytörténészeink azok még részletesebben és még hosszabban el tudják mondani, mint ahogyan azt én meg tudom tenni, de azért megpróbálkozok vele. Mindazonáltal mindenkit arra biztatok, hogy látogasson el hozzánk, mert ennek a megnézése és a leletek mellett írott anyagok azok sokkal több információt fognak elmondani, mint amit én most el tudok. Minden esetre a történet az ott kezdődött, hogy a 80-as évek közepén végén valamikor, most talán nem szeretnék pontatlan lenni, de mint hogyha 87-re emlékeznék, egy román uszály megfeneklett itt Bölcske partjainál, a Dunánál, Zátonyra futott, és hát akkor megpróbálták kideríteni, hogy mi miatt. Alakult egy régészeti csoport, akik az országban először megpróbálkoztak azzal, hogy víz alatti régészeti feltárást végezzenek, mert hát sejtették, hogy ott valamilyen épület lehet a Dunának a medrében. És ahogyan én tudom, gyakorlatilag ugye a Duna mentén vonul, vagy a Duna mentén volt a római kori hadiút, ami a Limes hadiút, és ennek a hadiútnak ugye különböző pontjain voltak olyan tornyok, örvéd tornyok, amikből ugye tudták az akkoriak látni, hogy éppen érkezik ellenséges támadás a Dunának a túlpartjáról, vagy akármilyen más irányból. És ilyen erődök azok vannak, ugye Pakson is, ott Luszóniumnak hívják a maradványait, és Bölcskén is van egy ilyen erőd a Hatoson túl, ami én, ha jól tudom, Leányvárként, vagy Annamáciaként szokták emlegetni. És én úgy tudom, hogy egy ellenerőd az, tehát ami a Dunának elvileg a túlpartján volt, az, ami most jelen pillanatban a Dunának a szinte a középvonalában, de Bölcskéhöz közelebb, tehát a bölcskei területen helyezkedik el, aminek az akkori régészeti feltárást vezető régész nekem néhány évvel ezelőtt megmutatta pontos helyszínét is egy olyan vízállásnál, amikor azt feltételeztük, hogy talán ennek a római kori romnak a maradványai azok kilátszanak a vízből, akkor az nem volt igaz, akkor az nem történt meg. Most viszont a mostani nagyon alacsony dunai vízállás mellett körülbelül az elmúlt egy hónapban kilátszottak ennek a romnak a maradékai, mint egy ilyen 20-30 centi a romokból kilátszott, illetve hát mi csónakba is, illetve kenukba ültünk a a családdal, barátokkal, és elmentünk a romnak a környékére, és egy nagy élmény volt látni a víz alatt gyakorlatilag, hogyha jól esett a fény a Dunának a vizére, akkor lehetett szépen látni, hogy az ember ott ilyen 10-20 centivel a víz szintje alatt ott láthatta ezeket a régi köveket. És hát gyakorlatilag itt a 90-es években ezeknek a kövek egy részének a kiemelése történt meg, azért, hogy feltárják, hogy ezek mégis milyen eredetű kövek. Ezek ilyen hatalmas, több tonnás, én úgy tudom, hogy akár 2-3 tonnás kövek is vannak közöttük, és ezeket elég jó állapotban ki tudták szedni, és az értékesebbeket, amiken különböző faragások vannak, azokat egy kőtárban kiállították Bölcskén, egy részüket, a másik részük az pedig a Szekszárdi Bosinski Mór Múzeumnak, úgy tudom, hogy az udvarán található. A lényeg, hogy megállapították, hogy ezt az erődöt, ez gyakorlatilag a rómaiak itt Magyarországon olyan oltárkövekből építették, amik bizonyos istenségeknek állítottak emléket a római birodalomnak egy másik területén. Azonban amikor úgy alakult már a itt világuk, hogy már éppen ezt az istenséget annyira nem tisztelték, vagy éppen ott nem volt szükség arra az oltárkőre, akkor hát nem kezdtek el új köveket bányászni valamelyik hegységben, hanem ezeket újra hasznosították, és ide szállították, és itt építették föl belőle az erődnek egy részét, vagy hát magát az erődöt, és különböző akkori ilyen mész égetési technikákkal rögzítették ezeket egymáshoz, ezt is kiderítették a feltárások, ahogy nekem itt elmesélték azok, akik feltárásban milyen szinten részt vettek. Úgyhogy ezeknek a köveknek, ezeknek a több tonnás köveknek egy részét lehet látni a bölcskei kőtárban, és itt ez az elismerés, ez a tolnai kummá való választás ennek a bölcskei történelmi emléknek, ez gyakorlatilag ennek a kőtárnak az elismerése is, amit korábbi településvezetők és képviselőtestület építetett. Ez szabadon látogatható, ez a római katolikus templomnak az udvarán van ez a kőtár, és oda mindig valamelyik ajtó nyitva van, és be lehet menni, és szabadon ezeket meg lehet tekinteni, és javaslom is ezt, mert hogyha én most valamilyen pontatlanságot mondtam, akkor a kőtárnak a falán egy nagy márványtáblán a teljesen pontos és hiteles történet az le van írva, úgyhogy ezt mindenki megtekintheti. Illetve én azt gondolom, hogyha még lesz itt a Dunának alacsonyabb vízállása, akkor hogyha Bölcskén csónakkal eveznek, vagy eljönnek hozzánk kenúzni, mert lehet a Dunaparti Csónakház Egyesületnél is, meg a Horgász Egyesületnél is kenukat bérelni, akkor ki tudnak evezni, hogyha ezt a vízállás megengedi, és akár ennek a romnak a közelébe is oda tudnak menni, hogyha egy jó idegenvezetőt szereznek maguknak, mert néhány bölcskei azért tudja, hogy hol van ez a rom.
0: Best of Élesztő. Élesztő! A Paks FM-en.

0: Ébresztő.
1: Élesztő.
0: A Pax FM.
2: Egy picit azért beszéljünk még arról is, hogy milyen szerepet játszott az önkormányzat abban, hogy a régészeti örökség megőrzése és bemutatása ilyen Tolnaikumnak nevezett rangot kapjon itt Tolna megyében. Tehát erre volt ráhatásotok, és ezért lobbiztatok is folyamatosan, vagy pedig azok, akik ezekkel a kulturális értékekkel foglalkoznak, ők bögtek rá, hogy nos, itt van akkor egy bölcskei érték, amit hát mindenképpen el kéne ismerni.
3: Hát itt most teljesen őszinte tudok lenni, nem tudom, hogy mi lenne egyébként a jó válasz, de itt teljesen őszintén azt tudom mondani, hogy mi az égvilágon semmit nem lobbiztunk. Egyet kértünk az értéktárbizottságunktól, amikor az értéktárbizottságok megalakultak, akkor Bölcskén mi ezt viszonylag korán megalapítottuk, az értéktárbizottságokat, az ott dolgozó emberek összegyűjtötték Bölcskének a különböző értékeit, és azt kértük tőlük, hogy hát ne csak tudjuk ezeket az értékeket mi itt Bölcskén, és ne csak az értéktárbizottság tudja, hanem tegyék meg azokat a felterjesztéseket a megyei értéktárbizottság irányába, amiket a legfontosabbnak gondolnak, ezt nyomatékosan kértük tőlük, és hát mikor ezt megtették, én azt gondolom, hogy akkor mindjárt az ott ülő szakemberek a megyénél látták azt, hogy ez egy olyan dolog, ami alkalmas Tolnaikummá való minősítésé. Úgyhogy mi nem lobbiztunk, és én azt gondolom, hogy ennek talán így még nagyobb értéke van, hogy szakemberek úgy gondolták, hogy ennek Tolnaikumnak kell lenni.
2: Hát, és egyébként gondolom, erre azért valamiféle falusi turizmust is lehet ráépíteni, hiszen egy ilyen cím, azt gondolom, hogy fölkelti az érdeklődését azoknak, akik kifejezetten keresik azokat a helyi értékeket egy-egy területen, amerre járnak, ami ott az adott helyen adott, nem?
3: Én azt gondolom, hogy igen, és már itt még a szeptember 1-i kihirdetés előtt ez a dolog, ez már valahogy kitudódhatott, mert én már hétfőn láttam itt egy legalább 10 autóból álló csoportot, akik ott lelkesen nézelődtek, és nem kértek különösebb információt, tehát biztos, hogy volt nekik valamilyen vidéki, vagy olyan helyi vezetőjük, akik nem az önkormányzati körökből kerültek ki. Úgyhogy jönnek az emberek, és nézik, eddig is történt ilyen, tehát mi is, hogyha akármilyen hivatalos delegáció jött Bölcskére, és egy kicsit a bölcskei történetről is szerettek volna tudomást szerezni, akkor ezt a kőtárat mindig megmutatjuk, és elmeséljük a történetét, de most itt azért ez a Dunai alacsony vízállás még egy löketet adott ennek a dolognak, tehát én itt azért nagyon sok emberről tudok, akik kimentek a Dunára, és megnézték ezeknek a köveknek azt a részét, ami most kiemelkedik a vízből. Azt hozzá kell tennem, hogy ezeket elvinni szigorúan tilos, tehát a köveknek azoknak ott kell maradni, ahol vannak. Pontosan azért, hogy minél többen meg tudják csodálni ezeket, és el tudják képzelni, hogy a Dunának a folyási feneke, tehát a meder, az korábban mennyivel arrébb volt, mert hogy hát ennek valahol a túlparton kellett, hogy legyen, ami most a mi partunkhoz van közelebb, de a víz alatt.
2: Ez is érdekes, amit mondasz tényleg, hogy egy folyónak a medre hogyan változik, vagy annak a folyása az hogyan változik. Na de akkor még a látogatókat itt említetted, azért azt hadd kérdezzem meg, hogy visszajelzéseket is kaptatok már látogatóktól, így a kőtár tekintetében, vagy hát mivel így mondod, hogy ezt bármikor ugye lehet látogatni szabadon, ezért úgy nem nagyon találkoztatok?
3: Hát, igen, tehát akiket mi viszünk oda, azoktól az emberektől ezeket a visszajelzéseket megkapjuk, hogy hát ezt nem gondolták volna, hogy itt ilyen van, és hogy ez egy csodálatos kiállítás, és hogy tetszik mindenkinek, akinek ezt megmutatjuk, mindazonáltal, hogy hát igazából egy nagy kőtömbökről beszélünk, tehát ilyen különlegesebb, nem tudom, medálokat, vagy pénzérméket, vagy ilyesmit, ezt nem tudunk mutatni, meg hát azokat el is tudnák vinni, hát ezeket a 3 tonnás köveket, ezeket nem viszik sehova. Úgyhogy amikor mi viszünk oda embereket, akkor megkapjuk a megfelelő pozitív visszajelzéseket. Amikor meg nem, akkor meg én azt gondolom, hogy az is egy nagy elismerés, hogy emberek oda maguktól bemennek, és ott időt töltenek, ha egy negyed órát, vagy egy fél órát, akkor annyit. De ez is egy nagyon jó dolog, úgyhogy nekünk ez nem egy ilyen jegybevételes, megbelépős történet. Nem is volt ilyen soha, és azt gondolom, hogy jövőben sem válik ilyenné, még akkor sem, hogyha esetleg tömegek kezdenek el érdeklődni iránta, nagyon szívesen szánunk erre majd mindig időt, és hogyha valaki szeretne kvázi idegenvezetést kérni, akkor nyugodtan hívja föl a Bölcskei Önkormányzatnak a telefonszámát, vagy az IKST-t, a rendezvényi szervező és művelődéssel foglalkozó részlegünket, és fog tudni segítséget kapni, és elkísérjük, és elmondjuk, amit kell erről a dologról.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Kezdjük a filmek kidumálásával, igen, mert nagyon régen voltunk így reggel egy adásba, úgyhogy most muszáj kidumálnunk egy pár dolgot, mert hogy itt egyrésztről Jacob Elordi, képzeld el, azt nyilatkozta, teljesen kiakadtam, hogy naponta háromszor hívja fel az anyukáját, igen, és azt akartam megkérdezni, mert tudom, hogy te imádod Jacob, igen, Elordit, nagy szerelem.
2: Red flag.
1: Hogy mi a véleményed?
2: Nem hagynám.
1: De annyira durva, egyébként tényleg, amikor így, kit hívsz fel leggyakrabban? Hát anyukámat háromszor egy nap fölhívom. Tessék! 30 éves vagy mindjárt.
2: Tehát, hát ez a baj. Igen.
1: Nem az a baj, tehát a kedves hallgatóknak mondom,

0: hatás, a behatás, a hatás az anyai
1: teljesen,
0: behatás.
1: Hatás teljesen. Nekem az, hogy mondjuk ilyen szoros egy kapcsolat, az tök jó, meg pozitívum, de amikor tudod, ennyire uralja egy anya a gyerekét,
0: hát az
1: nem
0: fura.
1: Tudom, hogy mi a, ott a háttér, tudod, hogy hogy neved, de hogy ott van apuka, együtt nevelték, együtt is vannak, még a mai napig is, meg nem tudom, nekem mindig az jut eszembe, hogy csináltak vele a Covid idején egy felvételt, ilyen online interjút, és akkor így azt hitte az interjúztató hölgy, hogy valaki van az ágyán, egy hölgy, vagy nem tudom, tudod, egy csajszí, vagy nem tudom, és akkor nem, itt vekszenek anyáék az ágyamba. És ott voltak basszus az anyukája, meg az apukája az ágyban mögötte, mert látszott ott az anyukájának a lába, tudod, hogy így ki volt. És akkor igazából odafordította a kamerát, hogy csak anya és apa van itt.
0: Oké.
1: Akkor még mindig így, what? Nem?
0: Igen,
1: nem.
0: Hát nem tudom, hogy Kendall Jenner mit szól ehhez, mert ha jól tudom, most ők egy párt alkotnak, úgyhogy biztos, hogy hát az ilyen anyukával valószínűleg meg kell vívni a harcokat.
1: Figyelj, ott is elég fura ez a kapcsolat szerintem a Kendalléknál, anyukával is, ugye a anya-apa, vagy apa átváltozott anyává, vagy második számú apává, vagy nem tudom, szóval ugye ott...
0: Nem tudom, nem ismerem a családi hátteret. Így.
1: Igen, ott, ha jól tudom, akkor a Kendallnak, meg a Kylie-nak az apukája, nem tudom már, meg valami, nem tudom, Jenner, igen, valamilyen Jenner.
0: Igen, megnéztük, igen.
1: Ott ő átváltoztatta magát nővé. Volt, ő egy olimpikon volt egyébként, és nagyon szerette a feleségét, meg mit tudom, szóval tényleg nagyon-nagyon jóban voltak, meg a mai napig is egyébként jóban vannak, de hogy igen, ott volt egy ilyen nem átváltoztatás, mert úgy érezte, hogy nem boldog a testében, és akkor így át. De mindegy. Igen. Szóval, hogy ezt is azért most egy gyereknek ezeket megélni, tudod, hogy pedig nagyon szeretik, és meg támogatták az apukájukat, meg minden, csak hogy azért teljesen, aha, ott, igen. Szóval, ja, úgyhogy ennyi, nem kell erről többet túl sokat beszélni, csak mondom ezt, hogy szimplán tudod, hogy milyen kapcsolat, hogy neki szoros a kapcsolata a szüleivel, aztán lehet, hogy a Kylie Jenner is folyamatosan hívogatja az anyukáját, vagy nem tudom, vagy a Kendall, na mindegy, szóval, hogy így
0: jó,
1: elég
0: hát
1: fura.
0: Jó, hát kell, igen, lejátszani, igen. Az biztos, hogy neked akkor ezek szerint red flag.
1: Á, én biztos, hogy nem hagynám, hogy ennyit beszéljen.
0: Kérdés, hogy hogy lehet nem hagyni?
1: Hát, lennének ötleteim. Jacob Elordival lennének ötleteim. Hogy ne beszéljem.
0: Egyébként, igen. Ha már Jacob Elordi, tudod, legutóbb, amikor róla beszéltünk, akkor az üvöltő szerep kapcsán jött szóba, mert hogy megnéztük mind a ketten, és kidumáltuk itt, hogy láttuk mi ezt a filmet, és képzeld el, hogy azóta én elolvastam újra magát a könyvet, és megnéztem a korábbi filmváltozatokat is.
1: De mikor volt a korábbi film? Tehát, hogy
0: van egy
1: 70-es évek?
0: Vagy nem, 60? Azt hiszem 90-es évek, 90-es? Ha jól emlékszem, és az angol betegben, jaj, mondd a színész nevét, a Ralph Fiennes, vagy nem tudom, hogy ejtik a nevét, az ő főszereplésével, illetve azt hiszem, hogy a Juliette Binoche, vagy nem tudom, valaki, tehát talán ők voltak ketten, volt egy, illetve nagyon sok olyan volt egyébként, ami annyira nem ismert, vagy legalábbis így európai és világszinten több nem annyira ismert színészek vannak, de egyébként tudod, hogy ki a férfi főszereplő, mert a J.Lo-val álmomban már láttalak.
1: De na, tudom, ő játszik benne.
0: Igen, tehát
1: és
0: ugyanaz
1: a főszereplő. És ő a Jacob Elordi?
0: Igen, ő a Heathcliff. Na és a lényeg, hogy arra jutottam, hogy az a filmváltozat az tükrözi, vagy az képezi le legjobban a film, vagy a könyvet magát. Viszont bevallom őszintén, hogy nekem a szereposztásban jobban tetszett, most így utólag arra jutottam, hogy jobban tetszik a mostani. Csak az nem követi annyira magának a történetnek, vagy a könyvnek a történetét.
1: Ott az volt főleg, hogy amit aki rendezte a filmet, egy producere volt ugye ennek a filmnek, ugye nem tudom mi a hölgy neve, tök mindegy igazából.
0: Valami Emerald.
1: Igen, és hogy az, hogy ő 16 évesen, amikor ezt olvasta, ezt a könyvet, akkor benne mit váltott ki? Tehát ugye ez volt, hogy ő mondta is, hogy ő nem

0: akarta, és az üvöltőszelek azért is van nyuszi fülbe téve, mert hogy ő nem akarta, hogy ő ezt a könyv szerint feltétlen, hanem az ő érzéseit próbálta, ami 16 évesen ő érzett ezzel a filmmel kapcsolatban. Most lehet, hogyha igen, én is 16 évesen látom ezt először, akkor lehet, hogy nem ilyen érzéseket vált ki belőlem. Nekem megmondom, hogy ez nem is a film, hanem maga az, amit ez az egész látványvilág, nekem az, amilyen színe volt ennek a filmnek, hogy itt tényleg azt éreztem néha, hogy így fázom a film közben, aha, vagy igen. Úgy nem tudom, hogy, vagy hogy olyan fájdalmas volt nekem végig ez a film. Uh-huh. Szóval én tényleg nem is tudom, hogy és ugye arról is szól, tehát igen. Hogy tényleg, hogy nem tudnak együtt lenni, de hogy hát volt sok beteg dolog benne.
1: Hú, és a könyv egyébként még durvább.
0: Tehát
1: az a durva, hogy a könyvnek a brutalitását egyáltalán nem adja vissza a egyik film se egyébként.
0: Hál'
1: de
0: Isten.
1: Igen, de hogy itt tényleg azon gondolkozik az ember közben, miközben olvas, egyébként itt megnéztem Emerald Fennellnek.
0: Igen, tényleg.
1: Szóval azon gondolkoztam a könyvolvasás közben is, hogy úristen, ugye arról szól tehát az alaptörténet végül is az, hogy amit csak addig láttunk itt a legutóbbi üvöltőszelekben, hogy meghal a Keti, de ugye az alaptörténet az, hogy ők szerelmesek, de mivel szegény a hiszlip, ezért nem őt választja, férhez megy ugye, egy vagyonoshoz, a Lintonhoz, viszont ugye meghal. És köztük egyébként a könyv szerint semmiféle ilyen nemi aktus nincsen a halál, halál pillanataig. Egy csók csattan el akkor, amikor már a halálán van, meghal, és utána ugye az ő kislánya, Keti, aki felnő, tehát gyakorlatilag ő kerül a középpontba, és az, hogy a Heathcliff hogyan akar még mindig bosszút állni a férjen, a Lintonon, azért, mert hogy valaha azért, mert ő nem volt vagyonos, ezért őt választotta. És
0: világos.
1: Nem. És figyelj, olyan durva személyisége van a Heathcliffnek, hogy hát nem olyan cuki, mint a Jacob Elordi.
0: Ugye de egyébként ez ebben is nagyon látszódik. Szóval a filmben is nem a cukiságát szereted, hanem hogy jól néz ki, meg az, ahogy szereti. Tehát, hogy inkább az, hogy ott az elején az, hogyha ott őt választja, akkor ez nem jön ki belőle,
1: igen.
0: Ami utána kijött.
1: Igen.
0: Amit csinált ugye a feleségével, vagy maga ez a része, hogy manipulálja ezeket a szálakat. És nekem akkor, amikor ott tényleg majdnem kapcsolódnak már, hogy most őt szereti, uh-huh. De nem őt választja, és ugye elmegy a Heathcliff, uh-huh. Az nekem az olyan fájdalmas pillanat volt, hogy komolyan mondom, hogy kitépték volna a szívem, azt éreztem, igen. Hogy így...
1: Abszolút, ez és így... ezt egyébként szerintem jól hozza. A film, Margot Robbie szerintem a legjobb, Keti. Egyébként
0: nagyon,
1: az összes közül, tehát ott is
0: nagyon jó
1: hozza
0: is.
1: Azt a karaktert is, amit a filmhoz. Na és azt akartam mondani, hogy amin így az ember olvasás közben, hogy így ezt a brutalitást tapasztalja a könyvben, amit olvas, azon gondolkodtam, hogy úristen, hogy nem szabad ennyire egóból élni. Hát, tehát, hogyha ér egy sérelem, most tök mindegy, hogy az magánéleti jellegű, vagy bármilyen, akár munkahelyi is lehet, de hogy ennyire utána ne tudjál kilépni abból a mókuskerékből, hogy rá vagy feszülve, és csak azért is, és majd most én megmutatom, és minden az enyém lesz, és én leszek a leggazdagabb, és mindenki tényleg így maga alá gyűr, meg nem tudom, hogy így szerintem ez egy nagyon jó könyv abból a szempontból, hogy személyiségformáló tud lenni, hogyha valakinek szüksége van egó leépítésre. Lehet, hogy nem mindenkit szólít meg. Nem véletlen, hogy engem megszólít.
0: Igen. Na nem, igen, szóval de mondom, ez a film is maga tényleg nekem szabályosan így fájt. És az, hogy így nem tudnak együtt lenni, vagy nem tudom, és valószínű ugye az Emerald, ez valahogy ezt látta benne mondjuk a könyvben, vagy ezt akarta, hogy ők azért valamilyen szinten mégiscsak találkozzanak bármilyen módon, hogy ilyen titkosan, meg nem tudom. Egyébként ez hozta ezt az izgalmat egy picit ebbe a filmbe, én azt gondolom, hogy ahogy találkoztak a titkos találkozók, itt találkozni, ott találkozni, szóval, hogy így igen.
1: Tett bele egy ilyen vibrálást, az biztos.
2: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén elűzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa-György úton a könyvtárral szemben.
2: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
3: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
2: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
4: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük például a 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekes Traxler Andrea jelentkezik. Fogytán az üzemanyag az ukrán atomerőműben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség a tegnapi napon jelentette be, hogy közvetítésével helyi tűzszünet lépett életbe annak érdekében, hogy helyre tudják állítani a zaporizsiai atomerőmű külső áramellátását, írja a Portfólió. Zelenszkij ukrán elnök jelezte, hogy kézbe tartani a tervezetten 3 napos tűzszünetet. Az orosz elnök Vlagyimir Putyin viszont azt egy nappal később rendelte el, és jelezte, hogy nem számítanak a háború lezárásáról szóló új elgondolásokra. Kitüntetést adna a paksi védekezésben résztvevőknek a miniszterelnök. Ezt maga Magyar Péter posztolta a tegnapi napon a Facebook oldalán. Mint írja, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. A kormánynak azt javasolja, hogy minden résztvevő részesüljön kitüntetésben és jutalomban az október 23-ai nemzeti ünnepen. Üzleti rendelő címmel AI konferenciát szervez vállalkozók számára Pakson az impressive.hu Kft. Az informatikával foglalkozó paksi cég szerint fontos mérföldkőhöz érkezhetnek a kis és középvállalkozások, és az információkat fontos helyben is átadni. Nyilatkozta rádiónknak a cég tulajdonos ügyvezetője, Mózsa Ferenc. Az Erzsébet nagyszállodában szeptember 18-án megrendezésre kerülő mesterséges intelligenciáról szóló konferencia minden látogató, illetve vállalkozás számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az online kkv.hu oldalon lehet. Jótékonysági programot szervez a Pusztahencsei óvoda. A Mihály napi vásár szeptember 11-én pénteken a helyi művelődési ház szabadidő parkjában délután 4 órától kerül megrendezésre. A helyszínen többek között légvárral, körhintával, hordóvonattal és cukorka ágyúval várják majd a kicsiket. A rendezvény bevételéből az óvoda tetőt szeretne építetni a homokozó fölé.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Nem sikerült legyőzni a Debrecent a tegnapi napon. A Paksi FC hazai pályán fogadta a DVSC csapatát az OTP Bankliga 2026-27-es szezonjának 7. fordulójában. A végeredmény Paks DVSC 2-4. A két paksi gólt Haraszti Zsolt és Tóth Barna szerezte. A paksi csapat legközelebb a Kazinc Barcika otthonában lép pályára a MOL Magyar Kupában szeptember 12-én, vagyis jövő héten szombaton délután 3 órától.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a Heti Körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek, 2026. szeptember 6-án vasárnap 11 óra 2 perckor indul heti helyi hírösszefoglaló magazinunk, én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal várlak benneteket. Befejeződött a Dunai fenékküszöb első üteme, hogy mit jelent ez egészen pontosan, azt fogjuk mindjárt szakértőkkel együtt természetesen körbejárni. Paksa érkezik jövő héten szombaton a Richter Egészségváros, mely program keretében akár több millió forintot is gyűjthetünk saját magunknak. Indul a Hajnal utca felújítása, ezzel kapcsolatban a körzet képviselője, Nagy Balázs alpolgármester fog nyilatkozni nekünk. Elindult az idei tanév, a tanévnyitók sorában a Bezerégy általános iskolai tanévnyitóra látogattunk el, onnan érkeznek majd interjúk. Dunaföldváron került sor az első magyarországi folkmaratonra, ahol 24 órán keresztül ropták nem csak a szervezők, a Dunaföldvári Ördög Szekér Egyesület tagjai. Erről is szó lesz, és bár ezen a hétvégén túl vagyunk, illetve az elmúlt napokban túl vagyunk az idei Paksi Borbála rendezvényen, mi most magazinunk végén mégis az egy héttel korábbi Sárgödörtéri rendezvényen foglalkozunk, a Sárboréval, amelyre, mint megtudtuk, többek között Szolnokról és Mogyoródról is érkeztek Schiller rajongók. Úgyhogy sok érdekes helyi témáról számolunk be az elmúlt egy hét eseményeiről. Egy rövid zene után mindjárt kezdünk.
0: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Múlt hétvégén befejeződött a Paks Dunaszentbenedek közötti fenékküszöb beruházás első üteme. Kótai Lászlóval, az Országos Vízügyi Főigazgatóság által megbízott védelemvezetővel Harmad Gabi kolléganőnk beszélgetett arról, hogy mit is jelent pontosan a beruházás első üteme, és mi fog történni a második ütem során. A következő percekben ezt a beszélgetést hallhatjátok.
2: Az első ütem feladata az volt, hogy biztosítsuk a megfelelő duzzasztási vízszintet a paksi szelvényben, hogy a hidegvizes csatornába be tudjon jutni a megfelelő mennyiségű víz. Volt egy olyan változat. Én augusztus első napjaiban kerültem bele ebbe a kalamajkába. Akkor azért kértek föl, mert nekem van egy olyan vállalkozásom, ami szádlemezveréssel foglalkozik, és az első gondolat az az volt, hogy megpróbáljuk a hidegvíz csatornát úgy elzárni, hogy a szádlemez sor mögött kialakítunk egy 30-40 cm-rel magasabb vízszintet, ami elégséges ahhoz, hogy a rendszerek biztonságát tudjuk garantálni. Itt szó se volt termelésről akkor. Itt csak arról volt szó, hogy 7 köbméter másodpercenkénti vízmennyiség, ahhoz, hogy a rendszerek hűtése folyamatos legyen, az el tudjon jutni a hidegvíz csatornában található szivattyúkhoz. Ez a terv végül is elkészült, de a megvalósítását nem támogatta a paksi atomerőmű. Ekkor jött az utasítás, hogy más radikálisabb beavatkozást kell csinálni, és menet közben nyilvánvalóan megnőtt az étvágy is. Ne csak egy blokk működjön, hanem érjük el azt, hogy ha lehet, mind az összes blokk működjön. Ezért egy gyors beavatkozásra volt szükség. Ez a gyors beavatkozás elérte azt, hogy nem kellett leállítani egyáltalán a paksi atomerőművet, nem kellett ezt a vészforgatókönyvet életbe léptetni. Sőt, a múlt hét szerda éjfélre, ha jól emlékszem, mind a 4 blokk üzemelés alá került. Ezzel a maximális kapacitással tud működni, és ez nagyon fontos Magyarország számára. Az első ütemnek az volt a feladat, hogy ennek a feltételeit megteremtsük a lehető leggyorsabban. Ebben a műszaki etapban megépült 2 csonk, mind a jobb parton, mind a bal parton, és stabilizáltuk a mederfeneket körülbelül 40 méteres hozban a vízfolyás hosszát tekintve 40 méteres hozban. Most elkezdünk egy picikét lassabban, sokkal tervezettebben haladni, és megpróbáljuk stabilizálni és átalakítani ezt a művet úgy, hogy tartósan képes legyen ennek a visszaduzzasztó hatásnak a megtartására. Tehát az egyes ütemre miniszterelnök úr nagyon akart engem beszorítani, volt egy olyan találkozásunk, amikor bejárta a munkaterületet, és mindenáron azt akarta, hogy a 30 napból, amit az első ütemre terveztünk, legyen 20 vagy 15 nap. Én nagyon mereven ellenálltam ennek a kérésének, de nyilvánvalóan a fejünkben ott motoszkált az, hogy igen, gyorsítsunk, és végül is sikerült a 30 napot leszorítanunk, úgyhogy tegnap hajnalban összezártunk, és ezzel gyakorlatilag az első ütemet megvalósítottuk. Most jön a második ütem építkezés, ahol egy picit meghízlaljuk a mederben lévő műveket, olyan mértékig, de csak olyan mértékig, hogy később a hajózást fent tudjuk tartani. Ez egy nagyon fontos kérdés ennek a beruházásnak, hogy mind a mostani paksi szelvény alatti, meg a feletti szelvényben hajók várnak arra, hogy áthaladhassanak. Jelen pillanatban hajók meg se közelíthetik ezt a beavatkozási helyet, teljes hajózási zárlat van elrendelve. Ez azt jelenti, hogy senki nem mehet fel, senki nem jöhet le. Nekünk az a feladatunk, hogy valamikor adjunk egy ilyen időablakot, ahol a most felgyülekezett hajók át tudnak haladni átmenetileg, de a művet úgy fogjuk megépíteni, hogy a szabályozás szerinti, tehát a nemzetközi hajózási szabványoknak megfelelően a legkisebb hajózási vízszint előállása esetén át tudjanak haladni ezek a hajók a paksi szelvény fölött.
3: Mennyiben nőtt a vízszint most ennek a beruházásnak, az első ütemének a hatására?
2: A vízhozam függvényében lehet meghatározni, hogy mennyit emel ez a vízszint. Minél kisebb a vízhozam, ami érkezik a paksi szelvénybe, annál jobban kifejti a hatását ez a keresztmű, amit megépítettünk. Tehát azt mondhatjuk, hogy adott esetben 30-40 cm-es visszaduzzasztó hatást is el tudunk érni, és ahogy növekszik a vízhozam, ez a visszaduzzasztó hatás az egyre inkább csökken, hiszen megnyílik a vízvezetésre a Dunának a medre, és ez a hatás szépen eliminálódik. Tehát egy nagy víz esetén, kérdezték már tőlem, hogy mi van akkor, hogyha jön egy nagy árvíz. Kimérhetetlen lesz ennek a keresztműnek a hatása.
3: Aha, értem. És említetted, hogy unikális maga a beruházás, ez azt jelenti, ez alatt azt értetted, hogy nem nagyon van nemzetközi tapasztalat hasonló védmű építésére?
2: Keresztező művet azt építenek nemzetközi gyakorlatban, de így, hogy ennyi idő alatt kell megvalósítani ezt, és nem száraz munkakörülmények között, ilyenről nem tudok. Magyarországon 1995-ben építettek Dunakiliti térségében fenékküszöböt, de nem ezzel a módszerrel építették. Érdekesség, hogy a Dunakiliti fenékküszöb építését akkor a vízügyi igazgatóság alkalmazottjaként az az ember hajtotta végre, aki most ennek az országos vízügyi főigazgatóságnak a főigazgatója. Tehát Magyarországon, ha van valakinek gyakorlata fenékküszöb építésében, az Láng István.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk!

0: kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgass meg nálunk! Heti körkép.
1: Paksra érkezik a Richter egészségváros. Szeptember 12-én, vagyis jövő héten szombaton az egészségtudatosságot és a betegség megelőzést népszerűsítő programsorozat lehetőséget biztosít arra, hogy ingyen, előzetes időpont egyeztetés nélkül vegyenek részt a lakosok egészségügyi szűréseken, tanácsadásokon, előadásokon. Lesz torna Katus Attilával 3:45-től, Béres Alexandra táplálkozási tanácsait és mozgástipjeit is meghallgathatják az érdeklődők. A nap házigazdája Barabás Éva lesz. A rendezvényre látogatók ugyanakkor nem csak a saját egészségükért tehetnek, de a Paksi Gyógyászati Központot is támogatják majd, ugyanis minden szűrésért, tanácsadásért, meghallgatott előadásért 500 forint értékű adományponttal bővül a Richter Gedeon NRT által felajánlott 3,5 millió forintos alapadomány, melyből a Paksi Gyógyászati Központ altatógép és személyzeti OCT készüléket szeretne vásárolni, hangsúlyozta Heringes Anita, Paks polgármestere.
2: Hihetetlen megtiszteltetés érte városunkat, hogy a Richter Gedeon gyógyszergyár minket választott arra, hogy a Richter Egészségnap most szeptember 12-én Pakson valósulhat meg. A pénzgyűjtés úgy tud megvalósulni, ha minél többen veszünk részt a Richter Egészségváros programján. Hogy minél több szűrőprogramon, sétán és prevenciós előadáson részt veszünk, mert ezzel pénzt gyűjtünk a Paksi Egészségügyi Központunknak. Szeretnénk vásárolni az egynapos sebészethez egy altatógépet, és ha amennyiben ennél több forrás érkezik, mert több pénzt tudunk összegyűjteni, akkor még számos egészségügyi eszközt tudnánk vásárolni. Kedves paksi polgárok és Paks környékén élők, egy feladatunk van megmozdulni. Paks járásából várunk mindenkit, aki csak a szűrőprogramokhoz részt kíván venni. Várunk mindenkit, aki csak egy sétára csatlakozik hozzánk. Egy feladatunk van minél többen lenni, minél több szűrőprogramon részt venni, mert annál több forrása lesz a Paksi Gyógyászati Központnak új eszközök vásárlására. Paks elindult egy úton, az egészségügyi fejlesztések minden évben szépen haladnak előre. Én kívánom egész Magyarországnak, hogy ilyen egészségügyi ellátása legyen, mint Paks városának és a járásban lakó embereknek. De tennünk kell érte, hogy ez jobban fejlődhessen. Mozduljunk együtt az egészségünkért.
1: Az egészség séta jövő héten szombaton délelőtt 9 órakor indul a Csengei Dénes Kulturális Központ elől. A sétán a részvétel háromszoros értékű, azaz 1500 forintos adománypontot jelent a Paksi Gyógyászati Központnak. Pontokat nem csak a helyszínen egyébként, hanem online is lehet gyűjteni, mégpedig az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásért járó adományponttal. Dr. Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója kiemelte, tegyünk az egészségünkért úgy, hogy most közben segíthetjük a helyi egészségügyet is.
3: Gyakorlatilag a Richter, ami ezt hozzásegíti a várost, a lakókat, akik részt vesznek a rendezvényen, annak a célja kettős. Van egy közösségformáló szerepe, a másik pedig maga a szűrés és a prevenció. Itt lebontásra kerülnek azok a falak, amelyek gátolhatják a lakost abban, hogy részt vegyen egy-egy vizsgálaton. A szakrendeléseken időpontot kell kérni, várakozni kell, beutaló szükséges. A Richter Egészségváros megteremti, hogy egy nap egy családi program keretein belül szűrővizsgálatok tanácsadás elérhetővé váljon, hiteles szakembereknek a segítségével, vezetésével. Ezen kívül rendkívül fontosnak gondolom, hogy maga a Paksi Gyógyászati Központ, a munkatársak személyesen sokkal kötetlenebb körülmények között tudnak találkozni a lakosokkal, több lehetőség nyílik a kérdezésre, a beszélgetésre, és megismerhetik akár az emberi arcunkat is egy-egy ilyen rendezvényen. Éljük meg közösen ezt a napot. Lássuk a célt, hogy teszünk az egészségünkért, az egészség megőrzésünkért, és azért az egészségügyi intézményért, amiben gyakorlatilag befektetünk egy-egy vizsgálat, egy-egy pont, egy-egy forint érték kapcsán, hogy a jövőben is tudja gondunkat viselni. Nagyon fontosnak tartjuk mind a terápiás, mind pedig a diagnosztikai fejlesztéseinket, ezért fontos a stratégiai célok között szereplő egynapos sebészeti ellátásnak az indítása, és ehhez egy rendkívül fontos eszköz, egy nagyon jó minőségű altatógépnek a beszerzése, illetve a szemészeti vizsgálatok között ez az úgynevezett OCT készülék, amelynek az a lényege, hogy egy non-invazív vizsgálati lehetőséget biztosít, és egy nagyon konkrét lenet fog az orvos és a szolgáltatást igénybe vevő rendelkezésére állni a retina állapotáról, akár egy cukorbetegségre is fény derülhet, anélkül, hogy fájdalmas vizsgálatokon esne át.
1: Kis Orsolya, a Richter Gedeon NRT vállalati arculati és kommunikációs osztályvezetője a Paksi városházán tartott sajtótájékoztatón elmondta, először érkezik Paksra az egészségváros szeptember 12-én.
4: Először érkezünk Paksa Richter egészségvárossal, ez nálunk is mindig egy nagy öröm, amikor egy teljesen új városban vethetünk lábat. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a fennállásunknak idén ünnepeljük a 125. évfordulóját. Hát azt hiszem egy fontos mérföldkő volt ez a teljes magyarországi hazai gyógyszergyártás szempontjából is. Büszkék vagyunk arra, hogy hazai gyökerű vállalat vagyunk, hazai irányítással, de nemzetközi innovatív cég gondolunk magunkra, több mint 50 országban jelen vagyunk, és a működésünknek egy meghatározó eleme egyébként a társadalmi felelősségvállás. Igyekszünk olyan területeken aktívak lenni, saját kezdeményezéseket indítani, más kezdeményezéseket támogatni, ahol tudásunk van, infrastruktúránk. Ezek a területek elsősorban a tudomány, a természettudományok területe, a természettudományos oktatás, és hát természetesen az egészségügy is. A Richter egészségvárost 2009-ben indítottuk útjára. Egyrészt a lakosság egészségtudatosságának a fejlesztése, erősítése volt a célunk ezzel, a prevenció fontosságának a megértetése, támogatása, és hát egy olyan célunk is volt, hogy a hazai egészségügyi ellátórendszerről valamilyen szintű terheket képesek legyünk levenni. Összesen 116 helyszínen jártunk a Richter egészségvárossal, több mint 258 ezer szűrést végeztünk, és több mint 925 millió forint adományt gyűjtöttünk össze a helyi egészségügyi intézményeknek. Pont az elmúlt években voltak ilyen top adományösszegek, Gyöngyösön például több mint 29 millió forint gyűjt össze, Sárospatakon majdnem 25 millió forint, de Kiskunhalason tavaly 63 millió forint, szóval, hogy itt lehet hova aktívkodni a Richter egészségvároson.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti Körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: Szeptember közepén megkezdődik a Hajnal utca felújítása Pakson. Ezzel kapcsolatban tartott lakossági fórumot szeptember 2-án este a Városházán Nagy Balázs alpolgármester, a 2. számú választókörzet önkormányzati képviselője. Az összejövetelen ismertették a tervet, és válaszoltak a lakók kérdéseire, a tervező cég munkatársai is. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházás decemberre készül el. A lakossági fórumot követően Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett Nagy Balázzsal a fórumon elhangzottakról.
2: Véget ért a lakossági fórum, ami viszonylag nagy érdeklődésnek adott helyet. Nagy Balázs alpolgármester, illetve a körzet képviselőjeként kérdezlek arról, hogy fórumon mik voltak azok a sarkalatos pontok, mik azok, amik fókuszba kerültek a Hajnal utca felújítása kapcsán.
3: Úgy érzem, hogy konstruktív volt ez a fórum, elég sokan megjelentek. Azért az érdeklődők száma, hogyha egy ilyen fórumon, már többet körös fórumon 35-40 körül van, akkor azt mindenképpen sikernek mondhatjuk, de hát szerintem szükség is van arra, hogy megjelenjenek, hiszen szeptember 7-től már ugye kezdődik is a munkavégzés, vagy hát még maga a munkavégzés nem, de a munkaterület átadása már igen, és szeptember 14-től már maga a tényleges munkavégzés meg is kezdődik. Hát nagyon sok kérdés volt. Több olyan kérdés is előkerült, ami már a tavaly novemberi fórumon is feltettek az emberek, és most ugye még beszéltünk arról, hogy például nagyon gyakorlati dolgokról, hogyha gáz, villany vagy vízben, vízellátásban szünetek vannak, akkor hogyan fogják jelezni a kivitelező, és akkor megbeszéltük, hogy ezek ilyen szórólappal, pár nappal korábban ki lesznek szórva. Vagy például probléma volt olyan, hogy a kandeláber kiosztására hogyan reagálunk, hogyan reagáltunk már. Van, amit egyébként a tervben változtattak is. Van olyan, aki a dupla kapu kiosztást szeretne, mert ugye közben változott valami. Valaki jelezte egyébként, hogy a házát szeretné majd elbontani, új beköltözők az utcába, ott mi történik. Tehát mindenféle dologra fel kell készülnünk nekünk is. Illetve hát olyan apró dolgokat is, mint például a hulladékszállítással mi történik. Ugye ezt jeleztük is, hogy ez a kivitelező feladata például a házak elől, kihúzni a kukát egészen a Rosti utcáig, vagy a Rákóczi utcáig, de nagyon jó, mert a lakók jelezték, hogy ők ezt bizony megteszik, ezzel is hozzájárulnak azzal, hogy a munkavégzés minél lendületesebben haladjon. Illetve hát probléma volt ugye a több kisköznek a problémája, például az Ősz utcánál ugye, hogy egyirányú lesz, vagy nem lesz egyirányú, most még egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz egyirányú, de majd erről később egyeztetünk, mert az ott lakók jelezték, hogy túl nagy a forgalom, ahhoz képest pedig szűk maga az utca. A présházaknál szóba jött az ugye, hogy a vízbekötése, hogy történik, volt, aki azon aggódott, hogy eddig a terveztetést nem indította el, azok remélem, hogy ez hamar megkezdik most már. És például olyan is felmerült, hogy a Hajnal utcai kisközbe, ami ugye az Ősz utcára megy, az a Google Maps nem találja, úgyhogy át kellene esetleg nevezni. Úgyhogy mindenféle érdekesség, mindenféle kérdésre megpróbáltunk választ adni. Az biztos, hogy a kivitelező azt ígérte, hogy karácsonyra az utca körülbelül átadható lesz.
2: Ki a kivitelező, illetve milyen jellegű felújítás valósul meg tolig? Mit tartalmaz?
3: Hát ez egy faltól falig felújítás lesz, tehát úgy fog kinézni, mint azok a paksi utcák, amelyek megújultak már, annyi, hogy ugye itt maga az út az aszfaltos lesz, nem pedig térköves, és egyébként paksi vörös térkő lesz maga a járdaszakasz. Az Orinoco 2002 Kft., akik nekem azt mondták, hogy időszakosan, de olyan 20-25 fővel lesznek jelen, és bemutatták itt azokat a munkatársakat is, akikkel majd kontaktálni tudnak az itt lakók. Ez ugye egy top pluszos pályázat, ez az első top pluszos pályázat, ami így fizikailag elindul, ez nettó 195 millió forint. Annyi, hogy ezt a városnak elő kell finanszírozni, és utána pedig a top pluszból csak Paks tudja lehívni ezt az összeget, úgyhogy reméljük, hogy minél hamarabb hozzá is jutunk.
1: A héten becsengettek, megkezdődött a 2026-os 27-es tanév. A Paksi Bezerégy általános iskolában mintegy 400 tanuló kezdte meg az évet, közöttük 74 elsős kisdiák, az intézmény idén is 3 első osztályt tudott elindítani. Szeptember 1-én délután családi nappal indítottak, mely már több éves hagyomány az intézményben. Kovácsnél Pál Krisztina igazgatónővel, Pálfi Katalin készített interjút ezzel kapcsolatban.
4: Nagyon nagy érdeklődés övezi most már ezt a családi napot, negyedszer rendeztük meg az idén, és mindig az első napra időzítjük. Egy kicsit fárasztó ez mindenkinek, a szülőknek, gyerekeknek, de még most nagy lendülettel vetik be magukat az iskola kezésbe, és ezt a napot tulajdonképpen mindenki rászánja erre a programra. Jó együtt lenni újra, jó beszélgetni egymással, pedagógusokkal, a gyerekek újra találkoznak ezen a napon. Úgyhogy a közösségépítés szempontjából ez egy kiváló alkalom, hogy ezen a délutánon összejöjjünk.
2: És hát természetesen az első osztályosok is itt vannak ilyenkor, akik meg ugye ismerkednek egymással, a gyerekek is, illetve hát a szülők is, pedagógusok is.
4: Így van, ez az alkalom a legkiválóbb azok számára, akik ugye eddig egyáltalán nem ismerték egymást, vagy csak részben a csapat egyes tagjai, mivel egy oviból jöttek, ők az elsősök. Számukra ugye az osztálytársak is, a szülők is, a pedagógusok is mindannyian újak, és ilyenkor nagyon kötetlen beszélgetés formájával ismerkedhetnek, és ez egy kiváló lehetőség arra, hogy megalapozzák a későbbi kapcsolatokat. Nagyon vonzó alkalom ez még a harmadik évfolyam számára, és az ötödik évfolyam számára, akik szintén új pedagógusokat kapnak.
2: Miből áll a családi nap? Milyen programokat szerveztek ilyenkor a gyerekeknek, a szülőknek?
4: Igyekszünk mindenki számára vonzóvá tenni ezt a napot, nem szervezünk túl sok programot, inkább az itt a lényeg, hogy kommunikáljanak, beszélgessenek, együtt legyenek a résztvevők. Úgy szervezzük meg, hogy minden évben minden osztály sörpadokat rendel, a szülői munkaközösség segítségét kérjük ennek az összesítéséhez. Az idén például 53 garnitúra sörpadunk volt, az egész udvar tele volt, a füves terület mindenhol padokkal, volt, aki grillezett, volt, aki batyus dolgokat hozott, üdítő őket, pogácsát. Mindenki mással kedveskedik az osztályának, mindenki igyekszik valamivel meglepni a többieket. 4 órakor kezdődik tulajdonképpen, amikor a munkának vége, akkor kezd áramlani a szülőknek a tömege is. Előtte a gyerekeknek már biztosítunk programot, az idén egy ninja pályát rendeltünk. Ninja pálya, darts foci, célbarúgó játék. A gyerekek már délután 2-től 4-ig ezeket a játékokat kipróbálták, és nagyon jól érezték magukat. Ezt követően jöttek a szülők, szülőkkel is kipróbálták, úgyhogy nagyon érdekes volt számukra. Játékok után pedig tánctanulás van általában, minden évben másfajta tánccal kedveskedünk a szülőknek, ezután, illetve közben is kötetlen beszélgetés.
2: Az idei esztendőben mennyi új kisdiák kezdte meg a tanulmányát, tehát első osztályos itt a Paksi Bezerédy általános iskolában?
4: Az idén ismét 3 osztályunk indult 74 fővel, úgyhogy gyakorlatilag 3x 24-es, 24-25-26 fős létszámok. Érdekessége ennek az évnek, hogy most lányos évfolyamunk van. Mindig a fiúk vannak többségben, ebben az évben minden osztályban 10 fiunk van, és a többiek mind lányok.
0: Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja.
1: Augusztus 28-án és 29-én 24 órán át megállíthatatlanul pörgött a folk maraton a Dunaföldvári Várudvarban. Amíg a zenekarok húzták a talpa alá valót, a színpadot az egymást követő táncegyüttesek töltötték meg élettel pénteken 17 órától, egészen szombaton 17 óráig. A Várudvar megtelt ritmussal és energiával. A 24 órás első magyarországi folk maratonon, ahol 14 táncegyüttes és az őket kísérő 8 zenekar fergeteget alkotott. Akár nézőként vagy táncosként érkezett valaki, beállhatott táncolni. A legtávolabbról, a határon túlról, Gyimesről és Csíkszentdomokosról is érkeztek táncosok, de ott volt a Rácalmási, a Szekszárdi, a Bölcskei, a Decsi, a Madocsai, a Mezőfalvai, a Nagybaracskai, a Nagyvenyimi, a Paksi, a Tordasi, valamint a Solti néptáncosok mellett a Magyar Táncművészeti Egyetem néptánc hallgatói is. A helyiek közül a Dunaföldvári Levendula Alapfokú Művészeti Iskola táncosai és a rendező Ördögszekér Táncegyesület tagjai léptek fel. A Peszofer János vezetővel Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett a 24 órás program utolsó órájában.
2: Itt vagyunk a Dunaföldvári Várban, és hát már a végéhez közeledik ugye a Folk Maraton, melynek a főszervezője a Peszofer János. Jani, honnan jött az ötlet?
3: Az ötlet az nem a miénk amúgy, és ezt nem szégyeljük bevallani, olyannyira nem, hogy szerintem a néptánc mozgalom az azért él és virul a mai napig, mert mi nem szégyellünk egymástól jó ötleteket átvenni, sőt kifejezetten örülünk, hogy valamit tovább hagyományozódhat. Hát ez innen indul az egész kultúra. És ez is így történt, hogy én 2 éve voltam kint Csíkszentdomokoson, és ott a domokosiak ezt akkor második alkalommal rendezték meg, ezt a folkmaratont. És engem ez teljesen elvarázsolt, hogy akkor ott Hargita megye összes táncos és zenésze együtt mulatott egy 24 órán keresztül. És kértem őket azonnal még ott kint, hogy hadd kérjem el, kölcsön ezt a rendezvényt. Nem akarom lenyúlni, nem akarom átvenni, nem tudom, csak egyszerűen kölcsön kérni, hogy egyszer itt nálunk Kis-Magyarországi területen ez történjen meg. És végre ne Budapesten legyen egy nagy esemény, hanem vidéken. És hogyha ennek mi adhatunk otthont, akkor az fantasztikus. És mindezt úgy csináltuk meg, hogy meg is hívtuk a domokosiakat. Jött egy zenekar, és jött egy 50 fős busz, ami tele volt Gyimesi és Csíkszentdomokosi fiatal táncosokkal, ami hát külön nagy öröm.
2: Kicsikét menjünk a számokba. Mennyi ember lehetett itt, aki ugye 24 órán keresztül táncolt, és látom azért a színpad még bírja.
3: Körülbelül 450 és 500 között. A közreműködőknek főztünk, mi nagyképpen mondom itt, de hát kedves földváriak, akik bevállalták ezt is gyakorlatilag, odafönt itt a galéria mögött, mint egy ilyen lakodalmas sátor, úgy ment a főzés, üstökbe, vaddisznópörkölt volt, birkapörkölt, gulyás, mint igazi házi ízeket, kosztot kaptak, és mi 500 főre főztünk minden nap. 14 táncegyüttes és 8 zenekar tudta megvalósítani ezt a 24 órát.
2: Talpon vagy több mint 24 órája már, ugye, de azért a szavakat még szépen formálod. A lábad is gondolom azért még ott jár a színpadon, hogyha kell. Mik a tapasztalatok jövőre, ha úgy van? Akár hagyományt lehet belőle teremteni, és újból nekiindultok. Én itt kérdezgettem résztvevőket, és azt mondták, hogy ki nem hagynák, ha lenne még.
3: Ezt tőlem is nagyon sokan megkérdezték, ami nyilván annak a jele, hogy ez egy jól sikerült történet. De nem szeretek ismételni. Én azt szeretem, hogyha jön valami jó ötlet, valami jó szikra, és akkor azt meg lehet csinálni. És szerintem ettől vagyunk olyanok itt a városban, mármint a Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület, hogy mindig valami olyat hozunk, amire így rábezseg az egész város. Hát az, ami összefogás most emellé mögé állt, van egy ilyen fesztiválunk, az Antanténusz Gyerekfesztivál, amit ismétlünk, bár azt is csak 2 évente, tehát nem évente, tehát ott is hagytunk egy ilyen nagyobb laufot, hogy legyen egy kis várakozás. Óriási öröm volt itt lenni. Tényleg. Mondom ezt így múlt időben, de még zajlik. De tény, hogy nagyon kecsegtető a dolog, mert nagyon-nagyon extra volt.
2: Hát az éjszaka fantasztikus volt, én is nagyon sokáig itt voltam. Annyira jó érzés volt látni a fiatalokat.
3: Én egy mást mondok, ami engem megfogott a tegnapban. A fiatalok igen, de én azt nagyjából tudom meg, ismerem. De az, hogy egy idő után beindult egy olyan folyamat itt, tegnap este, csúcspontjában ennek a dolognak, amikor teljesen civil emberek, tudom, ismerem, nem táncolnak, mert nem ismerik ezeket a táncokat, nem bírták ki, hogy ne álljanak be, és jöttek és táncoltak másfél órán keresztül, és igyekezték lelesni a dolgot. Nekem ez egy nagyon nagy öröm volt.
1: Szentainé Horváth Edina táncol a Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesületben és a Paksi Szarkaláp Néptáncegyesületben is. A 24 órát keményen végig táncolta, kisebb-nagyobb szünetekkel a Dunaföldvári Folkmaratonon, mesélte Pálfi Katalin kolléganőnknek.
4: 6 éves korom óta néptáncolom. Először Gyomándrödön kezdtem táncolni, Gyalog Laci bácsinál, és később 10 éves koromban kerültem Paksra, és Mádi Magdinál táncoltam, benne Gyönkre kerültem, Gyönkön táncoltam sváb táncot, felnőtt korban újra elkezdtem néptáncolni. Táncoltam Iker József nénél, Györgyinél, táncolok jelen pillanatban az Ördögszekérbe és a Szarkalába. Kosnás Árpi és Kosnásné Berki Andrea a tánctanár a Paksi Szarkalába, az Ördögszekérben pedig Appert Szófer János és Appert Szófernél Rabocki Anikó a tánctanárunk.
2: Itt vagyunk a várba, ahol javában zajlik a Folk Maraton, és hát most már itt a véghajránál vagyunk, hiszen már csak néhány óra van hátra. Te az elejétől kezdve itt vagy, tehát hány órája ropod igazából, és milyen táncokat táncoltál?
4: Pénteken kezdtük 5 órakor a táncot. Igen, az elejétől itt vagyunk. Egy picik kimaradás volt hajnalba, körülbelül 2 és 5 között pihenhettem, és akkor végig táncoltam minden táncot, amit a Szarkalába képviseltem, és amit az Ördögszekérbe is.
2: Hány órája vagy akkor talpon?
4: Több mint 21 órája táncolunk. Közelgünk a véghez, széki táncot táncoltunk, akkor táncoltunk Vajdaszentiványit, Moldvait, Palatkait, táncoltunk.
2: Táncház jelleggel működött tulajdonképpen az egész, úgyhogy ahogy láttam, te is azért nagyon sokszor bekapcsolódtál a táncházakba is. Melyik a kedvenced?
4: Jó bájtelki, amit most nem táncoltunk, székelyhorgadós, az a kedvencem. De mégis minden táncot szeretek, nincs olyan tánc, amit nem szeretnék.
2: Itt egy néptánc találkozónak is nevezhetjük ugye a várban ezt a programot. Rengeteg helyről jöttek, nagyon sokan vannak itt, fiatalok, idősebbek, középkorosztály, tehát itt a generációk nagyon jól megférnek egymás mellett. Olyan jó érzés volt látni a fiatalokat is, hogy mennyire kötődnek és milyen élvezettel tudnak táncolni. Milyen volt ez az összejövetel így összességében számodra?
4: Nagyon élveztem, nagyon jó ötletnek tartom, hogy elindították ezt a folkmaraton táncszerű összejövetel. Nagyon tetszett, és minden percét élveztem valójában. Még akkor is a bizsereg a láma.
2: Ha jövőre is lesz, akkor azt mondod, hogy na, újból neki rugaszkodnál, vagy köszönöm szépen, egyszer elég volt?
4: Nem, mindenképpen újból neki rugaszkodnék. Nem hagynám ki ezt a lehetőséget, élnék vele.
0: Heti Körkép.

0: Heti körkép.
1: Bár ezen a héten a Paksi Sárgödör téren lezajlottak a Paksi Borbála programjai, most még ugorjunk vissza az előző hétvégére, amikor augusztus 29-én szombaton este sárborét rendezett újra a Paksi Sárgödör téri Présház tulajdonosok egyesülete. 4 pince és 5 borászat vett részt a zenés pincetúrán, pincénként 3 bort kóstolhattak a résztvevők. A legjobb paksi borokat ezúttal 5 borász kínálta, a Kovács, a Kraus, a Tímár, a Mayer pince és Hirci Ferenc borait is megkóstolhatták a nedű kedvelői. Ízletes borkorcsolyák várták minden présházban a résztvevőket, a hamisítatlan nyári ritmusokat pedig DJ Gico biztosította. Mayer Antal borászt kérte mikrofonhoz Pálfi Katalin kolléganőnk az este folyamán.
2: Idén is teljes szortimenttel készültem a rendezvényre. 10 bort kínálok. Fehér, rozé, Schiller és vörösborokat egyaránt. Nagyon nehéz évjárat volt az idei, főleg a szőlőknek sajnos. Nagyon kevés csapadékot kaptak, és sok olyan tőke van, amik sajnos ki is száradt. Így ebből adódóan a szőlőtőkék, illetve hát a fürtőkben nagyon kevés víz jutott, és nagyon picik a bogyók. A mennyiség az nagyon-nagyon kevés. A minősége nem lesz gond, viszont a mennyiséggel komoly problémák vannak. Ez minket is valamilyen szinten megvisel, azért nem örülünk, hogyha így látjuk szenvedni a szőlőket.
3: A szőlőfajták közül melyik az, amelyik azért a legkönnyebben viselte ezt a szárazságot, illetve melyik volt az, amelyik meg a legnehezebben?
2: Azt vettük észre, hogy a Sánchegynek a tetején ott nagyon nehezen viselik a szárazságot, valószínűleg ugye ott a csapadék, illetve a vizes zóna az mélyebben van, területfüggő is, és általában a vörös fajták azok jobban bírják a szárazságot, illetve a napot. Nem csak a vízhiány, hanem ugye az erős ultraviolett sugárzás, az is nagyon nagy probléma. A fehér szőlőket jobban megviseli, mint a kék szőlőket.
3: Idén már sokadik alkalommal rendeztétek meg a sárborét itt a Sárgödör téren. Milyen volt a felhozatal, tehát mennyire volt jó a hangulat, illetve szép számmal látogattak-e ki?
2: Nagyon örülünk annak, hogy eseményről eseményre egyre több ember érkezik a rendezvényünkre. Van még azért hova fejlődnünk, de azt veszük észre, hogy az emberek is egyre jobban felfedezik. Most egy kicsit kompaktabb lett ez a rendezvény. Igazából ez a véletlen műve, mert ugye 7 pincészet állt össze és csinálja ezt a rendezvényt. Most ebből a 7-ből 2 kiesett, különböző okból, ideiglenesen. A véletlennek a műve, hogy pont a két felső, a fenti téren lévő 2 pince esett ki, és akkor most itt a kis térre koncentrált itt a rendezvény. Jövővel kapcsolatban inkább az a célunk, hogy minél jobban kibővítsük, szeretnénk majd azért idővel a nagy teret is, meg a kis teret is azért minél jobban bevonni ebben a rendezvényben.
1: A múlt heti sárboré

0: Érkeztek távolabbi vidékről is. Kámánné Pásti Magdolna például Szolnokról kifejezetten Schillert jött kóstolni, mivel ez a kedvence, mesélte Pálfi Katalinnak, több mint 4 éve visszajáró vendég Paksra.
1: Igazából ezen a rendezvényen még soha nem voltunk, baráti társasággal vagyunk itt, konkrétan egy borásszal vettük fel a kapcsolatot évekkel ezelőtt, ami azért kezdődött, mert a barátainknak a gyermeke Sopronba jelentkezett tanulni, és miután Sopronba járkálunk, mindig néztük, hogy milyen különleges helyekre tudnánk még eljutni menet közben, de ami a legfontosabb, az az, hogy én magam nagyon szeretem a Schiller borokat, és a férjem addig kutlászkodott olvasmányai során, hogy ráakadt arra, hogy itt Pakson létezik egy Schiller fesztivál. Tehát Pakson és a környékén Schiller borokat gyártanak. Na hát akkor ezt nekünk meg kell nézni. És hát Paks útba esik Sopron felé természetesen. Ennél fogva addig nyomoztam, hogy megtaláltam Kovács Mihály főpohárnokot itt Pakson, és felvettem vele a kapcsolatot, aki nagy örömmel fogadott bennünket első alkalommal, és tök különleges borokat mutogatott nekünk. Nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttünk, és azóta rendszeresen visszajárunk, és többféle rendezvényen is voltunk már itt.
2: De hát azért a rendezvényeket figyelitek, gondolom azóta voltatok már a Schiller Fesztiválon, említetted, hogy ez az első alkalom, hogy a Sárborén itt vagytok. Hogy ízlik a paksi Schiller?
1: Én nagyon szeretem. Tényleg nagyon kevés borász csinálja, pontosan tudom, hogy az eljárás nem egyszerű.
2: És hogy mint tetszik a Sárgödörtér? Hány éve jártok most már ide-vissza?
1: Ha jól emlékszem, akkor már több mint 4 éve visszajáró vendégek vagyunk. Gyönyörű a Sárgödörtér, fantasztikus ez a hagyománya, hogy őrzik a borászatok ezt a csodálatos kis gyöngyszemet, a boros pincéket. Csak egy sétát tenni is egy élmény ezen a környéken.
2: Hát örülök, hogy ilyen messziről eljöttetek, és jól éreztétek magatokat, illetve jól érzitek magatokat, és hát természetesen Paks visszavár benneteket.
1: Nagyon szépen köszönjük, jövünk még, ez biztos.
2: És hát természetesen vigyétek jó hírét is országszerte.
1: Így lesz, ez így is van, mindenkinek említjük.
0: És ezzel nem ért véget a Sárboréra érkezett vidékiek sora. Barabás József Mogyoródról kerékpárral vágott neki az útnak, bár elsősorban családlátogatás céljából, de végül a Sárgödör téren kötött ki feleségével és a családdal.
3: 110 kilométert jöttem, igen, Mogyoródról, egészen Apostagig jöttem, és hát ez egy ilyen családi rendezvény, és akkor úgy döntöttük, hogy akkor kijövünk erre a borfesztiválra is. Tehát nem teljesen konkrétan ez volt a cél, de akkor úgymond a kellemest összeköztöttük, hogy akkor miért ne legyen így, mert teljesen spontán buli lett ebből, mert mikor indultuk volna haza, akkor mondta az unokatesóm neje, hogy miért nem menjünk ki a borfesztiválra. És akkor kitaláltuk, hogy végül is miért ne, és akkor így keveredtünk ide. Pakson már többször voltunk, de itt most vagyunk először.
2: Hogy ízlenek a paksi borok?
3: Nagyon finomak a paksi borok, és nagyon jó a hangulat, meg ami nagyon tetszett, hogy első alkalom, mert mindig, amint említettem is, bringával vagy autóval jöttünk át, nagyon tetszik, hogy nagyon szép a város, tehát, hogy rendezett, tiszta.
2: Hát akkor remélem visszatérő vendégek lesznek majd itt a Sárgödör téren.
3: Biztos, hogy visszatérő vendégek leszünk. És az egész Magyarországra igaz, hogy bárhová elmész, ott mindig barátságosak az emberek, és itt is ugyanez van, hogy bemész egy pincébe, és már rögtön keretkezik egy beszélgetés, mert ugye mi méhészek vagyunk, és már egy pincébe elkezdtünk a méhekről beszélgetni, az aszályról, de ilyen a magyar ember, hogy bárhol tud, rögtön egymásra talál és tud beszélgetni.
0: Ezzel magazinunk végéhez értünk. Legközelebb heti helyi hírösszefoglaló műsorral, illetve magazinnal egy hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsatok majd akkor is velünk!
4: Ez volt a Heti Körtén. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: mindjárt folytatjuk a Best of órával. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Strasser Andrea jelentkezik. Három iráni olajszállító tartályhajóra mért csapást az amerikai hadsereg a tegnapi napon. Az USA szerint Irán rakétákkal célba vette két hadihajójukat, erre válaszoltak. Az iráni iszlám forradalmi gárda haditengerészete szintén tegnap jelentette be, hogy három a Hormuzi szorosban engedély nélkül haladó olajtankert vett célba, emellett három további amerikai hajót is megtámadott más térségekben. Magyar Péter miniszterelnökkel egyeztetett a tegnapi napon Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter a szektor eredményeiről és jövőbeni lehetőségeiről. Mint ahogy arról a miniszter Facebook posztjában beszámolt, hazahozták az uniós forrásokat, kezelték az energiakrízist, és újra megnyitják az utat a szélerőmű fejlesztés előtt. Kapitány István szintén a tegnapi napon jelentette be azt is, hogy az 5 plusz 5 program keretében 800 turisztikai vállalkozás jut egyenként akár 10 millió forint fejlesztési forráshoz. Szeptember közepén megkezdődik a Hajnal utca felújítása Pakson. Ezzel kapcsolatban tartott lakossági fórumot szeptember 2-án este a Városházán Nagy Balázs alpolgármester, a 2-es számú választókörzet önkormányzati képviselője. Az összejövetelen ismertették a tervet és válaszoltak a lakók kérdéseire is. A lakossági fórumot követően Nagy Balázs rádiónknak elmondta, gyakorlatias dolgokról esett szó többségében az összejövetelen.
2: Hogyha gáz, villany vagy vízellátásban szünetek vannak, akkor szórólappal pár nappal korábban ki lesznek szórva. Vagy például probléma volt olyan, hogy a kandeláber kiosztására hogyan reagálunk, hogyan reagáltunk. Már van, amit egyébként a tervben változtattak is. Van olyan, aki a dupla kapu kiosztást szeretne. Olyan apró dolgot is, mint például hulladékszállítással mi történik. Ugye ezt jeleztük is, hogy ez a kivitelező feladata például a házak elől kihúzni a kukát egészen a Rosti utcáig vagy a Rákóczi utcáig, de nagyon jó, mert a lakók jelezték, hogy ők ezt bizony megteszik, ezzel is hozzájárulnak a munkavégzés minél lendületesebben haladjon. Illetve hát probléma volt ugye a több kis köz, például az Ősz utcánál, ugye, hogy egyirányú lesz, vagy nem lesz egyirányú, most még egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz egyirányú. A présházaknál szóba jött az ugye, hogy a vízbekötése hogy történik, volt, aki azon aggódott, hogy eddig a terveztetést nem indította el, azok remélem, hogy ez hamar megkezdik most már. És például olyan is felmerült, hogy a Hajnal utcai kisközbe, ami ugye az Ősz utcára megy, az a Google Maps nem találja, úgyhogy át kellene esetleg nevezni.
1: Az Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházás nettó 195 millió forintból decemberre készül el, folytatta Nagy Balázs alpolgármester.
2: Hát ez egy faltól falig felújítás lesz. Az út az aszfaltos lesz, nem pedig térköves, és egyébként paksi vörös térkő lesz maga a járdaszakasz. Az Orinoco 2002 Kft., akik nekem azt mondták, hogy időszakosan, de olyan 20-25 fővel lesznek jelen. Ez ugye egy top pluszos pályázat, ez az első top pluszos pályázat, ami így fizikailag elindul, ez nettó 195 millió forint. Annyi, hogy ezt a városnak elő kell finanszírozni, és utána pedig a top pluszból csak Paks tudja lehívni ezt az összeget, úgyhogy reméljük, hogy minél hamarabb hozzá is jutunk.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Sportos nap volt a tegnapi, befejeződött a kétnapos Morgan Ferdinand emléktorna az ASE sportcsarnokban. A Budapest Honvéd és az MVM Ocean Lions előtt az Albafehérvár végzett a második helyen, a győztes pedig az Atomerőmű Sportegyesület férfi NB1-es csapata lett, miután tegnap este 88-92-re legyőzte az Albát. Az emléktornát immár 14. alkalommal rendezték meg az ASE fiatalon elhunyt játékosa, Morgan Ferdinand emlékére. Szintén a tegnapi napon játszott a Paksi FC hazai pályán a Debrecen ellen. Az OTP Bankliga 2026-27-es szezonjának 7. fordulója a Debrecen javára dőlt el. A végeredmény Paks DVSC 2-4.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.
3: Reklám.
4: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
3: Reklámot hallottatok. És most következik a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel.
5: Katy Perry amerikai énekes, dalszerző, televíziós személyiség. 16 évesen sikertelen gospel albummal mutatkozott be, 2007-ben azonban a Capitol Recordshoz szerződött, egy évre rá pedig megjelent második lemeze, amely már komoly áttörést hozott számára. Sikeres szinglök egész sora előzte meg a megjelenést, és már ekkor személyesen Madonna is nyilvánosan dicsérte Katy dalait. Az évtized végéhez közeledve az énekesnő zenei díjátadók műsorvezetőjeként és kisebb szerepekben színészként is ismertségre tett szert, miközben neves előadókkal kollaborált, akik között Snoop Dogg épp úgy megtalálható, mint Kanye West, vagy a komikus rapper Andy Samberg. Eközben a bulvár sajtó állandó témája volt viharos kapcsolata és rövid életű házassága Russell Brand-del, meg az azt követő depressziós időszak. De minden magánéleti nehézség ellenére Katy Perry az egyik legrelevánsabb és legsikeresebb pop előadó maradt, állandó vendége a rádió playlistjeinek, extravagáns világkörüli turnékkal és slágerlistás albumok sorozatával. Emlékezetes szerepekben is találkoztattunk vele, az Így jártam anyátokkal van, a Simpson családban. Volt a Saturday Night Live zenei vendége Robinnal közösen, állt egy színpadra Lenny Kravitzzel, Elton Johnnal és Rihannával. Katy időnként reklámszerepekben is felbukkan, promotálta például az Apple és az Electronic Arts termékeit, miközben saját márkás parfümjeit is piacra dobja, és zenei karrierje mellett úgy általában üzletemberként is remekül helyt áll.

Best of Óra mai sztár vendégünkkel. Egy óra egy előadóval minden vasárnap déltől egyig a Pax FM-en. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

Most Katy Perry legújabb albumáról hallhattatok egy számot, amit a szakmai kritika egyébként brutálisan lehúzott, a művésznő mélypontjaként emlegetik. Akárhogy is, nincs oka aggodalomra, elképesztő, meseszerű díszletek között zajló megakoncertjei, a lejátszási listákról soha le nem kerülő popdalai, élénk energiája révén már kitörölhetetlen részét képezi a könnyű zene történetének. A mai Best of Start Katy Perry első sikeres szingüljével, a szövege miatt LGBTQ körökben is ünnepelt klasszikus lágerrel, az I Kissed a Girl-lel zárom.

0: Ez volt a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Star Portréval. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! 2026. szeptember 6-án vasárnap pontosan 13 órakor a mikrofonnál Strasser Andrea, a napi helyi hírösszefoglaló következik. Lássuk, hogy milyen tartalommal. A miniszterelnök kitüntetést adományozna azoknak, akik a fenékküszöb beruházáson részt vesznek. Felújítás kezdődik a Paksi Hajnal utcában. Megkezdődött a tanév, a Bezerégy általános iskola tanév nyitójára látogattunk el. AI konferenciát szerveznek Pakson. Ingyenes tüdőszűrésre lesz lehetőség Dunaföldváron. Jótékonysági rendezvénye lesz a pusztahencsei óvodásoknak. Megkezdődött a szarvasbőgés a Gemencben, és híreink végén sportról is szó lesz, hiszen tegnap este játszott a Paksi FC, illetve véget ért a Morgan Ferdinand emléktorna. Vágjunk is bele!
0: Paks FM hírek.
1: Kitüntetést adna a paksi védekezésben résztvevőknek a miniszterelnök. Ezt maga Magyar Péter posztolta a tegnapi napon a Facebook oldalán. Mint írja, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. A kormánynak azt javasolja, hogy minden résztvevő részesüljön kitüntetésben és jutalomban az október 23-ai nemzeti ünnepen. Szeptember közepén megkezdődik a Hajnal utca felújítása Pakson. Ezzel kapcsolatban tartott lakossági fórumot szeptember 2-án este a Városházán Nagy Balázs alpolgármester, a 2. számú választókörzet önkormányzati képviselője. Az összejövetelen ismertették a tervet és válaszoltak a lakók kérdéseire is. A lakossági fórumot követően Nagy Balázs rádiónknak elmondta, gyakorlatias dolgokról esett szó többségében az összejövetelen.
2: Hogyha gáz, villany vagy vízellátásban szünetek vannak, akkor szórólappal pár nappal korábban ki lesznek szórva. Vagy például probléma volt olyan, hogy a kandeláber kiosztására hogyan reagálunk, hogyan reagáltunk. Már van, amit egyébként a tervben változtattak is. Van olyan, aki a dupla kapu kiosztást szeretne. Olyan apró dolgot is, mint például a hulladékszállítással mi történik. Ugye ezt jeleztük is, hogy ez a kivitelező feladata például a házak elől kihúzni a kukát egészen a Rosti utcáig vagy a Rákóczi utcáig, de nagyon jó, mert a lakók jelezték, hogy ők ezt bizony megteszik, ezzel is hozzájárulnak a munkavégzés minél lendületesebben haladjon. Illetve hát probléma volt ugye a több kis köz, például az Ősz utcánál, ugye, hogy egyirányú lesz, vagy nem lesz egyirányú, most még egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz egyirányú. A présházaknál szóba jött az ugye, hogy a vízbekötése, hogy történik, volt, aki azon aggódott, hogy eddig a terveztetést nem indította el, azok remélem, hogy ez hamar megkezdik most már. És például olyan is felmerült, hogy a Hajnal utcai kisközbe, ami ugye az Ősz utcára megy, az a Google Maps nem találja, úgyhogy át kellene esetleg nevezni.
1: Az Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházás nettó 195 millió forintból decemberre készül el, folytatta Nagy Balázs alpolgármester.
2: Hát ez egy faltól falig felújítás lesz. Az út az aszfaltos lesz, nem pedig térköves, és egyébként paksi vörös térkő lesz maga a járdaszakasz. Az Orinoco 2002 Kft., akik nekem azt mondták, hogy időszakosan, de olyan 20-25 fővel lesznek jelen. Ez ugye egy top pluszos pályázat, ez az első top pluszos pályázat, ami így fizikailag elindul, ez nettó 195 millió forint. Annyi, hogy ezt a városnak elő kell finanszírozni, és utána pedig a top pluszból csak Paks tudja lehívni ezt az összeget, úgyhogy reméljük, hogy minél hamarabb hozzá is jutunk.
1: A héten becsengettek, megkezdődött a 2026-os 27-es tanév. A Paksi Bezerégy általános iskolában mintegy 400 tanuló kezdte meg az évet, közöttük 74 elsős kisdiák. Az intézmény idén is három első osztályt indított. szeptember 1-én délután családi nappal indítottak, mely már több éves hagyomány az intézményben, mondta el rádiónknak Kovácsné Pál Krisztina igazgatónő.
3: Nagyon nagy érdeklődés övezi most már ezt a családi napot, negyedszer rendeztük meg az idén, és mindig az első napra időzítjük. Egy kicsit fárasztó ez mindenkinek, a szülőknek, gyerekeknek, de még most nagy lendülettel vetik be magukat az iskola kezésbe. Jó együtt lenni újra, jó beszélgetni egymással, pedagógusokkal, a gyerekek újra találkoznak ezen a napon. Úgyhogy a közösségépítés szempontjából ez egy kiváló alkalom, hogy ezen a délutánon összejöjjünk. Ez az alkalom a legkiválóbb azok számára, akik ugye eddig egyáltalán nem ismerték egymást, vagy csak részben a csapat egyes tagjai, mivel egy óviból jöttek, ők az elsősök. Számukra ugye az osztálytársak is, a szülők is, a pedagógusok is mindannyian újak. Az idén ismét 3 osztályunk indult 74 fővel. Érdekessége ennek az évnek, hogy most lányos évfolyamunk van. Mindig a fiúk vannak többségben. Ebben az évben minden osztályban 10 fiunk van, és a többiek mind lányok. Nagyon vonzó alkalom ez még a 3. évfolyam számára és az 5. évfolyam számára, akik szintén új pedagógusokat kapnak.
1: A tanévnyitó családi rendezvényre ninja pályát állítottak fel a paksi Beszerégy iskola tornacsarnokában. Nagy sikere volt a gyerekek körében. A délután kötetlen beszélgetésekkel és az ismerkedés, valamint az újra találkozás örömében telt.
0: Paks FM hírek.
1: Üzleti rendelő címmel AI konferenciát szervez vállalkozók számára Pakson az impressive.hu Kft. Az informatikával foglalkozó paksi cég szerint fontos mérföldkőhöz érkezhetnek a kis és középvállalkozások, és az információkat fontos helyben is átadni. Nyilatkozta rádiónknak a cég tulajdonos ügyvezetője, Mózsa Ferenc. Az Erzsébet nagyszállodában szeptember 18-án megrendezésre kerülő mesterséges intelligenciáról szóló konferencia minden látogató, illetve vállalkozás számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az online kkv.hu oldalon lehet. Ingyenes tüdőszűrésre lesz lehetőség Dunaföldváron a Református Pulmonológiai Centrum jóvoltából szeptember 9-e és 14-e között. A helyszín a Dunaföldvári Művelődési Központ lesz, ahol szerdától szombatig reggel 8 és délután 4 óra között előzetes bejelentkezés nélkül érkezési sorrendben történik a vizsgálat. A tüdőszűrés minden 40 év feletti felnőtt számára évente egyszer ajánlott. Jótékonysági programot szervez a Pusztahencsei óvoda. A Mihály napi vásár szeptember 11-én pénteken a helyi művelődési ház szabadidő parkjában délután 4 órától kerül megrendezésre. A helyszínen többek között légvárral, körhintával, hordóvonattal és cukorka ágyúval várják majd a kicsiket. A rendezvény bevételéből az óvoda tetőt szeretne építetni a homokozó fölé. Megkezdődött a szarvasbőgés ideje a Gemencben. Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében ebből az alkalomból a Gemenci Ökoturisztikai Központ különleges túrákat szervez, melyek időpontjait már közzétette a központ a Facebook oldalán. A szeptember 12-i szombati túra alkalmával kimondottan gyermekeknek szánt túrára kerül sor, melyen az erdei vasút egyik állomásánál kézműves foglalkozásokkal várják majd a legkisebbeket.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Sportos nap volt a tegnapi, befejeződött a kétnapos Morgan Ferdinand emléktorna az ASE sportcsarnokban. A Budapest Honvéd és az MVM Ocean Lions előtt az Albafehérvár végzett a második helyen, a győztes pedig az Atomerőmű Sportegyesület férfi NB1-es csapata lett, miután tegnap este 88-92-re legyőzte az Albát. Az emléktornát immár 14. alkalommal rendezték meg az ASE fiatalon elhunyt játékosa, Morgan Ferdinand emlékére. Szintén a tegnapi napon játszott a Paksi FC hazai pályán a Debrecen ellen. Az OTP Bankliga 2026-27-es szezonjának 7. fordulója a Debrecen javára dőlt el. A végeredmény Paks DVSC 2-4. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok. Hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezem.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
4: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A Sztár Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Te szoktál túlzásba vinni dolgokat?
2: Szoktam, nagyon is.
1: Miket?
2: Leginkább a munkát. Tehát van egy ilyen nagyon nagy fokú maximalizmusom.
3: Keleti Andrea, táncművész.
2: Igazából minden területen, amiben belekerülök, és akkor ott nagyon el tudok menni. Tehát kifejezetten figyelnem kell, hogy kontrolláljam.
1: Megesik veled néha az, hogy konkrétan elkezdesz dolgokat, és nem bírod abba hagyni?
4: Ritka.
3: Varga Lévius.
4: Viszonylag fiatal koromtól nevelem magam arra, hogy erre képes legyek.
1: Már arra, hogy leállítsd magad.
4: Akár az alvást, akár a lustaságot, vagy semmittevést, akár a munkát, hogy meg ne szakítsd magad, akár...
1: Majd nehogy beleszakadj, úgy érted?
4: Szó szerint, aha, igen. De ezeket, hogy mondjam, úgy tanultam meg, hogy túlzásba vittem. Uh-huh. Tehát amikor a nagymamám megkért, hogy kaszáljam le azt a szakaszt, és kekért, hogy ennél többet ne kaszáljak, mert a többit majd másnap kaszáljam le, és hallgassak rá. És én lekaszáltam az egészet. És másnap egy ilyen, mint egy síró féreg estem le az ágyról, pedig a parancs az volt, hogy ülj föl és állj föl, amit az agyamnak adtam. Nem tudtam, hát a hátam izmai azok egyszerűen nem működtek, plusz fájdalom. Szóval például a kaszálás túlzásba vitelét a nagymamámtól tanultam meg.
2: Én nekem az eredeti szakmám az férfi szabó. És egy nagyon rövid ideig, amikor még az iskolát elvégeztem, akkor foglalkoztam egyébként ruhakészítéssel, mert versenytáncosoknak készítettem ruhákat. Külföldre is, meg Magyarországra is. Na már itt egyébként megmutatkozott ez, tehát hogy egy táncruha az úgy néz ki, hogy gyönyörű, maga a ruha is nagyon izgalmasan, különlegesen ki van találva és megcsinálva, és utána föl van strasszozva, több ezer strasszal. Na most én vagyok az, aki biztos, hogy 10 000 strasszot rak a ruhára, biztos, ami biztos, még minden legyen rajta. És erre nem sajnálom az időt és az energiát. És akkor ez később átcsúszott oda, hogy nyilván most már a fő profilunk 20 éve vagy 25 éve a tánctanítás, és elsősorban a nagy tánciskola, de mi a táncos gyerekeinknek, tehát a fiatalabb növendékeknek szoktunk csinálni fél évente egy táncbemutatót. És hát ezt a végletekig tudom, tehát hogy ez olyan előadás legyen, tulajdonképpen jönnek gyerekek, akik fél éve táncolnak, de én úgy fölöltöztetem őket, én úgy megvarrom mindegyiknek a ruháját, mindenkinek van kis virág, mindenkinek van nyaklánc. Szóval, hogy úgy oda teszem magam, és ezt gyakorlatilag nem is bírom abba adni, tehát ezt képes vagyok éjszakákon keresztül, de egy hónapon keresztül is éjszakánkon keresztül csinálni, és akkor itt kell magammal beszélni, hogy itt ezt most hagyjuk abba.
1: De lehet, hogy hiába, tehát tulajdonképpen akkor te vagy a végletek embere, aki, hogyha valamit elkezd, akkor nem tudod abba hagyni, tulajdonképpen bármi, és az biztos nem bármi.
2: Na hát, de ez sok mindenben érzem én egyébként, ami nyilván azoknak, akik velem dolgoznak, akik a velem dolgozásnak egyik oldalán vannak, azoknak nagyon jó. Tehát, hogyha ha azt mondják, hogy Andi, ez a feladat, akkor tudhatják, hogy ez meg lesz csinálva, és ki lesz maxolva. Tehát, ami az időben belefér, vagy elképzelhető, az ebben biztos, hogy benne lesz. És akik velem dolgoznak, már kollégák úgy, hogy ők elvileg ugyanazt a feladatot csinálják, mint én, azoknak rémálom. Mert nyilván én elvárom mindenkitől, hogy mindenki beletegye magát ennyire.
1: Ugyanazt, amit magadtól is elvárod.
2: Igen,
1: a többiektől.
2: Tehát, hogy ilyen szempontból egy kicsit nehéz, bár ezen nagyon sokat dolgozom magamon. A férjem, ő is eléggé maximalista, tehát ilyen szempontból mi jó pár vagyunk, és ezért működik a mi kis mini táncos birodalmunk nagyon jól. Mindent próbálunk a legjobban csinálni.
0: Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Paks FM.

0: FM. Box FM. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hajdú Klára, énekesnő.
2: Nehéz meghatározni azt, hogy hol kezdődik a munka, hol a vége, hol az eleje, mi a hobbi, mi az, ami már szabadidős tevékenység, mert hogy egyrészt nagyon szeretjük a munkánkat, másrészt meg ezt tölti ki gyakorlatilag az egész napunkat, napomat, mert hogy ugye amikor nem éneklek, akkor is általában a tanítással foglalkozom, vagy a zenekaraimnak a menedzselésével, a háttér dolgokkal, úgyhogy ebben hajlamos vagyok egy kicsit így túlcsordulni. Kicsit. De egyébként, hát nagyon. Szigorú vagy, igen, nagyon, de most már nyilván ezt így felismerve, hogy így kicsit összemosódott minden, most már ezért ennek próbálok én is egy természetes medret szabni.
1: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
3: A túlzásba vitt dolgokról ordít, hogy azon azért nem árt változtatni. Tehát ha valaki el akar indulni egy nem pontosan meghatározott, de jobb énje felé, nem baj, ha először ezeket a túlzásokat csiszolja le.
4: Most, ahogy ezeket mondod, egy dolog jut eszembe, a túlzott imádság, az rossz lehet, hogyha valaki minden figyelmét, idejét arra koncentrálja, azt mondjuk mi, hogy az rossz a túlzás miatt?
3: Az nem hiszem, hogy ez imára rámondható. Ez vannak emberek, akik tökéletesen működnek az életben, nagyon sokat tesznek másokért, nincsenek túlzásaik. Mondhatnánk, hogy ha az élet értelme az volna, ahogyan sok bölcs szerint ez, hogy amilyen hatással a többi életre van a tiéd, az adja meg a rangját vagy az értékét az életednek. Ebből a szempontból sok ember van, aki nagyon értékes életet él, akár utóbb szenteknek nevezzük őket, bölcseknek, vagy csak egy olyan híres ember, akinek példaértékű az élete, róluk tudunk. Köztük sokról tudunk, akik szinte egyfolytában imádkoztak.
4: Lelkileg végletes tudsz lenni? Hogy mondjuk, ha egy mélység, akkor nagyon mélyen, ha magasság, akkor pedig a felhőkön járkálsz?
5: Ez a felhőkön járkálók, ez kicsit nehezebb talán.
1: Takács Nikolász, előadó művész.
5: Viszont az sokkal könnyebb, hogy megélni a mélységet, és kicsit ott ragadni, kiélvezni a mélységének az ízét.
4: De furcsa, így kiélvezni a mély a fájdalom
5: igen.
4: ízét, élvezni.
5: Igen.
4: Milyen érdekes megfogalmazás.
5: Igen, igen. Szerintem fontos, legalábbis az én személyiségemnek fontos.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
6: Ez a Paks FM.

0: Paks FM.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Lelkileg nagyon mélyre nem mész le?
3: Nem. Sok olyan dolog van, amivel az ember belecsavarhatja magát, örvénybe teheti magát, és igen, akkor nagyon végletesen él meg valamely igen szomorúságot, amelyet talán az elme egy kicsit, mondjuk egyfajta megzabolázásával meg lehet úszni kisebb fájdalommal.
0: Varga Livius.
3: Ez lehet egy aktuális segítség, mondjuk egy pszichológus, de lehet például egy gyerekkori, hogy mondják ezt, ilyen gyermekkorban ilyen szülői parancs, vagy szülői mondat, vagy elmondat, hogy ne maradj benne sokáig, és hogyha szóval aki megjegyzi, akkor saját magát is meg tudja mozdítani egy ilyen helyzetből.
2: Kaptál ilyen mondatot gyerekként?
3: Én viszonylag sok ilyen életmegoldó mondatot kaptam ott.
2: Például ilyen mondasz egyébként ilyeneket, akár ilyen örvényből kijövetelt segítő mondatokat mondasz, amiket kaptál?
3: Igen, például az, hogy amikor valami probléma állsz van szemben, nem nézheted folyton a problémát, mert akkor hol látod meg a kiutat? Ilyen és ehhez hasonló képes beszédek.
2: Tehát, hogy csak nézd máshova, bárhova, máshova is? Nem nézheted?
3: Nézd máshova is. Hát elmenekülni, meg az nem volt a parancsok között, hogy ne törődj valamivel, vagy söpörd a szőnyeg alá, vagy dugd a főd a homokba, hanem ez inkább azt jelentette, hogy nézd körül, mit tehetsz.
2: De jó, tehát ott vagy benne, az örvény éppen húz befelé, igen, és nézd körül,
3: hogy mit tehetsz. Ha örvényben vagy, akkor tudjuk, hogy nagyon jó, például amikor a dugóhúzóba kerül a pilóta, azt mondják, hogy ott van egy kombináció, amit már elmegy a látása akár gyorsulástól, és akkor vannak a vadászpilótáknál olyan dolgok, amiket elgyakorolnak, amit ott helyben érzékszervekkel kontrollálva nem tud megtenni, de van egy olyan kombináció, amivel ki kell szednie magát, csökkent képességekkel is, a halálos csavarból. Ezt lehet, hogy nem jól mondtam, de az örvénynél tudom, hogy ugye én Duna mellett nőttem fel, a dunai emberek mondták, hogy az örvény, ha visz lefelé, és érzed, hogy nagy az ereje, ne úsz ellen kifelé, lefelé úsz, és mikor leértél, rugaszkodj el.
2: Ezt mondja.
3: Rugd el magad a legalján, így van. A lefelé úsz. Ez egy jó példa egyébként az életre is, hogy néha nem az a megoldás, hogy csak ellenére mész annak, ami sodor rossz felé, hanem mi van, hogyha egy másik természeti képpel élve a szelet nem megállítani kell, hanem befogni a vitornába.
2: De akkor tényleg konkrétan a víznél, ha valaki egyszer örvénybe keveredik, ami őt húzza le, akkor ez egy életmentő megoldás lehet, hogy akkor menni kell lefelé, le a legaljára, és onnan felrúgni magad?
3: Nekem ezt mondták az öreg horgászok és az öreg dunai emberek.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
0: Paks FM.
4: Paks FM.

0: Millás FM. Összeköt.
1: A sztárportré most folytatódik.
2: Lelkileg végletes vagy?
3: Nem. Érdekes módon lelkileg nem. Lelkileg én egy eléggé stabil, és egyébként én magamat mindig úgy szoktam jellemezni, hogy egy fiú lány vagyok, fiú lélekkel vagyok megáldva, férjem ezért bír.
4: Keleti Andrea, táncművész.
3: Mert én úgy gondolom, hogy a lányok azok, akik rágódnak valamin, ami belelovalják magukat a dolgokba, túlgondolják, lányok ketten egymással kibeszélik, túlfokozzák, megsértődnek. Szerintem ezek úgy leginkább 90%-ban női tulajdonságok. Ezekkel én nem bírok, hanem én inkább olyan vagyok, hogy ez van, így történt, így sikerült, jó van, mindegy, menjünk tovább, oldjuk meg. Tehát, hogy ez a nagyon gyorsan elengedő, megbocsájtó, továbblépő és egyáltalán nem rágódó
2: tehát ember ez vagyok. Stabil. Tehát lelkileg se nagyon lentre nem mész, se nagyon óriási magaslatokban nem engeded magad szárnyalni a felhőkön, hanem mindig itt vagy a földön két lábban.
3: Én arra emlékszem, hogy az elmúlt 50 évben nagyon lent nem voltam igazából. Egyszer-kétszer nyilván az élet azért dob olyan dolgokat, amivel nehéz megbirkózni, vagy amiből nehéz, de én abból is meglehetősen gyorsan egyébként talpra állok, mert én mindig azt nézem, hogy mi van előre. És a férjem nekem egy nagyon jó partner. Azt hiszem, hogy mi ketten egymásnak vagyunk nagyon jó partner. Tehát, hogyha érezzük a másikon, hogy egy picit nehezebben megy, hogy egy kicsit rosszabb, akkor rögtön a másik odalép, és akkor valamit segít. De egyébként a férjemmel is nagyon könnyű. Tehát, hogy én ő rá is 99%-ban nevet, amikor rá gondolok. Tehát, hogy ő nagyon pozitív, nagyon energikus. De biztos, hogy szerencsénk van nekünk az életünkkel, a munkánkkal. Olyanok járnak, nyilván olyan iratkozik be a tánciskolába, aki szereti a közösséget, szereti az embereket, aki azért jókedélyű, aki vágyik a szórakozásra, akik nyilván harmonikusabbak, mint házaspár, mert hát ezért is keresnek közös programokat. És akkor mi nagyon sok energiát adunk, gondolom, a hozzánk járó embereknek a tánciskolába, de cserében nagyon sok energiát kapunk, és nagyon jól töltődünk, és tulajdonképpen egy ilyen nagyon fárasztó munkanap után, amikor egész nap csak táncolunk és emberekkel vagyunk, akkor nem úgy érzem magam, hogy most aztán kiszívták az összes erőmet, hanem úgy megyek haza, hogy egyébként még ha nem lenne a fizikálisan a testem ilyen fáradt, akkor még bírnám.
1: Ez a sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mi az, amiben tudsz mértéktartó lenni, kifejezetten mértéktartó, amiben igazán jó az önfegyelmed?
2: Fú, sajnos nekem muszáj is, mert az egészségem miatt egy csomó dologról le lettem kapcsolva, először itt a glutén, aztán a tejtermékek, egy csomó mindenről. És ebben azt hiszem, hogy baromi erős lettem.
3: Hajdú Klára, énekesnő.
2: Eleinte nyilván az ember így sajnálhatja magát, vagy egy kicsit így sajnálja magát, inkább így mondom, mert én azért nem voltam az a típus, aki így látványosan szenvedtem, hogy én ezt nem ehetem, azt nem ehetem meg.
1: Hát, hogy csak magad előtt szenvedtél egy kicsit, vagy magadban?
2: Hát nyilván azért ezek nagy függőségek, csak ezt az emberek nem vallják be maguknak, hogy...
1: Érdekes hozzáállás, tényleg a tej. Meg nem tudom, egy csomó étel
2: konkrét is függőséget okoz.
1: Az evés is egyébként, hogy így rengeteget van. Enni, például mindig így jól van. Lakni, az is egy nap, de folyamatosan.
2: Vagy egy fáradtságos nap után mondjuk este nekiállni enni. Tehát ezek mind olyan függőségek, és ne hát ebben az egészséges életmódban azért eléggé jól tudom már
1: önfegyelmed
2: így.
1: Önfegyelmed van, nagy, azt mondom.
2: Muszáj is, mert jelei vannak akkor, hogyha az ember csal, tehát itt nem lehet csalni. Tehát ez nem olyan, hogy diétázom, és akkor most éppen megettem egy rétest, aztán otthon majd úgy csinálok, mintha nem lett volna semmi. Nem, tehát itt gyakorlatilag szigorúan be kell tartani dolgokat ahhoz, hogy egészségesek lehessünk.
1: De ez milyen jó, mert ezt tulajdonképpen csak te mondod. Lehet, hogy ha nem tartanád be, egy kicsit rosszabbul lennél, de működnél akkor is, de te eldöntötted, hogy szigorú vagy, nagy önfegyelmet gyakorolsz, és így jól vagy.
2: Igen, és így... Ki tudja, lehet, hogy éveket lehet ezzel nyerni, hogy az ember jobban odafigyel.
3: Takács Nikolász, előadó művész.
4: Edzeni, odafigyelni az étkezésre, fit lenni, vagy jön a másik oldal, igen, nem edzeni semmit, nem mozogni semmit, enni... bőséggel mindent, ami jól esik, és akkor ennek aztán vannak egyéb következményei. Szóval ez a fajta, amikor nagyon elhatározom, hogy na most nagyon odafigyelek, edzek, akkor 5 edzés, 5 kardiózás, TRX, csirkemell, rizs, vagy ami pont kell. Ez az egyik oldal, a másik az, hogy minden is.
1: Hát akkor lehet, hogy te is a végletek embere vagy.
4: Nem mondanám magam végletek emberének. Ettől függetlenül, hogy ezt a példát felhoztam, ami erre utalna, de hogy egyéb életterületen nem.
3: Keleti Andrea, táncművész.
5: Megtanultam, hogy hány napig kell szigorúnak lenni, és utána mindig kell egy kicsit engedni ezen.
1: De akkor ez megint csak a végletesség, nem? Hogy akkor pár napig nagyon szigorú?
5: Nem, ez utána... a kegyelem. Meg az, hogy élvezni azért kell az életet, tehát hogy nyilván én nagyon szeretek főzni, és nagyon szeretek jókat enni. Egyébként ez nem azt jelenti, hogy kuplalok, és nem eszek semmit, hanem ha teltem, akkor nagyon odafigyelve, nagyon jókat eszem, olyanokat, amiket szabad.
1: De nem sokat.
5: De nem sokat, és hát muszáj
1: vagy
5: tudatosan
1: sokat?
5: Erre odafigyelni. Nem,
1: néha
5: nem
1: sokat. Sokat?
5: Nem.
1: De soha sem sokat.
5: Hát... Karácsonykor én is meghisztam, természetesen. Én tehát meg. Ha ez a kérdés, akkor igen, én is meghisztam, mert vannak helyzetek, amikor már csak nem is illik azt mondani, hogy köszönöm szépen, én nem fogok enni a

0: Paks FM. Összekött.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Szoktál egyébként túlzó lenni?
3: Én azt hiszem nem vagyok ilyen, nekem az anyukám nagyon ilyen egyébként, tehát ő hajlamos mindig a 10 helyet rögtön 100-at, de inkább ezzet mond, amin mi nagyon sokat nevetünk, és nekem ő ilyen szempontból tündéri, aranyos, és a túlzásaiban nyilván leginkább a szeretet van benne, de hogy nekünk ő a rossz példa.
4: Keleti Andrea.
3: Hát, és akkor erre nem tudom, én erre nagyon régóta figyelek, hogy ilyen szempontból ne legyek olyan, mint ő. Egyébként nagyon hasonlítok rá, meg nyilvánulásaimban is. Telefonban régen, még mikor egy lakásban laktunk, összekevertek minket, mert egyformán beszélünk, és nyilván sokszor. Én ugye vele nőttem föl, apukám nem vett részt a családban, és nagyon hasonlítottunk egymásra, úgyhogy egyébként meg hasonlít, dolgoznom kell, hogy ne legyek teljesen olyan, és azt gondolom, hogy ez a túlzás, ez így elmaradt nálam.

0: könnyedén vagy túlzó? Szinte szórakozásszerűen? Vagy pedig ez csak úgy véletlenül alakul?
1: Hát szerintem indulatból is tud az ember ilyen lenni, hogy így eltúloz dolgokat.
2: A lelkesedem, biztos, hogy úgy írok le valamit, ami a mellettem lévőnek lehet, hogy nem pont ugyanaz történt meg vele. Én meg hiperlatívuszokban beszélek. Nekem azt szokták, hogy már megint hiperlatívuszokban beszélek. A humornak az egyik fontos eszköze a túlzás. A jól felismerhető túlzás.
3: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
2: A túlzásban így dolgokról ordít, hogy azon azért nem árt változtatni.
3: Hajdú Klára, énekesnő.
1: Muszáj is, mert jelei vannak akkor, hogyha az ember csal, tehát itt nem lehet csalni.
3: Keleti Andrea, táncművész.
4: Megtanultam, hogy hány napig kell szigorúnak lenni, és utána mindig kell egy kicsit engedni ezen.
3: Takács Nikolasz, előadó művész.
5: Talán így tudat alatt kialakult az, hogy a mérték az nagyon-nagyon fontos.
2: Engem önfegyelemre neveltek. Önfegyelemre neveltek. Ez önfegyelmet tudatosan gyakorlom minden nap. Minden nap. Minden nap.
6: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet.
7: Köszönjük a figyelmet.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez a

0: Gryner. Dogsefem. Összeköt. Reklám.
1: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
2: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
1: Igen, az egész lakást én nem bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
3: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
4: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén elűzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa György úton a könyvtárral szemben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Strasser Andrea jelentkezik. Fogytán az üzemanyag az ukrán atomerőműben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség a tegnapi napon jelentette be, hogy közvetítésével helyi tűzszünet lépett életbe annak érdekében, hogy helyre tudják állítani a zaporizsiai atomerőmű külső áramellátását, írja a Portfólió. Zelenszkij ukrán elnök jelezte, hogy kézbe tartani a tervezetten 3 napos tűzszünetet. Az orosz elnök Vlagyimir Putyin viszont azt egy nappal később rendelte el, és jelezte, hogy nem számítanak a háború lezárásáról szóló új elgondolásokra. Kitüntetést ad a paksi védekezésben résztvevőknek a miniszterelnök. Ezt maga Magyar Péter posztolta a tegnapi napon a Facebook oldalán. Mint írja, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. A kormánynak azt javasolja, hogy minden résztvevő részesüljön kitüntetésben és jutalomban az október 23-ai nemzeti ünnepen. A Dominikai Köztársaság szépség királynője, a világ legszebb hölgye. A tegnapi napon Vietnámban zajlott le immár 73. alkalommal a Miss World szépségverseny döntője, amelyen Magyarországot Végvár Janka képviselte. A győztes dominikai szépség első udvarhölgye a spanyol versenyző, aki egyben Európa legszebb hölgye is lett, a második udvarhölgy helyére pedig a maláj szépség királynőt választották. Jótékonysági programot szervez a Pusztahencsei óvoda. A Mihály napi vásár szeptember 11-én pénteken a helyi művelődési ház szabadidő parkjában délután 4 órától kerül megrendezésre. A helyszínen többek között légvárral, körhintával, hordóvonattal és cukorka ágyúval várják majd a kicsiket. A rendezvény bevételéből az óvoda tetőt szeretne építetni a homokozó fölé. Megkezdődött a szarvasbőgés ideje a Gemencben. Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében ebből az alkalomból a Gemenci Ökoturisztikai Központ különleges túrákat szervez, melyek időpontjait már közzétette a központ a Facebook oldalán. A szeptember 12-i szombati túra alkalmával kimondottan gyermekeknek szánt túrára kerül sor, melyen az erdei vasút egyik állomásánál kézműves foglalkozásokkal várják majd a legkisebbeket.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Nem sikerült legyőzni a Debrecent a tegnapi napon. A Paksi FC hazai pályán fogadta a DVSC csapatát az OTP Bankliga 2026-27-es szezonjának 7. fordulójában. A végeredmény Paks DVSC 2-4. A két paksi gólt Haraszti Zsolt és Tóth Barna szerezte. A paksi csapat legközelebb a Kazincbarcika otthonában lép pályára a MOL Magyar Kupában szeptember 12-én, vagyis jövő héten szombaton délután 3 órától.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

Ág elkezdte meg a 2 órát, a Shine szólt. Egészen 6 óráig pedig a mikrofonnál is a stúdióban Strasser Ádner van, és hozom a jobb-nagyobb slágereket, egy-két érdekességet is, mint például, hogy ma ünnepel Idris Elba színészünk, illetve Roger Waters is, aki pedig a 83. születésnapját ünnepli. De zenéből sem maradunk le, itt leszünk Ed Sheeran, Gáspár Laci, Tom Greenen, de kezdik is Ed Sheerannel, sem.

Dash Youngfly és Azaria hozta nekünk el a bakpakot. Ma pedig szeptember 6-án ünnepel a születésnaposok közül Idris Elba, 1972-ben született Londonban, vagyis ma 54 éves, sokan a The Wire-ből, vagy a Lucifer című sorozatból ismerik, másoknak pedig Heimdallként lehet ismerős a Malver filmekből, ami viszont érdekesebb, hogy Elba nem csak színész, DJ-ként is rendszeresen fellép, zenét készít, sőt, még a Coachella fesztiválon is játszott már, szóval azon kevés hollywoodi sztárok közé tartozik, akik egyik este még a film premierjén jelennek meg, a másikon pedig már simán beállnak a DJ pult mögé. Így ünnepel Idris Elba ma, mi megyünk tovább zenével, jön Inna és Rehab közöse, I'll Be Waiting.

BTS-től szólt a Dynamite, amivel betörtek 2020-ban. Ma pedig egy másik komoly zenei születésnaposunk is jutott mára. 1943. szeptember 6-án született Roger Waters, vagyis ma 83 éves. Ő volt a Pink Floyd egyik alapítója, basszusgitárosa, énekese és az együttes egyik legfontosabb dalszerzője. Olyan legendás albumok létrejöttének volt meghatározó főszerepe, mint a The Dark Side of the Moon, A Wish You Were Here vagy a The Wall. Utóbbi azért is érdekes, mert a Waters saját élményeiből építkezett, az elszigetelődés és a képzeletbeli fal lett az egész album központi gondolata. Úgyhogy ma Pink Floyd szól a rádióban, erre van egy jó apropó, Roger Waters születésnapja. Most pedig hozom Another Brick in the Wall-t.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
2: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
1: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
3: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
4: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén elűzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa György úton a könyvtárral szemben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
5: Szép napot kívánok mindenkinek, a híreket Strasser Andreától halljátok. 3 iráni olajszállító tartályhajóra mért csapást az amerikai hadsereg a tegnapi napon. Az USA szerint Irán rakétákkal célba vette 2 hadihajójukat, erre válaszoltak. Az iráni iszlám forradalmi gárda haditengerészete szintén tegnap jelentette be, hogy 3 a Hormuzi szorosban engedély nélkül haladó olajtankert vett célba, emellett 3 további amerikai hajót is megtámadott más térségekben. Magyar Péter miniszterelnökkel egyeztetett a tegnapi napon Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter a szektor eredményeiről és jövőbeni lehetőségeiről. Mint ahogy arról a miniszter Facebook posztjában beszámolt, hazahozták az uniós forrásokat, kezelték az energiakrízist, és újra megnyitják az utat a szélerőmű fejlesztés előtt. Kapitány István szintén a tegnapi napon jelentette be azt is, hogy az 5 plusz 5 program keretében 800 turisztikai vállalkozás jut egyenként akár 10 millió forint fejlesztési forráshoz. A héten becsengettek, megkezdődött a 2026-os 27-es tanév. A Paksi Bezerégy általános iskolában mintegy 400 tanuló kezdte meg az évet, közöttük 74 elsős kisdiák. Az intézmény idén is 3 első osztályt indított. Szeptember 1-én délután családi nappal indítottak, mely már több éves hagyomány az intézményben, mondta el rádiónknak Kovácsné Pál Krisztina igazgatónő.
6: Nagyon nagy érdeklődés övezi most már ezt a családi napot, negyedszer rendeztük meg az idén, és mindig az első napra időzítjük. Egy kicsit fárasztó ez mindenkinek, a szülőknek, gyerekeknek, de még most nagy lendülettel vetik be magukat az iskola kezésbe. Jó együtt lenni újra, jó beszélgetni egymással, pedagógusokkal, a gyerekek újra találkoznak ezen a napon. Úgyhogy a közösségépítés szempontjából ez egy kiváló alkalom, hogy ezen a délutánon összejöjjünk. Ez az alkalom a legkiválóbb azok számára, akik ugye eddig egyáltalán nem ismerték egymást, vagy csak részben a csapat egyes tagjai, mivel egy oviból jöttek, ők az elsősök. Számukra ugye az osztálytársak is, a szülők is, a pedagógusok is mindannyian újak. Az idén ismét 3 osztályunk indult 74 fővel. Érdekessége ennek az évnek, hogy most lányos évfolyamunk van. Mindig a fiúk vannak többségben. Ebben az évben minden osztályban 10 fiunk van, és a többiek mind lányok. Nagyon vonzó alkalom ez még a 3. évfolyam számára és az 5. évfolyam számára, akik szintén új pedagógusokat kapnak.
5: A tanévnyitó családi rendezvényre ninja pályát állítottak fel a Paksi Bezerégy iskola tornacsarnokában. Nagy sikere volt a gyerekek körében. A délután kötetlen beszélgetésekkel és az ismerkedés, valamint az újra találkozás örömében telt. üzleti rendelő címmel AI konferenciát szervez vállalkozók számára Pakson az impressive.hu Kft. Az informatikával foglalkozó paksi cég szerint fontos mérföldkőhöz érkezhetnek a kis és középvállalkozások, és az információkat fontos helyben is átadni. Nyilatkozta rádiónknak a cég tulajdonos ügyvezetője, Mózsa Ferenc. Az Erzsébet nagyszállodában szeptember 18-án megrendezésre kerülő mesterséges intelligenciáról szóló konferencia minden látogató, illetve vállalkozás számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az online kkv.hu oldalon lehet.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Sportos nap volt a tegnapi. Befejeződött a kétnapos Morgan Ferdinand emléktorna az Ose sportcsarnokban. A Budapest Honvéd és az MVM Ocean Lions előtt az Albafehérvár végzett a második helyen, a győztes pedig az Atomerőmű Sportegyesület férfi NB1-es csapata lett, miután tegnap este 88-92-re legyőzte az Albát. Az emléktornát immár 14. alkalommal rendezték meg az Ose fiatalon elhunyt játékosa Morgan Ferdinand emlékére. Szintén a tegnapi napon játszott a Paksi FC hazai pályán a Debrecen ellen. Az OTP Bankliga 2026-27-es szezonjának 7. fordulója a Debrecen javára dőlt el. A végeredmény Paks DVSC 2-4.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

Vesz a bonyította meg a 3 óránkat, Beautiful Things szólt 2024-ből. Megyünk tovább, itt lesz velünk Martin Garrix, a Kuplung zenekar Sabrina Carpenter, és még a Halott pénz is felcsendül, és még azt is meg kell érdeznünk, hiszen már ősz van, hogy a programok nem állnak le. Elmondom, hogy milyen program lehetőségek vannak a környékünkén, továbbá még egy-két érdekességet, például, hogy ma van szeptember 6-a, és pontosan 1522-ben ekkor volt az első körbehajózása a Földünknek, erről hozok egy kicsit hosszabb, részletesebb kitérőt. Most viszont jön Martin Garrix-től a Told You So.

0: kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.
1: Paks FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Pakson irodalmi önképzőkör lesz Tóth Judit foglalkoztatás vezetővel, Nádasdy Ádám emlékére nyelvész költő műfordító. Szeptember 8-án kedden 17 óra 30-tól a Csengéd Énes Kulturális Központ könyvtár galérián. Szeptember 7-én Szekszárdon lesz koncert 18 órától. Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongora művészek hangversenye. Simon Tornyán helytörténeti előadás sorozat jön múlt hétfőn. Az előadás témája az elefánt és a bálna harc. Az elefánt és a bálna harca. Az időpont 7-e 17 óra. A helyszín a Simon Tornyai vár. A részvétel ingyenes. Szeptember 8-án Szekszárdon Dr. Magyarósi Révész Zsuzsanna tanácsadó, szakszichológus, krízis tanácsadó, egyetemi oktató tart előadást, kinek a sorsa, örökölt sebeink gyógyítása. Szeptember 8-án 18 órától a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermében. Szeptember 9-én Pakson kiállítás nyílik meg, Kovács Norbert szobrászművész megnyitója, szerdán 17 órakor kezdődik a Csengéd Énes Kulturális Központ kiállító termében. Szeptember 10-én Kalocsán koncert lesz, Lakatos Ágnes Special Zone Jazz koncert, csütörtökön 17 órától a kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár Kamara termében. Szeptember 12-én Kalocsán gyerekprogram lesz, Mese délelőtt a Csavargó kis autó, helyszín a kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár gyermekkönyvtára, az időpont pedig szeptember 12-e szombat 10 óra. Bárka Fesztivál lesz Tolnán, szeptember 11 és 12-e között.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

Zombortól szólt az Andress 2025-ből, ma pedig visszamegyünk egy kicsit, egészen 1522-ig, szeptember 6-án érkezett vissza Spanyolországba a Victoria nevű hajó, ezzel pedig befejeződött a történelem első föld körüli hajóútja. Az expedíciót Ferdinand Magellán indította el 3 évvel korábban, 5 hajóval és több mint 200 emberrel. Magellán viszont maga már nem jutott haza, mert a Fülöp-szigeteken meghalt. Végül mindössze egyetlen hajó a Victoria tért vissza, Juan Sebastián Elcano vezetésével, és azt eredeti legénységből mindössze 18 ember érkezett meg rajta. Ma repülővel néhány átszállással körbe lehet utazni a világot napok alatt, nekik ez közel 3 évig tartott. Itt tartunk 504 évvel később. Hihetetlen, az is hihetetlen lenne számukra, hogy én most egy gomnyomással zenét tudok játszani. Ez fog történni, jön Valmar és Szikora Róbertől a

0: Magsefem slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TOR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Strasser Andrea jelentkezik. Kitüntetést adna a paksi védekezésben résztvevőknek a miniszterelnök. Ezt maga Magyar Péter posztolta a tegnapi napon a Facebook oldalán. Mint írja, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. A kormánynak azt javasolja, hogy minden résztvevő részesüljön kitüntetésben és jutalomban az október 23-ai nemzeti ünnepen. Szeptember közepén megkezdődik a Hajnal utca felújítása Pakson. Ezzel kapcsolatban tartott lakossági fórumot szeptember 2-án este a Városházán Nagy Balázs alpolgármester, a 2-es számú választókörzet önkormányzati képviselője. Az összejövetelen ismertették a tervet és válaszoltak a lakók kérdéseire is. A lakossági fórumot követően Nagy Balázs rádiónknak elmondta, gyakorlatias dolgokról esett szó többségében az összejövetelen.
3: Hogyha gáz, villany vagy vízellátásban szünetek vannak, akkor szórólappal pár nappal korábban ki lesznek szórva. Vagy például probléma volt olyan, hogy a kandeláber kiosztására hogyan reagálunk, hogyan reagáltunk. Már van, amit egyébként a tervben változtattak is. Van olyan, aki a dupla kapu kiosztást szeretne. Olyan apró dolgok is, mint például a hulladékszállítással mi történik. Ugye ezt jeleztük is, hogy ez a kivitelező feladata például a házak elől kihúzni a kukát egészen a Rosti utcáig vagy a Rákóczi utcáig, de nagyon jó, mert a lakók jelezték, hogy ők ezt bizony megteszik, ezzel is hozzájárulnak a munkavégzés minél lendületesebben haladjon. Illetve hát probléma volt ugye a több kis köz, például az Ősz utcánál ugye, hogy egyirányú lesz, vagy nem lesz egyirányú, most még egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz egyirányú. A présházaknál szóba jött az ugye, hogy a vízbekötése hogy történik, volt, aki azon aggódott, hogy eddig a terveztetést nem indította el, azok remélem, hogy ez hamar megkezdik most már. És például olyan is felmerült, hogy a Hajnal utcai kisközbe, ami ugye az Ősz utcára megy, az a Google Maps nem találja, úgyhogy át kellene esetleg nevezni.
2: Az Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházás nettó 195 millió forintból decemberre készül el, folytatta Nagy Balázs alpolgármester.
3: Hát ez egy faltól falig felújítás lesz, az út az aszfaltos lesz, nem pedig térköves, és egyébként paksi vörös térkő lesz maga a járdaszakasz. Az Orinoco 2002 Kft., akik nekem azt mondták, hogy időszakosan, de olyan 20-25 fővel lesznek jelen. Ez ugye egy top pluszos pályázat, ez az első top pluszos pályázat, ami így fizikailag elindul, ez nettó 195 millió forint. Annyi, hogy ezt a városnak elő kell finanszírozni, és utána pedig a top pluszból csak Paks tudja lehívni ezt az összeget, úgyhogy reméljük, hogy minél hamarabb hozzá is jutunk.
2: Ingyenes tüdőszűrésre lesz lehetőség Dunaföldváron a Református Pulmonológiai Centrum jóvoltából szeptember 9-e és 14-e között. A helyszín a Dunaföldvári Művelődési Központ lesz, ahol szerdától szombatig reggel 8 és délután 4 óra között előzetes bejelentkezés nélkül érkezési sorrendben történik a vizsgálat. A tüdőszűrés minden 40 év feletti felnőtt számára évente egyszer ajánlott.
0: És most... Sporthírek a Paks FM-en.
2: Nem sikerült legyőzni a Debrecent a tegnapi napon. A Paksi FC hazai pályán fogadta a DVSC csapatát az OTP Bankliga 2026-27-es szezonjának 7. fordulójában. A végeredmény Paks DVSC 2-4. A két paksi gólt Haraszti Zsolt és Tóth Barna szerezte. A paksi csapat legközelebb a Kazincbarcika otthonában lép pályára a MOL Magyar Kupában szeptember 12-én, vagyis jövő héten szombaton, délután 3 órától.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

A nyárnak vége, és a 2026-os VB-nek is, de Shakira dala velünk marad még egy ideig. A Daj Daj a 2026-os VB himnusza. Megyünk tovább zenében, és egy-két érdekességet is hozok, hiszen azt hiszik, hogy az önkiszolgáló kasszák azok valami új teremtmények, de hozok egy érdekességet, hiszen 110 éve nyílt meg az önkiszolgáló boltok egyik őse, illetve szeptember 6-a van, így emlékezünk Diana hercegné temetésére is, amit akkor milliárdok néztek. Zenében folytatjuk elsősorban Olivia Dean hozzászó ízét.

A TNT hozta el az ébren álmodunkat, most pedig teljesen természetes ma már, hogy bemegyünk egy boltba, levesszük a polcról, amit szeretnénk, betesszük a kosárba, aztán fizetünk. De ez nem mindig volt így. 1916. szeptember 6-án nyílt meg az amerikai Memphisben a Piggly Wiggly, amelyet az első modern önkiszolgáló élelmiszerboltként tartanak számon. Korábban a vásárló általában elmondta az eladónak, hogy mit kér, az eladó pedig a pult mögül összeszedte neki az árut. A Piggly Wiggly ötlete az volt, hogy a vevő maga járjon végig a polcok között, megjelentek az árhírások, a bevásárlókosarak és sok minden, amit majd szupermarketben teljesen magától értetődőnek veszünk. Szóval amikor ma beszaladunk tejért és végül 10 dologgal jövünk ki, annak a története részben éppen szeptember 6-án kezdődött a Piggly Wiggly-ben. Zenében pedig jön Fastboy és a Good Life.

David Lennytől szólt a Love Me Not, most meg megint egy kicsit időt utazunk, de maradunk szeptember 6-án, de visszamegyünk 1997-ben, amikor is tartották Diana hercegné temetését a londoni Westminster apátságban, 6 nappal a párizsi autóbaleset bekövetkezése után. London utcáin hatalmas tömeg gyűlt össze, a televíziós közvetítést pedig világszerte több milliárd ember követte. A szertartás egyik legismertebb pillanata Elton John fellépése volt, aki erre az alkalomra átdolgozta a Candle in the Wind című dalát. A később megjelent kislemez minden idők egyik legsikeresebb kislemeze lett. Diana koporsója mögött ott ment két fia is, a 15 éves Vilmos és a mindössze 12 éves Harry. Ezért szeptember 6-a a brit közelmúlt történetének egyik legemlékezetesebb napja maradt. Így szóljon is most szintén Elton Johntól a Candle in the Wind. Goodbye.

0: Klassz FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
1: Pölöskei, a családi szörp.
3: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén elűzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irányos irány, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa-György úton a könyvtárral szemben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, a híreket Strasser Andreától halljátok. Három iráni olajszállító tartályhajóra mért csapást az amerikai hadsereg a tegnapi napon. Az USA szerint Irán rakétákkal célba vette két hadihajójukat, erre válaszoltak. Az iráni iszlám forradalmi gárda haditengerészete szintén tegnap jelentette be, hogy három a Hormuzi szorosban engedély nélkül haladó olajtankert vett célba, emellett három további amerikai hajót is megtámadott más térségekben. Magyar Péter miniszterelnökkel egyeztetett a tegnapi napon Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter a szektor eredményeiről és jövőbeni lehetőségeiről. Mint ahogy arról a miniszter Facebook posztjában beszámolt, hazahozták az uniós forrásokat, kezelték az energiakrízist, és újra megnyitják az utat a szélerőmű fejlesztés előtt. Kapitány István szintén a tegnapi napon jelentette be azt is, hogy az 5 plusz 5 program keretében 800 turisztikai vállalkozás jut egyenként akár 10 millió forint fejlesztési forráshoz. A Dominikai Köztársaság szépség királynője, a világ legszebb hölgye. A tegnapi napon Vietnámban zajlott le immár 73. alkalommal a Miss World szépségverseny döntője, amelyen Magyarországot Végvár Janka képviselte. A győztes dominikai szépség első udvarhölgye a spanyol versenyző, aki egyben Európa legszebb hölgye is lett, a második udvarhölgy helyére pedig a maláj szépség királynőt választották. Megkezdődött a szarvasbőgés ideje a Gemencben. Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében ebből az alkalomból a Gemenci Ökoturisztikai Központ különleges túrákat szervez, melyek időpontjait már közzétette a központ a Facebook oldalán. A szeptember 12-i szombati túra alkalmával kimondottan gyermekeknek szánt túrára kerül sor, melyen az erdei vasút egyik állomásánál kézműves foglalkozásokkal várják majd a legkisebbeket.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Sportos nap volt a tegnapi. Befejeződött a kétnapos Morgan Ferdinand emléktorna az Ose sportcsarnokban. A Budapest Honvéd és az MVM Ose Lions előtt az Albafehérvár végzett a második helyen, a győztes pedig az Atomerőmű Sportegyesület férfi NB1-es csapata lett, miután tegnap este 88-92-re legyőzte az Albát. Az emléktornát immár 14. alkalommal rendezték meg az Ose fiatalon elhunyt játékosa, Morgan Ferdinand emlékére. Szintén a tegnapi napon játszott a Paksi FC hazai pályán a Debrecen ellen. Az OTP Bankliga 2026-27-es szezonjának 7. fordulója a Debrecen javára dőlt el. A végeredmény Paks DVSC 2-4.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Tom Greenen nyitotta meg az 5 óránkat, Shadowboxing szólt. Ebben az órában pedig elmondom, hogy milyen időjárásra lehet számítani, és azt is, hogy milyen világnapunk van. Annyit elmondok, hogy érdemes lesz ma olvasni, mert konkrétan az a nap van, hogy olvas egy könyvet napo. Ezt mindenkinek tanácsolom, és elmondom, hogy ez miért is alakult így, de most jön Kamrattól a Hug Yourself.

0: És most, nézd ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Hétfőn túlnyomóan napos időre számíthatunk, fátyolfelhőkkel legfeljebb késő délután, este, északon jelenhetnek meg, több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a déli szél, hajnalra 5 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25 és 31 fokot mérhetünk. Kedre az ország nagy részére visszatér a kánikula, a maximumok 28 és 34 fok között alakulnak, a reggelre viszont még frissebb lesz északon, északkeleten helyenként 10 fok alá hűlhet a levegő, sok napsütésre, kevés felhőre, csapadékmentes időre van kilátás, több helyen élénk lökések kíséretik a déli, délnyugati szelet.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel!

Clean Bandittől szólt a Baby. És hogy milyen világnap van ma, szeptember 6-án az Egyesült Államokban és az internet világnap naptárában a Read a Book Day, vagyis nagyjából az Olvas egy könyvet napként is számon tartják ezt a napot. Nem feltétlenül az a cél, hogy ma este nekiálljunk egy 600 oldalas regénynek, és éjfélig be is fejezzük, inkább egy jó ürügy arra, hogy legalább egy kicsit félretegyük a telefonunkat, és olvassunk. És talán ez ma is érdekesebb kihívás, mint néhány évtizede, egy könyv ugyanis nem küld értesítést, nem rezeg, és nem ugrik fel rajta 10 percenként egy új videó. Úgyhogy a mai nap feladata egészen egyszerű, pár oldal is számít, és ha valaki kérdezi, miért olvasol vasárnap délután, mondhatod, hogy kötelesség tudóan megtartod a világnapot, és azt mondom, hogy szóljatok másoknak is, hogy ne felejtsék el, és ez a világnap arra is jó, hogy ne csak a világnapon olvassunk vasárnap délután, hanem igenis elővegyük szerda napközben is, és szerda este is, a hét közepén, vagy a hét mindennapján olvassunk, és kevesebbet töltsünk a képernyő előtt. Így tehát ma van az Olvas egy könyvet világnapot, de zenélünk is azért, jön Tolvaj Renitől a Good Without You. I'm gonna get you.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó

Kygo és Michael Jackson zárja az 5 óránkat. Say, say, say szólt. 2 órától Strasser Ábner volt a Paks FM stúdiójában. Innentől kezdve pedig jönnek a Paks FM slágerek vasárnap este. Mindenkinek további szép vasárnap estét kívánok, és jó rádiózást. Sziasztok! What you playing?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét kívánok mindenkinek, a hírekkel Strasser Andrea jelentkezik. Kitüntetést adna a paksi védekezésben résztvevőknek a miniszterelnök. Ezt maga Magyar Péter posztolta a tegnapi napon a Facebook oldalán. Mint írja, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. A kormánynak azt javasolja, hogy minden résztvevő részesüljön kitüntetésben és jutalomban az október 23-ai nemzeti ünnepen. A héten becsengettek, megkezdődött a 2026-27-es tanév. A paksi Bezerégy általános iskolában mintegy 400 tanuló kezdte meg az évet, közöttük 74 elsős kisdiák. Az intézmény idén is 3 első osztályt indított. Szeptember 1-én délután családi nappal indítottak, mely már több éves hagyomány az intézményben, mondta el rádiónknak Kovácsné Pál Krisztina igazgatónő.
2: Nagyon nagy érdeklődés övezi most már ezt a családi napot, negyedszer rendeztük meg az idén, és mindig az első napra időzítjük. Egy kicsit fárasztó ez mindenkinek, a szülőknek, gyerekeknek, de még most nagy lendülettel vetik be magukat az iskola kezdésbe. Jó együtt lenni újra, jó beszélgetni egymással, pedagógusokkal, a gyerekek újra találkoznak ezen a napon. Úgyhogy a közösségépítés szempontjából ez egy kiváló alkalom, hogy ezen a délutánon összejöjjünk. Az alkalom a legkiválóbb azok számára, akik ugye eddig egyáltalán nem ismerték egymást, vagy csak részben a csapat egyes tagjai, mivel egy oviból jöttek, ők az elsősök. Számukra ugye az osztálytársak is, a szülők is, a pedagógusok is mindannyian újak. Az idén ismét 3 osztályunk indult 74 fővel. Érdekessége ennek az évnek, hogy most lányos évfolyamunk van. Mindig a fiúk vannak többségben, ebben az évben minden osztályban 10 fiunk van, és a többiek mind lányok. Nagyon vonzó alkalom ez még a 3. évfolyam számára és az 5. évfolyam számára, akik szintén új pedagógusokat kapnak.
1: A tanévnyitó családi rendezvényre ninja pályát állítottak fel a paksi Bezerégy iskola tornacsarnokában, nagy sikere volt a gyerekek körében, a délután kötetlen beszélgetésekkel és az ismerkedés, valamint az újra találkozás örömében telt. Jótékonysági programot szervez a Pusztahencsei óvoda. A Mihály napi vásár szeptember 11-én pénteken a helyi művelődési ház szabadidő parkjában délután 4 órától kerül megrendezésre. A helyszínen többek között légvárral, körhintával, hordóvonattal és cukorka ágyúval várják majd a kicsiket. A rendezvény bevételéből az óvoda tetőt szeretne építetni a homokozó fölé.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Nem sikerült legyőzni a Debrecent a tegnapi napon. A Paksi FC hazai pályán fogadta a DVSC csapatát az OTP Bankliga 2026-27-es szezonjának 7. fordulójában. A végeredmény Paks DVSC 2-4. A két paksi gólt Haraszti Zsolt és Tóth Barna szerezte. A paksi csapat legközelebb a Kazincbarcika otthonában lép pályára a MOL Magyar Kupában szeptember 12-én, vagyis jövő héten szombaton, délután 3 órától.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét kívánok mindenkinek, a hírekkel Strasser Andrea jelentkezik. Fogytán az üzemanyag az ukrán atomerőműben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség a tegnapi napon jelentette be, hogy közvetítésével helyi tűzszünet lépett életbe annak érdekében, hogy helyre tudják állítani a zaporizsiai atomerőmű külső áramellátását, írja a Portfólió. Zelenszkij ukrán elnök jelezte, hogy kész betartani a tervezetten háromnapos tűzszünetet. Az orosz elnök Vlagyimir Putyin viszont azt egy nappal később rendelte el, és jelezte, hogy nem számítanak a háború lezárásáról szóló új elgondolásokra. Magyar Péter miniszterelnökkel egyeztetett a tegnapi napon Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter a szektor eredményeiről és jövőbeni lehetőségeiről. Mint ahogy arról a miniszter Facebook posztjában beszámolt, hazahozták az uniós forrásokat, kezelték az energiakrízist, és újra megnyitják az utat a szélerőmű fejlesztés előtt. Kapitány István szintén a tegnapi napon jelentette be azt is, hogy az 5 plusz 5 program keretében 800 turisztikai vállalkozás jut egyenként akár 10 millió forint fejlesztési forráshoz. Szeptember közepén megkezdődik a Hajnal utca felújítása Pakson. Ezzel kapcsolatban tartott lakossági fórumot szeptember 2-án este a Városházán Nagy Balázs alpolgármester, a 2-es számú választókörzet önkormányzati képviselője. Az összejövetelen ismertették a tervet és válaszoltak a lakók kérdéseire is. A lakossági fórumot követően Nagy Balázs rádiónknak elmondta, gyakorlatias dolgokról esett szó többségében az összejövetelen.
2: Hogyha gáz, villany vagy vízellátásban szünetek vannak, akkor szórólappal pár nappal korábban ki lesznek szórva. Vagy például probléma volt olyan, hogy a kandeláber kiosztása arra, hogyan reagálunk, hogyan reagáltunk. Már van, amit egyébként a tervben változtattak is. Van olyan, aki a dupla kapu kiosztást szeretne. Olyan apró dolgot is, mint például a hulladékszállítással mi történik. Ugye ezt jeleztük is, hogy ez a kivitelező feladata például a házak elől kihúzni a kukát egészen a Rosti utcáig vagy a Rákóczi utcáig, de nagyon jó, mert a lakók jelezték, hogy ők ezt bizony megteszik, ezzel is hozzájárulnak a munkavégzés minél lendületesebben haladjon. Illetve hát probléma volt ugye a több kis köz, például az Ősz utcánál ugye, hogy egyirányú lesz, vagy nem lesz egyirányú, most még egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz egyirányú. A présházaknál szóba jött az ugye, hogy a vízbekötése, hogy történik, volt, aki azon aggódott, hogy eddig a terveztetést nem indította el, azok remélem, hogy ez hamar megkezdik most már. És például olyan is felmerült, hogy a Hajnal utcai kisközbe, ami ugye az Ősz utcára megy, az a Google Maps nem találja, úgyhogy át kellene esetleg nevezni.
1: Az Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházás nettó 195 millió forintból decemberre készül el, folytatta Nagy Balázs alpolgármester.
2: Hát ez egy faltól falig felújítás lesz. Az út az aszfaltos lesz, nem pedig térköves, és egyébként paksi vörös térkő lesz maga a járdaszakasz. Az Orinoco 2002 Kft., akik nekem azt mondták, hogy időszakosan, de olyan 20-25 fővel lesznek jelen. Ez ugye egy top pluszos pályázat, ez az első top pluszos pályázat, ami így fizikailag elindul, ez nettó 195 millió forint. Annyi, hogy ezt a városnak elő kell finanszírozni, és utána pedig a top pluszból csak Paks tudja lehívni ezt az összeget, úgyhogy reméljük, hogy minél hamarabb hozzá is jutunk.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Sportos nap volt a tegnapi, befejeződött a kétnapos Morgan Ferdinand emléktorna az Ase sportcsarnokban. A Budapest Honvéd és az MVM Ocean Lions előtt az Albafehérvár végzett a második helyen, a győztes pedig az Atomerőmű Sportegyesület férfi NB1-es csapata lett, miután tegnap este 88-92-re legyőzte az Albát. Az emléktornát immár 14. alkalommal rendezték meg az Ase fiatalon elhunyt játékosa, Morgan Ferdinand emlékére. Szintén a tegnapi napon játszott a Paksi FC hazai pályán a Debrecen ellen. Az OTP Bankliga 2026-27-es szezonjának 7. fordulója a Debrecen javára dőlt el. A végeredmény Paks DVSC 2-4.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összekötve.

0: Mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét kívánok mindenkinek, a hírekkel Strasser Andrea jelentkezik. Kitüntetést adna a paksi védekezésben résztvevőknek a miniszterelnök. Ezt maga Magyar Péter posztolta a tegnapi napon a Facebook oldalán. Mint írja, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. A kormánynak azt javasolja, hogy minden résztvevő részesüljön kitüntetésben és jutalomban az október 23-ai nemzeti ünnepen. A Dominikai Köztársaság szépség királynője, a világ legszebb hölgye. A tegnapi napon Vietnámban zajlott le, immár 73. alkalommal a Miss World szépségverseny döntője, amelyen Magyarországot Végvári Janka képviselte. A győztes dominikai szépség első udvarhölgye a spanyol versenyző, aki egyben Európa legszebb hölgye is lett, a második udvarhölgy helyére pedig a maláj szépség királynőt választották. A héten becsengettek, megkezdődött a 2026-27-es tanév. A Paksi Bezerégy általános iskolában mintegy 400 tanuló kezdte meg az évet, közöttük 74 elsős kisdiák. Az intézmény idén is 3 első osztályt indított. Szeptember 1-én délután családi nappal indítottak, mely már több éves hagyomány az intézményben, mondta el rádiónknak Kovácsné Pál Krisztina igazgatónő.
2: Nagyon nagy érdeklődés övezi most már ezt a családi napot, negyedszer rendeztük meg az idén, és mindig az első napra időzítjük. Egy kicsit fárasztó ez mindenkinek, a szülőknek, gyerekeknek, de még most nagy lendülettel vetik be magukat az iskola kezdésbe. Jó együtt lenni újra, jó beszélgetni egymással, pedagógusokkal, a gyerekek újra találkoznak ezen a napon. Úgyhogy a közösségépítés szempontjából ez egy kiváló alkalom, hogy ezen a délutánon összejöjjünk. Alkalom a legkiválóbb azok számára, akik ugye eddig egyáltalán nem ismerték egymást, vagy csak részben a csapat egyes tagjai, mivel egy oviból jöttek, ők az elsősök. Számukra ugye az osztálytársak is, a szülők is, a pedagógusok is mindannyian újak. Az idén ismét 3 osztályunk indult 74 fővel. Érdekessége ennek az évnek, hogy most lányos évfolyamunk van. Mindig a fiúk vannak többségben, ebben az évben minden osztályban 10 fiúnk van, és a többiek mind lányok. Nagyon vonzó alkalom ez még a 3. évfolyam számára és az 5. évfolyam számára, akik szintén új pedagógusokat kapnak.
1: A tanévnyitó családi rendezvényre ninja pályát állítottak fel a Paksi Bezerégy iskola tornacsarnokában. Nagy sikere volt a gyerekek körében. A délután kötetlen beszélgetésekkel és az ismerkedés, valamint az újra találkozás örömében telt. Megkezdődött a szarvasbőgés ideje a Gemencben. Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében ebből az alkalomból a Gemenci Ökoturisztikai Központ különleges túrákat szervez, melyek időpontjait már közzétette a központ a Facebook oldalán. A szeptember 12-i szombati túra alkalmával kimondottan gyermekeknek szánt túrára kerül sor, melyen az erdei vasút egyik állomásánál kézműves foglalkozásokkal várják majd a legkisebbeket.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Nem sikerült legyőzni a Debrecent a tegnapi napon. A Paksi FC hazai pályán fogadta a DVSC csapatát az OTP Bankliga 2026-27-es szezonjának 7. fordulójában. A végeredmény Paks DVSC 2-4. A két paksi gólt Haraszti Zsolt és Tóth Barna szerezte. A paksi csapat legközelebb a Kazincbarcika otthonában lép pályára a MOL Magyar Kupában szeptember 12-én, vagyis jövő héten szombaton, délután 3 órától.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a Heti Körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
1: Kellemes estét kívánok mindenkinek, indul heti helyi hírösszefoglaló magazinunk. Lássuk, hogy milyen tartalommal. Befejezték a Dunai fenéküszöb építésének első ütemét, ezzel a témával fogunk kezdeni. Paksa érkezik jövő héten szombaton a Richter egészségváros, erről is szó lesz, és arról is, hogy felújítás kezdődik a Hajnal utcában Pakson. Megkezdődött az idei tanév, a tanévnyitók sorában a Bezerégy általános iskola tanévnyitójára látogattunk el. 24 órás folkmaratont rendezett, illetve szervezett Dunaföldváron az Ördög Szekértánc Egyesület, erről is szó lesz, és bár az elmúlt napokban a paksi Sárgödör téren lezajlott a paksi Borbála programja, mi mai magazinunkban mégis az egy héttel korábbi rendezvényről hozunk összefoglalót, a Sárboréról, ahová, mint megtudtuk, egészen messziről, Szolnokról és Magyaródról is érkeztek Schiller rajongók. És Strasser Andrea vagyok, egy rövid zene után már is kezdjük az összefoglalókkal.
0: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Múlt hétvégén befejeződött a Paks Dunaszentbenedek közötti fenékküszöb beruházás első üteme. Kótai Lászlóval, az Országos Vízügyi Főigazgatóság által megbízott védelemvezetővel Harmad Gabi kolléganőnk beszélgetett arról, hogy mit is jelent pontosan a beruházás első üteme, és mi fog történni a második ütem során. A következő percekben ezt a beszélgetést hallhatjátok.
2: Az első ütem feladata az volt, hogy biztosítsuk a megfelelő duzzasztási vízszintet a paksi szelvényben, hogy a hidegvizes csatornába be tudjon jutni a megfelelő mennyiségű víz. Volt egy olyan változat. Én augusztus első napjaiban kerültem bele ebbe a kalamajkába. Akkor azért kértek föl, mert nekem van egy olyan vállalkozásom, ami szádlemezveréssel foglalkozik, és az első gondolat az az volt, hogy megpróbáljuk a hidegvíz csatornát úgy elzárni, hogy a szádlemez sor mögött kialakítunk egy 30-40 cm-rel magasabb vízszintet, ami elégséges ahhoz, hogy a rendszerek biztonságát tudjuk garantálni. Itt szó se volt termelésről akkor. Itt csak arról volt szó, hogy 7 köbméter másodpercenkénti vízmennyiség, ahhoz, hogy a rendszerek hűtése folyamatos legyen, az el tudjon jutni a hidegvíz csatornában található szivattyúkhoz. Ez a terv végül is elkészült, de a megvalósítását nem támogatta a paksi atomerőmű. Ekkor jött az utasítás, hogy más radikálisabb beavatkozást kell csinálni, és menet közben nyilvánvalóan megnőtt az étvágy is. Ne csak egy blokk működjön, hanem érjük el azt, hogy ha lehet, mind az összes blokk működjön. Ezért egy gyors beavatkozásra volt szükség. Ez a gyors beavatkozás elérte azt, hogy nem kellett leállítani egyáltalán a paksi atomerőművet, nem kellett ezt a vészforgatókönyvet életbe léptetni. Sőt, a múlt hét szerda éjfélre, ha jól emlékszem, mind a 4 blokk üzemelés alá került. Ezzel a maximális kapacitással tud működni, és ez nagyon fontos Magyarország számára. Az első ütemnek az volt a feladat, hogy ennek a feltételeit megteremtsük a lehető leggyorsabban. Ebben a műszaki etapban megépült 2 csonk, mind a jobb parton, mind a bal parton, és stabilizáltuk a mederfeneket körülbelül 40 méteres hozban a vízfolyás hosszát tekintve 40 méteres hozban. Most elkezdünk egy picikét lassabban, sokkal tervezettebben haladni, és megpróbáljuk stabilizálni és átalakítani ezt a művet úgy, hogy tartósan képes legyen ennek a visszaduzzasztó hatásnak a megtartására. Tehát az egyes ütemre miniszterelnök úr nagyon akart engem beszorítani, volt egy olyan találkozásunk, amikor bejárta a munkaterületet, és mindenáron azt akarta, hogy a 30 napból, amit az első ütemre terveztünk, legyen 20 vagy 15 nap. Én nagyon mereven ellenálltam ennek a kérésének, de nyilvánvalóan a fejünkben ott motoszkált az, hogy igen, gyorsítsunk, és végül is sikerült a 30 napot leszorítanunk, úgyhogy tegnap hajnalban összezártunk, és ezzel gyakorlatilag az első ütemet megvalósítottuk. Most jön a második ütem építkezés, ahol egy picit meghízlaljuk a mederben lévő műveket, olyan mértékig, de csak olyan mértékig, hogy később a hajózást fent tudjuk tartani. Ez egy nagyon fontos kérdés ennek a beruházásnak, hogy mind a mostani paksi szelvény alatti, meg a feletti szelvényben hajók várnak arra, hogy áthaladhassanak. Jelen pillanatban hajók meg se közelíthetik ezt a beavatkozási helyet, teljes hajózási zárlat van elrendelve. Ez azt jelenti, hogy senki nem mehet fel, senki nem jöhet le. Nekünk az a feladatunk, hogy valamikor adjunk egy ilyen időablakot, ahol a most felgyülekezett hajók át tudnak haladni átmenetileg, de a művet úgy fogjuk megépíteni, hogy a szabályozás szerinti, tehát a nemzetközi hajózási szabványoknak megfelelően a legkisebb hajózási vízszint előállása esetén át tudjanak haladni ezek a hajók a paksi szelvény fölött.
3: Mennyiben nőtt a vízszint most ennek a beruházásnak, az első ütemének a hatására?
2: a vízhozam függvényében lehet meghatározni, hogy mennyit emel ez a vízszint. Minél kisebb a vízhozam, ami érkezik a paksi szelvénybe, annál jobban kifejti a hatását ez a keresztmű, amit megépítettünk. Tehát azt mondhatjuk, hogy adott esetben 30-40 cm-es visszaduzzasztó hatást is el tudunk érni, és ahogy növekszik a vízhozam, ez a visszaduzzasztó hatás az egyre inkább csökken, hiszen megnyílik a vízvezetésre a Dunának a medre, és ez a hatás szépen eliminálódik. Tehát egy nagy víz esetén, kérdezték már tőlem, hogy mi van akkor, hogyha jön egy nagy árvíz. Kimérhetetlen lesz ennek a keresztműnek a hatása.
3: Aha, értem. És említetted, hogy unikális maga a beruházás, ez azt jelenti, ez alatt azt értetted, hogy nem nagyon van nemzetközi tapasztalat hasonló védmű építésére?
2: Keresztező művet azt építenek nemzetközi gyakorlatban, de így, hogy ennyi idő alatt kell megvalósítani ezt, és nem száraz munkakörülmények között, ilyenről nem tudok. Magyarországon 1995-ben építettek Dunakiliti térségében fenékküszöböt, de nem ezzel a módszerrel építették. Érdekesség, hogy a Dunakiliti fenékküszöb építését akkor a vízügyi igazgatóság alkalmazottjaként az az ember hajtotta végre, aki most ennek az országos vízügyi főigazgatóságnak a főigazgatója. Tehát Magyarországon, ha van valakinek gyakorlata fenékküszöb építésében, az Láng István.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti Körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgasd meg nálunk! Heti körkép.
1: Szeptember közepén megkezdődik a Hajnal utca felújítása Pakson. Ezzel kapcsolatban tartott lakossági fórumot szeptember 2-án este a Városházán Nagy Balázs alpolgármester, a 2. számú választókörzet önkormányzati képviselője. Az összejövetelen ismertették a tervet, és válaszoltak a lakók kérdéseire, a tervező cég munkatársai is. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházás decemberre készül el. A lakossági fórumot követően Páfi Katalin kolléganőnk beszélgetett Nagy Balázzsal a fórumon elhangzottakról.
2: Véget ért a lakossági fórum, ami viszonylag nagy érdeklődésnek adott helyet. Nagy Balázs alpolgármester, illetve a körzet képviselőjeként kérdezlek arról, hogy fórumon mik voltak azok a sarkalatos pontok, mik azok, amik fókuszba kerültek a Hajnal utca felújítása kapcsán.
3: Úgy érzem, hogy konstruktív volt ez a fórum, elég sokan megjelentek. Az érdeklődők száma, hogyha egy ilyen fórumon, már többet körös fórumon 35-40 körül van, akkor azt mindenképpen sikernek mondhatjuk, de hát szerintem szükség is van arra, hogy megjelenjenek, hiszen szeptember 7-től már ugye kezdődik is a munkavégzés, vagyis hát még maga a munkavégzés nem, de a munkaterület átadása már igen, és szeptember 14-től már maga a tényleges munkavégzés meg is kezdődik. Hát nagyon sok kérdés volt. Több olyan kérdés is előkerült, ami már a tavaly novemberi fórumon is feltettek az emberek, és most ugye még beszéltünk arról, hogy például nagyon gyakorlati dolgokról, hogyha gáz, villany vagy vízben, vízellátásban szünetek vannak, akkor hogyan fogják jelezni a kivitelező, és akkor megbeszéltük, hogy ezek ilyen szórólappal, pár nappal korábban ki lesznek szórva. Vagy például probléma volt olyan, hogy a kandeláber kiosztására hogyan reagálunk, hogyan reagáltunk. Már van, amit egyébként a tervben változtattak is. Van olyan, aki a dupla kapu kiosztást szeretne, mert ugye közben változott valami. Valaki jelezte egyébként, hogy a házát szeretné majd elbontani, új beköltözők az utcába, ott mi történik. Tehát mindenféle dologra fel kell készülnünk nekünk is. Illetve hát olyan apró dolgokat is, mint például a hulladékszállítással mi történik. Ugye ezt jeleztük is, hogy ez a kivitelező feladata például a házak elől, kihúzni a kukát egészen a Rosti utcáig, vagy a Rákóczi utcáig, de nagyon jó, mert a lakók jelezték, hogy ők ezt bizony megteszik, ezzel is hozzájárulnak azzal, hogy a munkavégzés minél lendületesebben haladjon. Illetve hát probléma volt ugye a több kis köznek a problémája, például az Ősz utcánál ugye, hogy egyirányú lesz, vagy nem lesz egyirányú, most még egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz egyirányú, de majd erről később egyeztetünk, mert az ott lakók jelezték, hogy túl nagy a forgalom, ahhoz képest pedig szűk maga az utca. A présházaknál szóba jött az ugye, hogy a vízbekötése, hogy történik, volt, aki azon aggódott, hogy eddig a terveztetést nem indította el, azok remélem, hogy ez hamar megkezdik most már. És például olyan is felmerült, hogy a Hajnal utcai kisközbe, ami ugye az Ősz utcára megy, az a Google Maps nem találja, úgyhogy át kellene esetleg nevezni, úgyhogy mindenféle érdekesség, mindenféle kérdésre megpróbáltunk választ adni. Az biztos, hogy a kivitelező azt ígérte, hogy karácsonyra az utca körülbelül átadható lesz.
2: Ki a kivitelező, illetve milyen jellegű felújítás valósul meg tolig? Mit tartalmaz?
3: Hát ez egy faltól falig felújítás lesz, tehát úgy fog kinézni, mint azok a paksi utcák, amelyek megújultak már, annyi, hogy ugye itt maga az út az aszfaltos lesz, nem pedig térköves, és egyébként paksi vörös térkő lesz maga a járdaszakasz. Az Orinoco 2002 Kft., akik nekem azt mondták, hogy időszakosan, de olyan 20-25 fővel lesznek jelen, és bemutatták itt azokat a munkatársakat is, akikkel majd kontaktálni tudnak az itt lakók. Ez ugye egy top pluszos pályázat, ez az első top pluszos pályázat, ami így fizikailag elindul, ez nettó 195 millió forint. Annyi, hogy ezt a városnak elő kell finanszírozni, és utána pedig a top pluszból csak Paks tudja lehívni ezt az összeget, úgyhogy reméljük, hogy minél hamarabb hozzá is jutunk.
0: Heti körkép.
1: A héten becsengettek, megkezdődött a 2026-os 27-es tanév. A Paksi Bezerégy általános iskolában mintegy 400 tanuló kezdte meg az évet, közöttük 74 elsős kisdiák, az intézmény idén is 3 első osztályt tudott elindítani. Szeptember 1-én délután családi nappal indítottak, mely már több éves hagyomány az intézményben. Kovácsnél Pál Krisztina igazgatónővel, Pálfi Katalin készített interjút ezzel kapcsolatban.
4: Nagyon nagy érdeklődés övezi most már ezt a családi napot, negyedszer rendeztük meg az idén, és mindig az első napra időzítjük. Egy kicsit fárasztó ez mindenkinek, a szülőknek, gyerekeknek, de még most nagy lendülettel vetik be magukat az iskola kezésbe, és ezt a napot tulajdonképpen mindenki rászánja erre a programra. Jó együtt lenni újra, jó beszélgetni egymással, pedagógusokkal, a gyerekek újra találkoznak ezen a napon. Úgyhogy a közösségépítés szempontjából ez egy kiváló alkalom, hogy ezen a délutánon összejöjjünk.
2: És hát természetesen az első osztályosok is itt vannak ilyenkor, akik meg ugye ismerkednek egymással, a gyerekek is, illetve hát a szülők is, pedagógusok is.
4: Így van, ez az alkalom a legkiválóbb azok számára, akik ugye eddig egyáltalán nem ismerték egymást, vagy csak részben a csapat egyes tagjai, mivel egy oviból jöttek, ők az elsősök. Számukra ugye az osztálytársak is, a szülők is, a pedagógusok is mindannyian újak, és ilyenkor nagyon kötetlen beszélgetés formájával ismerkedhetnek, és ez egy kiváló lehetőség arra, hogy megalapozzák a későbbi kapcsolatokat. Nagyon vonzó alkalom ez még a harmadik évfolyam számára, és az ötödik évfolyam számára, akik szintén új pedagógusokat kapnak.
2: Miből áll a családi nap? Milyen programokat szerveztek ilyenkor a gyerekeknek, a szülőknek?
4: Igyekszünk mindenki számára vonzóvá tenni ezt a napot, nem szervezünk túl sok programot, inkább az itt a lényeg, hogy kommunikáljanak, beszélgessenek, együtt legyenek a résztvevők. Úgy szervezzük meg, hogy minden évben minden osztály sörpadokat rendel, a szülői munkaközösség segítségét kérjük ennek az összesítéséhez. Az idén például 53 garnitúra sörpadunk volt, az egész udvar tele volt, a füves terület mindenhol padokkal, volt, aki grillezett, volt, aki batyus dolgokat hozott, üdítő őket, pogácsát. Mindenki mással kedveskedik az osztályának, mindenki igyekszik valamivel meglepni a többieket. 4 órakor kezdődik tulajdonképpen, amikor a munkának vége, akkor kezd áramlani a szülőknek a tömege is. Előtte a gyerekeknek már biztosítunk programot, az idén egy ninja pályát rendeltünk. Ninja pálya, darts foci, célbarúgó játék. A gyerekek már délután 2-től 4-ig ezeket a játékokat kipróbálták, és nagyon jól érezték magukat. Ezt követően jöttek a szülők, szülőkkel is kipróbálták, úgyhogy nagyon érdekes volt számukra. Játékok után pedig tánctanulás van általában, minden évben másfajta tánccal kedveskedünk a szülőknek, ezután, illetve közben is kötetlen beszélgetés.
2: Az idei esztendőben mennyi új kisdiák kezdte meg a tanulmányát, tehát első osztályos itt a Paksi Bezerédy általános iskolában?
4: Az idén ismét 3 osztályunk indult 74 fővel, úgyhogy gyakorlatilag 3-szor 24-25-26 fős létszámok. Érdekessége ennek az évnek, hogy most lányos évfolyamunk van. Mindig a fiúk vannak többségben, ebben az évben minden osztályban 10 fiunk van, és a többiek mind lányok.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: Paksra érkezik a Richter egészségváros. Szeptember 12-én, vagyis jövő héten szombaton az egészségtudatosságot és a betegség megelőzést népszerűsítő programsorozat lehetőséget biztosít arra, hogy ingyen, előzetes időpont egyeztetés nélkül vegyenek részt a lakosok egészségügyi szűréseken, tanácsadásokon, előadásokon. Lesz torna Katus Attilával 3:40-től, Béres Alexandra táplálkozási tanácsait és mozgástipjeit is meghallgathatják az érdeklődők. A nap házigazdája Barabás Éva lesz. A rendezvényre látogatók ugyanakkor nem csak a saját egészségükért tehetnek, de a Paksi Gyógyászati Központot is támogatják majd, ugyanis minden szűrésért, tanácsadásért, meghallgatott előadásért 500 forint értékű adományponttal bővül a Richter Gedeon NRT által felajánlott 3,5 millió forintos alapadomány, melyből a Paksi Gyógyászati Központ altatógép és személyzeti OCT készüléket szeretne vásárolni, hangsúlyozta Heringes Anita, Paks polgármestere.
2: Hihetetlen megtiszteltetés érte városunkat, hogy a Richter Gedeon gyógyszergyár minket választott arra, hogy a Richter Egészségnap most szeptember 12-én Pakson valósulhat meg. A pénzgyűjtés úgy tud megvalósulni, ha minél többen veszünk részt a Richter Egészségváros programján. Hogy minél több szűrőprogramon, sétán és prevenciós előadáson részt veszünk, mert ezzel pénzt gyűjtünk a Paksi Egészségügyi Központunknak. Szeretnénk vásárolni az egynapos sebészethez egy altatógépet, és ha amennyiben ennél több forrás érkezik, mert több pénzt tudunk összegyűjteni, akkor még számos egészségügyi eszközt tudnánk vásárolni. Kedves paksi polgárok és Paks környékén élők, egy feladatunk van megmozdulni. Paks járásából várunk mindenkit, aki csak a szűrőprogramokhoz részt kíván venni. Várunk mindenkit, aki csak egy sétára csatlakozik hozzánk. Egy feladatunk van minél többen lenni, minél több szűrőprogramon részt venni, mert annál több forrása lesz a Paksi Gyógyászati Központnak új eszközök vásárlására. Paks elindult egy úton, az egészségügyi fejlesztések minden évben szépen haladnak előre. Én kívánom egész Magyarországnak, hogy ilyen egészségügyi ellátása legyen, mint Paks városának és a járásban lakó embereknek. De tennünk kell érte, hogy ez jobban fejlődhessen. Mozduljunk együtt az egészségünkért.
1: Az egészségséta jövő héten szombaton délelőtt 9 órakor indul a Csengei Dénes Kulturális Központ elől. A sétán a részvétel háromszoros értékű, azaz 1500 forintos adománypontot jelent a Paksi Gyógyászati Központnak. Pontokat nem csak a helyszínen egyébként, hanem online is lehet gyűjteni, mégpedig az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásért járó adományponttal. Dr. Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója kiemelte, tegyünk az egészségünkért úgy, hogy most közben segíthetjük a helyi egészségügyet is.
3: Gyakorlatilag a Richter, amihez hozzásegíti a várost, a lakókat, akik részt vesznek a rendezvényen, annak a célja kettős. Van egy közösségformáló szerepe, a másik pedig maga a szűrés és a prevenció. Itt lebontásra kerülnek azok a falak, amelyek gátolhatják a lakost abban, hogy részt vegyen egy-egy vizsgálaton. A szakrendeléseken időpontot kell kérni, várakozni kell, beutaló szükséges. A Richter Egészségváros megteremti, hogy egy nap egy családi program keretein belül szűrővizsgálatok, tanácsadás elérhetővé váljon, hiteles szakembereknek a segítségével, vezetésével. Ezen kívül rendkívül fontosnak gondolom, hogy maga a Paksi Gyógyászati Központ, a munkatársak személyesen sokkal kötetlenebb körülmények között tudnak találkozni a lakosokkal. Több lehetőség nyílik a kérdezésre, a beszélgetésre, és megismerhetik akár az emberi arcunkat is egy-egy ilyen rendezvényen. Éljük meg közösen ezt a napot. Lássuk a célt, hogy teszünk az egészségünkért, az egészség megőrzésünkért, és azért az egészségügyi intézményért, amiben gyakorlatilag befektetünk egy-egy vizsgálat, egy-egy pont, egy-egy forint érték kapcsán, hogy a jövőben is tudja gondunkat viselni. Nagyon fontosnak tartjuk mind a terápiás, mind pedig a diagnosztikai fejlesztéseinket, ezért fontos a stratégiai célok között szereplő egynapos sebészeti ellátásnak az indítása, és ehhez egy rendkívül fontos eszköz, egy nagyon jó minőségű altatógépnek a beszerzése, illetve a szemészeti vizsgálatok között ez az úgynevezett OCT készülék, amelynek az a lényege, hogy egy non-invazív vizsgálati lehetőséget biztosít, és egy nagyon konkrét lelet fog az orvos és a szolgáltatást igénybe vevő rendelkezésére állni a retina állapotáról, akár egy cukorbetegségre is fényderülhet, anélkül, hogy fájdalmas vizsgálatokon esne át.
1: Kis Orsolya, a Richter Gedeon NRT vállalati arculati és kommunikációs osztályvezetője a Paksi városházán tartott sajtótájékoztatón elmondta, először érkezik Paksra az egészségváros szeptember 12-én.
4: Először érkezünk Paksa Richter egészségvárossal, ez nálunk is mindig egy nagy öröm, amikor egy teljesen új városban vethetünk lábat. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a fennállásunknak idén ünnepeljük a 125. évfordulóját. Hát azt hiszem egy fontos mérföldkő volt ez a teljes magyarországi hazai gyógyszergyártás szempontjából is. Büszkék vagyunk arra, hogy hazai gyökerű vállalat vagyunk hazai irányítással, de nemzetközi innovatív cég gondolunk magunkra, több mint 50 országban jelen vagyunk, és a működésünknek egy meghatározó eleme egyébként a társadalmi felelősségvállás. Igyekszünk olyan területeken aktívak lenni, saját kezdeményezéseket indítani, más kezdeményezéseket támogatni, ahol tudásunk van, infrastruktúránk. Ezek a területek elsősorban a tudomány, a természettudományok területe, a természettudományos oktatás, és hát természetesen az egészségügy is. A Richter egészségvárost 2009-ben indítottuk útjára. Egyrészt a lakosság egészségtudatosságának a fejlesztése, erősítése volt a célunk ezzel, a prevenció fontosságának a megértetése, támogatása, és hát egy olyan célunk is volt, hogy a hazai egészségügyi ellátórendszerről valamilyen szintű terheket képesek legyünk levenni. Összesen 116 helyszínen jártunk a Richter egészségvárossal, több mint 258 ezer szűrést végeztünk, és több mint 925 millió forint adományt gyűjtöttünk össze a helyi egészségügyi intézményeknek. Pont az elmúlt években voltak ilyen top adományösszegek, Gyöngyösön például több mint 29 millió forint gyűjt össze, Sárospatakon majdnem 25 millió forint, de Kiskunhalason tavaly 63 millió forint, szóval, hogy itt lehet hova aktívkodni a Richter egészségvároson.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja.
1: Bár ezen a héten a Paksi Sárgödör téren lezajlottak a Paksi Borbála programjai, most még ugorjunk vissza az előző hétvégére, amikor augusztus 29-én szombaton este sárborét rendezett újra a Paksi Sárgödör téri Présház tulajdonosok egyesülete. 4 pince és 5 borászat vett részt a zenés pincetúrán, pincénként 3 bort kóstolhattak a résztvevők. A legjobb paksi borokat ezúttal 5 borász kínálta, a Kovács, a Krausz, a Tímár, a Mayer pince és Hirci Ferenc borait is megkóstolhatták a nedű kedvelői. Ízletes borkorcsolyák várták minden présházban a résztvevőket, a hamisítatlan nyári ritmusokat pedig DJ Gico biztosította. Mayer Antal borászt kérte mikrofonhoz Pálfi Katalin kolléganőnk az este folyamán.
2: Idén is teljes szortimenttel készültem a rendezvényre. 10 bort kínálok, fehér, rozé, Schiller és vörösborokat egyaránt. Nagyon nehéz évjárat volt az idei, főleg a szőlőknek sajnos. Nagyon kevés csapadékot kaptak, és sok olyan tőke van, amik sajnos ki is száradt. Így ebből adódóan a szőlőtőkék, illetve hát a fürtőkben nagyon kevés víz jutott, és nagyon picik a bogyók. A mennyiség az nagyon-nagyon kevés. A minőséggel nem lesz gond, viszont a mennyiséggel komoly problémák vannak. Ez minket is valamilyen szinten megvisel, azért nem örülünk, hogyha így látjuk szenvedni a szőlőket.
3: A szőlőfajták közül melyik az, amelyik azért a legkönnyebben viselte ezt a szárazságot, illetve melyik volt az, amelyik meg a legnehezebben?
2: Azt vettük észre, hogy a Sánchegynek a tetején ott nagyon nehezen viselik a szárazságot, valószínűleg ugye ott a csapadék, illetve a vizes zóna az mélyebben van, területfüggő is, és általában a vörös fajták azok jobban bírják a szárazságot, illetve a napot. Nem csak a vízhiány, hanem ugye az erős ultraviolett sugárzás, az is nagyon nagy probléma. A fehér szőlőket jobban megviseli, mint a kék szőlőket.
3: Idén már sokadik alkalommal rendeztétek meg a sárborét itt a Sárgödör téren. Milyen volt a felhozatal, tehát mennyire volt jó a hangulat, illetve szép számmal látogattak-e ki?
2: Nagyon örülünk annak, hogy eseményről eseményre egyre több ember érkezik a rendezvényünkre. Van még azért hova fejlődnünk, de azt veszük észre, hogy az emberek is egyre jobban felfedezik. Most egy kicsit kompaktabb lett ez a rendezvény. Igazából ez a véletlen műve, mert ugye 7 pincészet állt össze és csinálja ezt a rendezvényt. Most ebből a 7-ből 2 kiesett, különböző okból, ideiglenesen. A véletlennek a műve, hogy pont a két felső, a fenti téren lévő 2 pince esett ki, és akkor most itt a kis térre koncentrált a rendezvény. Jövővel kapcsolatban inkább az a célunk, hogy minél jobban kibővítsük, szeretnénk majd azért idővel a nagy teret is, meg a kis teret is azért minél jobban bevonni ebben a rendezvényben.
1: A múlt heti sárboréra érkeztek távolabbi vidékről is. Kámánné Pászti Magdolna például Szolnokról kifejezetten Schillert jött kóstolni, mivel ez a kedvence, mesélte Pálfi Katalinnak, több mint 4 éve visszajáró vendég Paksra.
4: Igazából ezen a rendezvényen még soha nem voltunk, baráti társasággal vagyunk itt. Konkrétan egy borásszal vettük fel a kapcsolatot évekkel ezelőtt, ami azért kezdődött, mert a barátainknak a gyermeke Sopronba jelentkezett tanulni, és miután Sopronba járkálunk, mindig néztük, hogy milyen különleges helyekre tudnánk még eljutni menet közben. De ami a legfontosabb, az az, hogy én magam nagyon szeretem a Schiller borokat, és a férjem addig kutlászkodott olvasmányai során, hogy ráakadt arra, hogy itt Pakson létezik egy Schiller fesztivál. Tehát Pakson és a környékén Schiller borokat gyártanak. Na hát akkor ezt nekünk meg kell nézni. És hát Paks útba esik Sopron felé természetesen. Ennél fogva addig nyomoztam, hogy megtaláltam Kovács Mihály főpohárnokot itt Pakson, és felvettem vele a kapcsolatot, aki nagy örömmel fogadott bennünket első alkalommal, és tök különleges borokat mutogatott nekünk. Nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttünk, és azóta rendszeresen visszajárunk, és többféle rendezvényen is voltunk már itt.
3: De hát azért a rendezvényeket figyelitek, gondolom azóta voltatok már a Schiller Fesztiválon, említetted, hogy ez az első alkalom, hogy a sárborén itt vagytok. Hogy ízlik a paksi Schiller?
4: Én nagyon szeretem. Tényleg nagyon kevés borász csinálja, pontosan tudom, hogy az eljárás nem egyszerű.
3: És hogy mint tetszik a Sárgödör tér? Hány éve jártok most már ide-vissza?
4: Ha jól emlékszem, akkor már több mint 4 éve visszajáró vendégek vagyunk. Gyönyörű a Sárgödör tér, fantasztikus ez a hagyománya, hogy őrzik a borászatok ezt a csodálatos kis gyöngyszemet, a borospincéket. Csak egy sétát tenni is egy élmény ezen a környéken.
3: Hát örülök, hogy ilyen messziről eljöttetek, és jól éreztétek magatokat, illetve jól érzitek magatokat, és hát természetesen Paks visszavár benneteket.
4: Nagyon szépen köszönjük, jövünk még, ez biztos.
3: És hát természetesen vigyétek jó hírét is országszerte.
4: Így lesz, ez így is van, mindenkinek említjük.
1: És ezzel nem ért véget a Sárboréra érkezett vidékiek sora. Barabás József Mogyoródról kerékpárral vágott neki az útnak, bár elsősorban családlátogatás céljából, de végül a Sárgödör téren kötött ki feleségével és a családdal.
5: 110 kilométert jöttem, igen, Mogyoródról, egészen Apostagig jöttem, és hát ez egy ilyen családi rendezvény, és akkor úgy döntöttük, hogy akkor kijövünk erre a borfesztiválra is. Tehát nem teljesen konkrétan ez volt a cél, de akkor úgymond a kellemest összeköztöttük, hogy akkor miért ne legyen így, mert teljesen spontán buli lett ebből, mert mikor indultuk volna haza, akkor mondta az unokatesóm neje, hogy miért nem menjünk ki a borfesztiválra. És akkor kitaláltuk, hogy végül is miért ne, és akkor így keveredtünk ide. Pakson már többször voltunk, de itt most vagyunk először.
3: Hogy ízlenek a paksi borok?
5: Nagyon finomak a paksi borok, és nagyon jó a hangulat, meg ami nagyon tetszett, hogy első alkalom, mert mindig, amint említettem is, bringával vagy autóval jöttünk át, nagyon tetszik, hogy nagyon szép a város, tehát, hogy rendezett, tiszta.
3: Hát akkor remélem visszatérő vendégek lesznek majd itt a Sárgödör téren.
5: Biztos, hogy visszatérő vendégek leszünk. És az egész Magyarországra igaz, hogy bárhová elmész, ott mindig barátságosak az emberek, és itt is ugyanez van, hogy bemész egy pincébe, és már rögtön keretkezik egy beszélgetés, mert ugye mi méhészek vagyunk, és már egy pincébe elkezdtünk a méhekről beszélgetni, az aszályról, de ilyen a magyar ember, hogy bárhol tud, rögtön egymásra talál és tud beszélgetni.
0: Heti körkét.

0: Heti körkép.
1: Augusztus 28-án és 29-én 24 órán át megállíthatatlanul pörgött a Folk Maraton a Dunaföldvári Várudvarban. Amíg a zenekarok húzták a talpalávalót, a színpadot az egymást követő táncegyüttesek töltötték meg élettel pénteken 17 órától, egészen szombaton 17 óráig. A Várudvar megtelt ritmussal és energiával. A 24 órás első magyarországi Folk Maratonon, ahol 14 táncegyüttes és az őket kísérő 8 zenekar fergeteget alkotott. Akár nézőként vagy táncosként érkezett valaki, beállhatott táncolni. A legtávolabbról, a határon túlról, Gyimesről és Csíkszentdomokosról is érkeztek táncosok, de ott volt a Rácalmási, a Szekszárdi, a Bölcskei, a Decsi, a Madocsai, a Mezőfalvai, a Nagybaracskai, a Nagyvenyimi, a Paksi, a Tordasi, valamint a Solti néptáncosok mellett a Magyar Táncművészeti Egyetem néptánc hallgatói is. A helyiek közül a Dunaföldvári Levendula Alapfokú Művészeti Iskola táncosai és a rendező Ördögszekér Táncegyesület tagjai léptek fel. A Peszofer János vezetővel Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett a 24 órás program utolsó órájában.
2: Itt vagyunk a Dunaföldvári Várban, és hát már a végéhez közeledik, ugye a Folk Maraton, melynek a főszervezője a Peszofer János. Jani, honnan jött az ötlet?
3: Az ötlet az nem a miénk amúgy, és ezt nem szégyeljük bevallani, olyannyira nem, hogy szerintem a néptánc mozgalom az azért él és virul a mai napig, mert mi nem szégyellünk egymástól jó ötleteket átvenni, sőt, kifejezetten örülünk, hogy valamit tovább hagyományozódhat. Hát ez innen indul az egész kultúra. És ez is így történt, hogy én 2 éve voltam kint Csíkszentdomokoson, és ott a domokosiak ezt akkor második alkalommal rendezték meg, ezt a Folk Maratont. És engem ez teljesen elvarázsolt, hogy akkor ott Hargita megye összes táncos és zenésze együtt mulatott egy 24 órán keresztül. És kértem őket azonnal még ott kint, hogy hadd kérjem el, kölcsön ezt a rendezvényt. Nem akarom lenyúlni, nem akarom átvenni, nem tudom, csak egyszerűen kölcsön kérni, hogy egyszer itt nálunk Kismagyarországi területen ez történjen meg. És végre ne Budapesten legyen egy nagy esemény, hanem vidéken is. Hogyha ennek mi adhatunk otthont, akkor az fantasztikus. És mindezt úgy csináltuk meg, hogy meg is hívtuk a domokosiakat. Jött egy zenekar, és jött egy 50 fős busz, ami tele volt gyimesi és csíkszentdomokosi fiatal táncosokkal, ami hát külön nagy öröm.
2: Kicsikét menjünk a számokba. Mennyi ember lehetett itt, aki ugye 24 órán keresztül táncolt, és látom azért a színpad még bírja.
3: Körülbelül 450 és 500 között. A közreműködőknek főztünk, mi nagyképpen mondom itt, de hát kedves földváriak, akik bevállalták ezt is gyakorlatilag, odafönt itt a galéria mögött, mint egy ilyen lakodalmas sátor, úgy ment a főzés, üstökbe, és vaddisznópörkölt volt, birkapörkölt, gulyás, itt igazi házi ízeket, kosztot kaptak, és mi 500 főre főztünk minden nap. 14 táncegyüttes és 8 zenekar tudta megvalósítani.

0: és szerintem ettől vagyunk olyanok itt a városban, mármint a Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület, hogy mindig valami olyat hozunk, amire így rápezseg az egész város. Hát az, ami összefogás most emellé mögé állt, van egy ilyen fesztiválunk, az Antanténusz Gyerekfesztivál, amit ismétlünk, bár azt is csak két évente, tehát nem évente, tehát ott is hagytunk egy ilyen nagyobb laufot, hogy legyen egy kis várakozás. Óriási öröm volt itt lenni. Tényleg. Mondom ezt így múlt időben, de mi zajlik. De tény, hogy nagyon kecsegtető a dolog, mert nagyon-nagyon extra volt.
1: Hát az éjszaka fantasztikus volt, én is nagyon sokáig itt voltam. Annyira jó érzés volt látni a fiatalokat.
0: Én egy mást mondok, ami engem megfogott a tegnapban. A fiatalok igen, de én ezt nagyjából tudom meg, ismerem. De az, hogy egy idő után beindult egy olyan folyamat itt tegnap este, csúcspontjában ennek a dolognak, amikor teljesen civil emberek, tudom, ismerem, nem táncolnak, mert nem ismerik ezeket a táncokat, nem bírták ki, hogy ne álljanak be, és jöttek és táncoltak másfél órán keresztül, és igyekezték lelesni a dolgot. Nekem ez egy nagyon nagy öröm volt.
2: Szentainé Horváth Edina táncol a Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesületben és a Paksi Szarkaláp Néptáncegyesületben is. A 24 órát keményen végig táncolta, kisebb-nagyobb szünetekkel a Dunaföldvári Folkmaratonon, mesélte Pálfi Katalin kolléganőnknek.
3: 6 éves korom óta néptáncolom. Először Gyomándrödön kezdtem táncolni, Gyalog Laci bácsinál, és később 10 éves koromban kerültem Paksra, és Mádi Magdinál táncoltam, benne Gyöngre kerültem, Gyöngön táncoltam sváb táncot, felnőtt korban újra elkezdtem néptáncolni. Táncoltam Iker Józsefnénél, Györgyinél, táncolok jelen pillanatban az Ördögszekérbe és a Szarkalába. Kosnás Árpi és Kosnásné Berki Andrea a tánctanár a Paksi Szarkalába, az Ördögszekérbe pedig Appel Szófer János és Appel Szófernél Rabocki Anikó a tánctanárunk.
1: Itt vagyunk a várba, ahol javában zajlik a folkmaraton, és hát most már itt a véghajránál vagyunk, hiszen már csak néhány óra van hátra. Te az elejétől kezdve itt vagy, tehát hány órája ropod igazából, és milyen táncokat táncoltál?
3: Pénteken kezdtük 5 órakor a táncot. Igen, az elejétől itt vagyunk. Egy picik kimaradás volt hajnalba, körülbelül 2 és 5 között pihenhettem, és akkor végig táncoltam minden táncot, amit a Szarkalába képviseltem, és amit az Ördögszekérbe is.
1: Hány órája vagy akkor talpon?
3: Több mint 21 órája táncolunk. Közelgünk a véghez, széki táncot táncoltunk, akkor táncoltunk Vajdaszentiványit, Moldvait, Palatkait, táncoltunk.
1: Táncház jelleggel működött tulajdonképpen az egész, úgyhogy ahogy láttam, te is azért nagyon sokszor bekapcsolódtál a táncházakba is. Melyik a kedvenced?
3: Jobb Ágytelki, amit most nem táncoltunk, székelyhorgadós, az a kedvencem. De végül is minden táncot szeretek, nincs olyan tánc, amit nem szeretnék.
1: Itt egy néptánc találkozónak is nevezhetjük ugye a várban ezt a programot. Rengeteg helyről jöttek, nagyon sokan vannak itt, fiatalok, idősebbek, középkorosztály, tehát itt a generációk nagyon jól megférnek egymás mellett. Olyan jó érzés volt látni a fiatalokat is, hogy mennyire kötődnek és milyen élvezettel tudnak táncolni. Milyen volt ez az összejövetel így összességében számodra?
3: Nagyon élveztem, nagyon jó ötletnek tartom, hogy elindították ezt a folkmaraton táncszerű összejövetel. Nagyon tetszett, és minden percét élveztem valójában. Még akkor is a bizsereg a láma.
1: Ha jövőre is lesz, akkor azt mondod, hogy na, újból neki rugaszkodnál, vagy köszönöm szépen, egyszer elég volt?
3: Nem, mindenképpen újból neki rugaszkodnék. Nem hagynám ki ezt a lehetőséget, élnék vele.
2: Ezzel magazinunk végéhez értünk, legközelebb heti helyi hírösszefoglaló műsorral, illetve magazinnal egy hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsatok majd akkor is velünk!
4: Ez volt a Heti Körkép, a Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: a Paks FM-en.
1: Kellemes estét kívánok mindenkinek, a hírekkel Strasser Andrea jelentkezik. Három iráni olajszállító tartályhajóra mért csapást az amerikai hadsereg a tegnapi napon. Az USA szerint Irán rakétákkal célba vette két hadihajójukat, erre válaszoltak. Az iráni iszlám forradalmi gárda haditengerészete szintén tegnap jelentette be, hogy három a Hormuzi szorosban engedély nélkül haladó olajtankert vett célba, emellett három további amerikai hajót is megtámadott más térségekben. Kitüntetést ad napoksi védekezésben résztvevőknek a miniszterelnök. Ezt maga Magyar Péter posztolta a tegnapi napon a Facebook oldalán. Mint írja, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. A kormánynak azt javasolja, hogy minden résztvevő részesüljön kitüntetésben és jutalomban az október 23-ai nemzeti ünnepen. Szeptember közepén megkezdődik a Hajnal utca felújítása Pakson. Ezzel kapcsolatban tartott lakossági fórumot szeptember 2-án este a Városházán Nagy Balázs alpolgármester, a 2. számú választókörzet önkormányzati képviselője. Az összejövetelen ismertették a tervet és válaszoltak a lakók kérdéseire is. A lakossági fórumot követően Nagy Balázs rádiónknak elmondta, gyakorlatias dolgokról esett szó többségében az összejövetelen.
2: Hogyha gáz, villany vagy vízellátásban szünetek vannak, akkor szórólappal pár nappal korábban ki lesznek szórva. Vagy például probléma volt olyan, hogy a kandeláber kiosztására hogyan reagálunk, hogyan reagáltunk. Már van, amit egyébként a tervben változtattak is. Van olyan, aki a dupla kapu kiosztást szeretne. Olyan apró dolgot is, mint például hulladékszállítással mi történik. Ugye ezt jeleztük is, hogy ez a kivitelező feladata például a házak elől kihúzni a kukát egészen a Rosti utcáig vagy a Rákóczi utcáig, de nagyon jó, mert a lakók jelezték, hogy ők ezt bizony megteszik, ezzel is hozzájárulnak a munkavégzés minél lendületesebben haladjon. Illetve hát probléma volt ugye a több kis köz, például az Ősz utcánál, ugye, hogy egyirányú lesz, vagy nem lesz egyirányú. Most még egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz egy irányú. A présházaknál szóba jött az ugye, hogy a vízbekötése, hogy történik, volt, aki azon aggódott, hogy eddig a terveztetést nem indította el, azok remélem, hogy ez hamar megkezdik most már. És például olyan is felmerült, hogy a Hajnal utcai kisközbe, ami ugye az Ősz utcára megy, az a Google Maps nem találja, úgyhogy át kellene esetleg nevezni.
1: Az Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházás nettó 195 millió forintból decemberre készül el, folytatta Nagy Balázs alpolgármester.
2: Hát ez egy faltól falig felújítás lesz. Az út az aszfaltos lesz, nem pedig térköves, és egyébként paksi vörös térkő lesz maga a járdaszakasz. Az Orinoco 2002 Kft., akik nekem azt mondták, hogy időszakosan, de olyan 20-25 fővel lesznek jelen. Ez ugye egy top pluszos pályázat, ez az első top pluszos pályázat, ami így fizikailag elindul, ez nettó 195 millió forint. Annyi, hogy ezt a városnak elő kell finanszírozni, és utána pedig a top pluszból csak Paks tudja lehívni ezt az összeget, úgyhogy reméljük, hogy minél hamarabb hozzá is jutunk.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Sportos nap volt a tegnapi, befejeződött a kétnapos Morgan Ferdinand emléktorna az ASE sportcsarnokban. A Budapest Honvéd és az MVM Ocean Lions előtt az Albafehérvár végzett a második helyen, a győztes pedig az Atomerőmű Sportegyesület férfi NB1-es csapata lett, miután tegnap este 88-92-re legyőzte az Albát. Az emléktornát immár 14. alkalommal rendezték meg az ASE fiatalon elhunyt játékosa, Morgan Ferdinand emlékére. Szintén a tegnapi napon játszott a Paksi FC hazai pályán a Debrecen ellen. Az OTP Bankliga 2026-27-es szezonjának 7. fordulója a Debrecen javára dőlt el. A végeredmény Paks DVSC 2-4.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

Ptáčky. Fox FM. Voltam én a fény, mikor jött az én. Voltam én a tűz, mikor

0: Paksefem slágereivel.
1: Paksefem. Összekött.
0: Hírek a Paksefemen.
2: Kellemes estét kívánok mindenkinek. A hírekkel Strasser Andrea jelentkezik. Fogytán az üzemanyag az ukrán atomerőműben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség a tegnapi napon jelentette be, hogy közvetítésével helyi tűzszünet lépett életbe annak érdekében, hogy helyre tudják állítani a zaporizsiai atomerőmű külső áramellátását, írja a Portfólió. Zelenszkij ukrán elnök jelezte, hogy kézbe tartani a tervezetten 3 napos tűzszünetet. Az orosz elnök Vlagyimir Putyin viszont azt egy nappal később rendelte el, és jelezte, hogy nem számítanak a háború lezárásáról szóló új elgondolásokra. 3 iráni olajszállító tartályhajóra mért csapást az amerikai hadsereg a tegnapi napon. Az USA szerint Irán rakétákkal célba vette 2 hadihajójukat, erre válaszoltak. Az iráni iszlám forradalmi gárda haditengerészete szintén tegnap jelentette be, hogy 3 a Hormuzi szorosban engedély nélkül haladó olajtankert vett célba, emellett 3 további amerikai hajót is megtámadott más térségekben. Kitüntetést adna a paksi védekezésben résztvevőknek a miniszterelnök. Ezt maga Magyar Péter posztolta a tegnapi napon a Facebook oldalán. Mint írja, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. A kormánynak azt javasolja, hogy minden résztvevő részesüljön kitüntetésben és jutalomban az október 23-ai nemzeti ünnepen. Szeptember közepén megkezdődik a Hajnal utca felújítása Pakson. Ezzel kapcsolatban tartott lakossági fórumot szeptember 2-án este a Városházán Nagy Balázs alpolgármester, a 2. számú választókörzet önkormányzati képviselője. Az összejövetelen ismertették a tervet és válaszoltak a lakók kérdéseire is. A lakossági fórumot követően Nagy Balázs rádiónknak elmondta, gyakorlatias dolgokról esett szó többségében az összejövetelen.
3: Hogyha gáz, villany vagy vízellátásban szünetek vannak, akkor szórólappal pár nappal korábban ki lesznek szórva. Vagy például probléma volt olyan, hogy a kandeláber kiosztására hogyan reagálunk, hogyan reagáltunk. Már van, amit egyébként a tervben változtattak is. Van olyan, aki a dupla kapu kiosztást szeretne. Olyan apró dolgot is, mint például a hulladékszállítással mi történik. Ugye ezt jeleztük is, hogy ez a kivitelező feladata például a házak elől kihúzni a kukát egészen a Rosti utcáig vagy a Rákóczi utcáig, de nagyon jó, mert a lakók jelezték, hogy ők ezt bizony megteszik, ezzel is hozzájárulnak a munkavégzés minél lendületesebben haladjon. Illetve hát probléma volt ugye a több kis köz, például az Ősz utcánál, ugye, hogy egyirányú lesz, vagy nem lesz egyirányú, most még egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz egyirányú. A présházaknál szóba jött az ugye, hogy a vízbekötése, hogy történik, volt, aki azon aggódott, hogy eddig a terveztetést nem indította el, azok remélem, hogy ez hamar megkezdik most már. És például olyan is felmerült, hogy a Hajnal utcai kisközbe, ami ugye az Ősz utcára megy, az a Google Maps nem találja, úgyhogy át kellene esetleg nevezni.
2: Az Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházás nettó 195 millió forintból decemberre készül el, folytatta Nagy Balázs alpolgármester.
3: Hát ez egy faltól falig felújítás lesz. Az út az aszfaltos lesz, nem pedig térköves, és egyébként paksi vörös térkő lesz maga a járdaszakasz. Az Orinoco 2002 Kft., akik nekem azt mondták, hogy időszakosan, de olyan 20-25 fővel lesznek jelen. Ez ugye egy top pluszos pályázat, ez az első top pluszos pályázat, ami így fizikailag elindul, ez nettó 195 millió forint. Annyi, hogy ezt a városnak elő kell finanszírozni, és utána pedig a top pluszból csak Paks tudja lehívni ezt az összeget, úgyhogy reméljük, hogy minél hamarabb hozzá is jutunk.
2: Üzleti rendelő címmel AI konferenciát szervez vállalkozók számára Pakson az impressive.hu Kft. Az informatikával foglalkozó paksi cég szerint fontos mérföldkőhöz érkezhetnek a kis és középvállalkozások, és az információkat fontos helyben is átadni. Nyilatkozta rádiónknak a cég tulajdonos ügyvezetője, Mózsa Ferenc. Az Erzsébet nagyszállodában szeptember 18-án megrendezésre kerülő mesterséges intelligenciáról szóló konferencia minden látogató, illetve vállalkozás számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az online kkv.hu oldalon lehet.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Sportos nap volt a tegnapi. Befejeződött a kétnapos Morgan Ferdinand emléktorna az ASE sportcsarnokban. A Budapest Honvéd és az MVM Ocean Lions előtt az Alba Fehérvár végzett a második helyen, a győztes pedig az Atomerőmű Sportegyesület férfi NB1-es csapata lett, miután tegnap este 88-92-re legyőzte az Albát. Az emléktornát immár 14. alkalommal rendezték meg az ASE fiatalon elhunyt játékosa, Morgan Ferdinand emlékére. Szintén a tegnapi napon játszott a Paksi FC hazai pályán a Debrecen ellen. Az OTP Bankliga 2026-27-es szezonjának 7. fordulója a Debrecen javára dőlt el. A végeredmény Paks DVSC 2-4.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összekött.

0: my name is Natalie LaRose. I wanna rock with somebody. Hey, I'm Ellie Goulding. Hey, this is Taylor Swift.
1: Ez a rádió játssza Fox kedvenceit. Fox FM. Összekött.